0: bocsánat, lefele nem tudsz vádalkut kötni. Tehát olyan nincs, hogy fölnyomom, lefele nem kötnek vádalkut, olyan nincs, hogy én irányítottam a bűnszervezetet, de fölnyomom az öt helyettesemet, és engem engedjenek szabadon. Ilyen nincsen.
1: Azt nem tudom, azt én sem tudom megképzelni, de mint laikus azt el tudom képzelni, hogy azt mondják neki, hogy kedves igazgató úr, a maga bűnössége immáron bizonyított. Hiszen ezért ücsölög itt nem tudom én hány hónapja. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy kik járkáltak oda be. És itt jön az a pillanat, amikor ő azt mondja, hogy sajnos ő nem tudja megmondani, azt mondják neki, hogy semmi gond, akkor elkezdődik majd a procedúra. 12 évet ülsz. Kivéve, hogyha adsz egy névsort, hogy kik voltak
0: értem, mire gondolsz.
1: Bejárók, és akkor azt nem 12 évet,
0: csak 8-at. Hanem 3-at. Hát mondjuk 3-at nem lehet, de
1: ja. Mindegy, annyit amennyit. Tehát én itt gondolom, hogy létezhet olyan, és akik bejártak oda, mint kedvezményezettek, azok úgy gondolom, hogy ugyanúgy büntetendők.
0: Büntetendők, az nem kétséges, persze.
1: Ezért volt fontos a mondjuk úgy, hogy az ügyészségnek az, hogy bizonyítható legyen az, hogy igenis voltak kiskorúak ott. Mert a másik oldal, aki ebben össze-vissza hazudott, nem véletlenül nyalta föl ezt a Tuzson Bencével ezt a témát, hogy semmi gond nincsen, mert mindenki, senki kiskorú nem volt. Tehát szerintem azért lett kulcskérdés ez az ügy, mert ebben az esetben alkalmasint, aki látogatóként oda bement, az kiskorú ellen követte el. Ami egy egész más kategória, és szerintem itt jött be a képbe az, hogy ez fontos legyen.
2: Ráadásul ilyenkor a súlyosságnak figyelembe veszik a társadalmi vetületét a dolognak. Az igazgató ugyan valószínűleg ő a főbűnösebb az egészben, de mégis csak egy megtévedt, szerencsétlen vagy rossz indulatú pedagógusról van szó. Az ő sorsa nem rázza meg az élet a társadalmat, de hogyha a sokat emlegetett politikusról derül ki, annak felmérhetetlen jelentőség van. Tehát az mondhatnám, hogy az egyik legfontosabb momentuma ennek a néhány évnek.
1: És, már ez az ügy?
2: Igen.
1: És meg a semmilyen. Hát ugye,
2: őről beszélek
1: mondjuk most. Persze, de azt mondok, hogy ő, hogy mondjam, duplán, vagy nem tudom én hányszorosan gond, mert egyrészt a státusz a hierarchiában, másrészt ugye a nagy KDNP, amelyik ugye a legerkölcsösebb embereknek a gyülekezetének kell lenni, hiszen ezt meg. Tehát ő többszörösen egy szörnyű rossz eset hát egyrészt magának, másrészt pedig a támogatóinak, tehát ebben ez teljesen igazad van.
0: De én mondjuk én csak annyit kérnék azért, hogy azt a hibát ne kövessük el, ami miatt itt 10 perccel ezelőtt a fél sajtót pellengére állítottad, hogy ha nem igaz, mert kvázi most itt úgy beszélünk róla, mint tényről. Én azért óvatosabb lennék ennél.
1: Én nem, én az elején is elmondtam, hogy számomra ez onnétól kezdve lesz tény, ha lesz egy jogerős ítélet. Addig ez csak feltételezés és vád, és megilleti a szokták
2: de
1: mondani.
2: De teljesen igazán a Zsoltnak.
1: Persze. De ettől függetlenül maga a média özön, ami ezzel kapcsolatban, hát talán emlékeztek rá, hogy létezett, amit az előbb mondtam, ugye az angol viszonyok között volt egy hadügyminiszterük, aki egy prostituáltal lefotózták és egyebek, és tönkrement, lemondott, stb. Ők már szerintem 80 éve hozzá vannak szokva, hogy ezeket az ügyeket hogy kell kezdeni. Nálunk ilyen ügy még nem volt. De ha tévedek és volt, akkor mondjátok, hogy melyik volt az, ami... Tehát számunkra újdonság ez az egész, úgy gondolom, ami mi világunkban.
2: Hát és amellett, ilyen politikai érintettségű dolog nem volt, de hát a Kis László ugye elég nagy...
0: A Kis László aztán ugye a Széchi.
2: A Széchi Tamás.
0: És arról nem beszél, hogy az rengeteg me too. Tehát az, ami kiderült itt, hogy, és akkor azt mondja a Fáy Miklós például, hogy tehát ezt mindenki tudta, amit én kikérek magamnak.
2: Mi az, hogy mindenki tudta?
0: Hát ez az. Hogy ezt mindenki tudta, hogy a Keró az a fiatal fiúknak a fenekét paskolgatja, meg a Marton tanár úrnak jár a keze. Én nem tudtam, már pedig azt gondolom, hogy nekem, mint nézőnek van hozzá közöm, tehát ha ő tudta, akkor ez talán előállhatott volna vele, vagy hát nyilván itt megint csak az van, hogy bizonyítás, vagy akármi, de esetleg valahogy, ez nem egy válasz, hogy én benfentes vagyok, tehát én tudtam, akkor mindenki tudta, és akkor micsoda, nincs itt semmi látnivaló. Hülyeség.
2: Én onnan tudtam az egyik megnevezettről, a Kerróról, hogy a barátnőmnek a fia a Kerrónak a titkára volt, felvetett titkárnak, és nagyon szerette a fiút, mert nagyon jó titkár volt, de rettenetesen bánt vele. Tehát a Kerrónál arrogánsabb, hirtelenebb, sértőbb ember kevés van a világon. Zsenének tartják a rendezéseit, a meglátásait, a művészi tudását, de ha létezik elviselhetetlen ember, akkor ő az, és a srác megúszta egyébként, tehát ő neki nem volt ilyen kalandja vele szerencsére, de hát legendákat mesélte, hogy egyébként a Ferde hajlamai azok hogy jönnek ki. És... De hát ez szigorúan egy családon belül mondta ezeket a dolgokat, és csak ámultam és bámultam, hogy minden...
1: Na. Ez addig, ameddig a MeToo mozgalom nem robbant ki, addig családon belül mindenki elmesélte otthon, hogy mi történt vele, és ugye milyen viccesnek találtuk, hogy annak idején a, nem is tudom, a 20-as, 30-as években lett fogalom Hollywoodban a szereposztó divány fogalma. Hát ez ugyanaz, nem?
2: Persze.
1: És ezzel a világ túllépett rajta, megmosolyogta, és ha egy nagyon-nagyon híres rendező vagy bárkinek az élettörténetét feldolgoznak, akkor ott ilyen kis cinikus módon azért megejtettek erről néhány szót. Ettől az ő nagysága nem változott. Az, akinek ezt végre kellett hajtani, az meg haza mehetett sírni. Vagy beállt a sorba, és megkapta a szerepet.
0: Nekem ez a klasszikus csortos poén jut eszembe, csak hogy...
1: Melyikre gondolsz?
0: Hát, hogy amikor megy oda hozzá az ifjú színésznő, és akkor mondja, hogy jó napot, kolléga, és akkor a csortos kolléga, hát mióta vagyok én kurva?
2: Na, kicsit zenéjünk, túl sokat beszéltünk, ilyenkor már legalább a második zenénél szoktunk tartani. Egy érdekes felvételt hoztam, én nem olyan nagyon szeretem ezt a számot, de nagyon fura, és de pozitív értelemben. A Creedence Clearwater Revival nagy berobbanás volt 1967-ben, 68-ban. 68-ban az évzenekara is lett, és ontották a slágereket, és a teljes joggal egyébként, mert könnyen megjegyezhető, kellemes és néha szokatlan dallamok, vokálok voltak. De túlságosan nagy hangszerszólót soha nem vártunk tőlük, mert ugye ez egy egyszemélyes zenekar volt, gyakorlatilag John Fogerty írta a számok szövegét, a dallamát, ő gitározott és ő énekelt, a többiek csak lekísérték, és nem volt túlságosan nehéz a kísérletük. Ezek után, amikor megszűnt a Creedence, és szóló karrierbe kezdett a Fogerty, kiadott egy-két lemezt, de aztán a koncertjeinek a túlnyomó többségével a régi Creedence számokat játsza, egyébként ott megjegyzem azóta is, és változatlan energiával és erővel 80 fölött is teszi a dolgát. 2005-ben Los Angelesben adott egy koncertet, ahol azt hittem, hogy rosszul hallok. Én nem hallottam ezt soha az életbe gitározni. Nagyon megtanulta. Tegyük ezt hozzá, mert nem volt fiatal 2005-ben, különben már jóval 60 fölött volt. És hallgassátok meg a koncertfelvételnek az első részét, illetve arra figyeljetek. A számnak az a címe, hogy Keep on Chuglin különben, és nincsen angol szó, hogy Chuglin. Ez az ő agyszüleménye, és körülbelül azt jelenti az ő terminológiájában, hogy a klassz dolog, a jó élet, a ide nekünk a oroszlánt is életérzés, és hogy ezt tartsátok meg, erről szól az egész, de a gitárszóló miatt mutatom meg nektek ezt a felvételt.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on Zsoltal, Andrással és Papóval az éjszakás műszakot. És most, hogy nagyjából fölálltak a hivatalok, nem tudom, mi van még hátra, amit még össze kell hozni, de egyre aktuálisabb lesz az a dolog, amit reméljük, hogy az érintett maga árult el 16 évvel ezelőtt, nevezetesen ezt a pár sort hoztam nektek.
1: Nem fordulhat elő, hogy közmegbízatást teljesítők, akik korrupcióban érintettek, azok megtartják a személyes vagyonukat, miután lelepleződtek. Ilyen nem fordulhat elő. Nem fordulhat elő, hogy a okozott kárt nem térítik meg. Nem fordulhat elő, hogy megrovás után milliárdosként a magángazdaságba távozva morzsogatják eseménytelen mindennapjaikat.
0: Milyen igaza van neki?
2: Na, bizony, tud ő okosat mondani.
0: Megnéztem most, vagy meg nem nagy dolog, mert sok helyen olvasható, hogy a szűk családjának milyen vagyona van körülbelül, és hát fél órán keresztül olvastam a felsorolást, hogy mi, hol, mennyi. Per pillanat csak az üzleti részek, amelyek profitot is termelnek, azt 70 milliárdra teszik azt a vagyont. Nagyjából a közgazdászok így
2: ebben... De ebben benne van a Tiborcz 200 milliárdja?
0: Nincs benne. Az nincs benne.
3: És ez csak a papa.
0: Ez csak a papa, meg az ővé, meg a feleségé.
2: Meg a testvére.
0: Meg anyukának a nevén is van legalább 2-3 cég. Hát. És képzeljétek el, hogy a Dolomit Kft. Az elmúlt évben 6 milliárd forintos árbevételt könnyelhetett le, amiből 2,4 tized.
2: Csak 6 milliárd volt a bevételük.
0: 6 milliárd volt csak, és abból 2,6-ot ki is vettek osztalékként. 2,6 milliárdot kiértek osztalékként.
2: 6 milliárd volt a bevétel,
0: igen.
2: És abból 2,6 volt a nyeresség.
0: Ez 43%.
2: Igen. Hát de majd nézzük meg az idei évit.
0: A rulett asztalon mellett mi az, amelyik 43%-os hasztot lehet hozni? András, te pénzügyes vagy, létszeres, mondjál.
3: Hát a Nemzeti Bank felújítása.
2: A rulett asztal mellett, hát ha szerencséd van, akkor lehet. Csak ő neki folyamatosan igen, volt szerencséje.
0: Igen, hozzá akartam tenni, hogyha szerencséd van, igen.
3: Nem, nincs. Hát nyilvánvaló, hogy a 43% az olyan, hogy mondjam neked, hogy ne legyen túl komoly, hihetetlen magas kockázatú befektetések esetén, amikor valaki mondjuk megveszi a, nem tudom, mondjatok egy ilyen venezuelai államkötvényt vásárol, és akkor, ha szerencséje van, és még túléli, akkor akár hozhat is, de nyilvánvaló ilyen hozamokkal nem tudod. Hozzáteszem egyébként, hogy most leszámítva a apukának a hőstetteit, én azt gondolom, hogy az az üzletág, amiről beszélünk, ez a kőbányászat, ez viszonylag akár egy nagyon alacsony rezsiköltséggel tud működni. Legalábbis én úgy gondolom. Hiszen semmi másra nem beszélnek, mint gépek, meg robbantás, meg teherautók.
2: Na de ugyanakkor az áru, amit előállítasz, az sem drága.
3: Hát abban a pillanatban hát nem véletlenül gondolom azt, hogy a bánya jog az, ami a nagy érték. Tehát, hogy ezt hol csinálhatod. Na most, amikor ezt ő megkapja mondjuk ajándékba ingyen a karácsonyi vacsora asztalnál, onnétól kezdve az ő költségei azt hiszem, hogy elég alacsonyak. Tehát ez nem egy építőipar, ahol vannak bonyolult munkálatok, és mit tudom én, fűtéshálózatot kell szerelni, hanem ez a legegyszerűbb, ami létezik. Ez az egyik része a dolognak. A másik, amit már korábban is hallottuk, hogy azok az építőipari cégek, ugye elsősorban útépítés, meg volt határozva nekik, hogy az öregtől kell mindent venni, és azt is megmondták, hogy milyen áron. Tehát ez nem egy irreális nagyságrend, ez a 40-valahány százalékos
0: hát ilyen formában nyilván nem
3: osztalék. Hát nyilván, hát azért mondjuk, hogy megdöbbentőnek lehet mondani, hát szerintem fognak még.
2: De iparági átlagok azért vannak, tehát hogyha más is bányászik követ ebben az országban, és hogyha ő csak 10%-os profitrátával dolgozik, ő meg most már 10 vagy 20 éve 40-nel, akkor az fölvet kérdéseket. Persze, nyilván tudjuk, hogy meg miért.
3: Ezt tudjuk, csak én azt nem tudom például, hogy ami tényleg most nem akarom itt nagyon jobban a hülyét játszani, mint ami igaz, ki bányászik még rajta kívül ilyen követ?
2: Hát sok. Hát
3: Hagytak-e még olyat, aki bányászhat?
2: Persze.
0: Hát, Gánton csinálják ezt az egészet. Gánton csinálják, azon kívül nincsen más.
2: Tehát itt az ország többi területén is vannak bányák.
0: Van, hát a Mátrában, a Bükkben, a hegységekben sok kőbánya van. Meg a, még a Mecsek, még a Pilisben is sok kőbánya van.
3: Világos, de ezt nem tudom megmondani, hogy például akikről beszélünk, azok nyilvánvaló nem fértek hozzá ehhez a kondérhoz. De el tudom képzelni, hogy valamilyen szinten akár ők is tudtak igazodni az átképzésükkel, de valószínűleg ennyire nem voltak elővigyázatosak a papa, hogy foglalkozzon a konkurenciával, vagy egyáltalán annak a látszatával, hogy ez a horribilis haszon, ez hogy jöhetett létre, úgyhogy valószínűleg nem voltak erre érzékenyek. Megdöbbentő. Én egyébként azon döbbentem meg, hogy csak 70. Csak 70 milliárd
2: igen.
3: A vagyon.
2: Egyébként nem tudnak igazodni, mert hogyha te piacon árulsz, és mondjuk van 5 vetétársad, akkor nem a papának az áraihoz fogsz igazodni, hanem a másik négyhez. A papa titka az, hogy ő kizárólag állami megrendeléseket teljesített, ahova csak ő szállíthatott be.
0: Így van. Egyébként voltatok ti már Gánton?
2: Én egyszer mentem, vagy voltunk arra, és így láttam így a, hát mondjuk ez nyilván nem az egyetlen, tehát vagy egy ilyen nagy kerítéssel bekerített, ilyen láthatóan ilyen kavicsosztályozó, meg nem tudom mi minden volt ott benn.
3: Nekem sokat segítene, ha valaki megmondja, hol van Gánt.
0: Hát ez itt van a Csákvár környékén, várjál, Bicske mögött.
2: Az Fejér megye van, igen.
0: Nem is tudom, hogy hívják azt a hegységet, amiben van a...
2: Hát én meg aztán pláne, nem?
0: Hű, nem, most jól rám pirítottál, de Gerecse.
3: Hát valószínűleg ez a Gerecse lehet, mert ugye alulról jön a Bakonyvértes Gerecse, és mit tudom én, van
2: a Gerecse, az már Komárom, az már Tatabánya környékén van. De mindegy is egyébként.
0: Egy darabig nagyon sokat jártunk Gántra, mert van egy nagyon-nagyon érdekes képződmény, amit úgy van a közvélemény, hogy a Holtáj. És nagyon közel van viszonylag nem ország, de az úthoz, ahol egyébként a kőszállítók is mennek, hiszen ezzel átelemben, tehát az út túloldalán vannak a bányák. És ott még van egy ilyen bányamúzeum is, amit meg lehet nézni a régi, hogy nézett a tárnák, az egész ilyen dúcolások, meg a eszközök, a szívlovát, meg egyebek, ami félelmetes, egyébként majd mondok arra egy érdekeset. És a túloldalon meg van ez a Holtáj, ami ez egy olyan követ 8-10 perces séta vezet el, és egy kanyar után egy egészen döbbenetes dolog tárul az ember szem elé. Ez egy tulajdonképpen talán nem is tudom, beszakadásnak mondják, nem tudom, tehát meredek partfala van az egésznek, kőből, kő az egész, és tehát ilyen alpinisták tudnának csak fölmenni rajta, körülbelül 20 méteres kőmedence veszi körbe az egészet. Maga a terület körülbelül olyan 2-3 futballpályányi nagyságú lehet bent, és tiszta, vörös, mint hogyha teniszpályas alakkal lenne az egész felszóló, tiszta vörös az egész benne föl. És egymástól rendszertelen távolságra néhány bokor található, amik meg valószínűleg zöldek. És mivel borzasztó vörös az egész, a zöldbok egész ilyen túlvilági kontrasztot alkotnak ezek az egész. És az egésznek a kellős közepén van egy kis tó. Nennától kezdjétek el, egy olyan 50 négyzetméteres kis tengerszem, vagy nem is tudom, mi lehet az, aminek meg valószínűleg mindig jó idő mentünk, és a kék ég ott visszatükröző, tehát ilyen egészen kéknek néz ki a víz, a körülötte néhány zöld bokor, ilyen fantasztikusan zöld bokrok, és ez a vörös kő, ami nem, és ne síkságot képzeljétek el, hanem dimbi-dombi az egész, és kis sziklák, nagy sziklák, mint a szobrok így el vannak.
2: Szép, nem ez, ahol ilyen filmeket szoktak forgatni?
0: Na, és ezt akarom mondani, hogy azért hívják Holtájnak, mert hogy a filmesek már évtizedekkel ezelőtt felfedezték, és egymásnak adják a kilincset. Uh-huh. Rengetegszer oda mentünk, és le volt zárva, mert filmforgatás van. És állítólag számos világhírű szifinek itt vették fel a Mars jeleneteit, vagy a távoli bolygón való landolást, meg ilyesmit. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon látványos, és egész teljesen ingyenes volt, tehát soha nem kellett fizetni. El tudom kézzel, hogy most már pénzt szednek érte, ha egyáltalán megvan még. De érdemes megnézni, mert ritka, ritka csodálatos látvány, és én a Budapestől fél óra autóval körülbelül.
3: Megnézem, valószínűleg kíváncsi vagyok rá. Közben azon gondolkodtam, hogy ilyen valószínűleg némi ellentmondás volt abban, amit az előbb itt feltételeztem, hogy milyen alacsony önköltséggel lehet ezt előállítani. Nyilván azért ennél bonyolultabb, mert amit ő előállított a bányából, az valószínűleg egy komoly őrlőberendezéseken és egyebeken keresztül kell a helyszínre szállítani, tehát ez valamilyen feldolgozást igényel, de ez nem befolyásol semmit, az jutott még eszembe, nem tudom, olvastatok-e ma, vagy tegnap, vagy ma voltak a hírek a C. László úrnak az afrikai beruházásáról, nem tudom, hogy el

0: tehát hogy finanszírozta. És hát a hivatalos nyilatkozat a Duna Aszfalt, azt hiszem az az ő cége, az volt, hogy hát sajnos nem járt sikerrel, a kereskedelmi bankoknál próbáltak hitelt szerezni, de mindenhogy elzavarták őket, de óriási szerencsére az Exim Bank és a Fejlesztési Banknak sikerült 150 milliárd forintos hitelt adni, de senki ne izgassa föl magát, mert ez jó helyen van, és ez az államnak a legjobb üzlet. Na most ezen majd el fognak rugózni, de ami a lényege az az volt, hogy ott kiszámolta valaki a számok alapján, hogy ha azt a hidat ott Afrikába annyira építik meg, amennyiről itt a információk szólnak, ez körülbelül a 6-szorosa, 10-szerese ennek a Mohácsi híd. Itt van. Amennyire azt építi meg ugyanez az úriember. És aminek ugye a döntés napján a 95%-át előlegbe már oda is adták neki.
1: Hát, majd visszakérik, nyugi.
0: Hát igen, csak arra mondom neked, hogy ez a hivatal, amit most felállítottak, ez lesz
1: dolguk, arra akarsz kiukadni.
0: Oda akarok kiukadni, igen, és arra akarok kiukadni, hogy arra kíváncsi leszek, hogy fognak tudni egy szakaparátust emögé rendelni. Nyilván hát mindenhova lehet embert találni.
1: Azt nem hiszem, hogy nem különösebb probléma lenne. Hát,
0: gondolod?
1: Hát figyelj, igen. Hát aztán, hogy kimarad akkor a NAV-nál, meg az ügyészségnél, meg a rendőrségnél, az a másik kérdés,
0: arra,
1: persze.
0: Arra jutottam, mert azt tudom, hogy bizonyos helyeken a humán politikai területnek a feladata az, hogy talán vadászanak emberekre, de szóba nem kerülhet olyan, aki a korábbi rezsimnek bármilyen minisztériumába és hivatalába dolgozott. Na most honnét fog megteremtődni ez a stáb?
1: Nem, hát ez úgy nyilván nehéz, de hát itt most ez persze nem tudom, hogy mi a policy, de hát minden kormányváltásnál, vagy minden rezsimváltásnál is akár szokás húzni egy vonalat, ami fölött. Tehát mondjuk minisztériumi főosztályvezető, tehát hogyha valaki minisztériumban dolgozott, mint könyvelő, vagy mit tudom én, akármilyen, ezért az szerintem teljesen szürreális lenne, hogyha azokat most kirugdalnánk, mert valóban akkor ki kerül a helyére. Hát, igen.
0: Hát ez egy érdekes kérdés lesz, hogy egy ilyen, ahogy olvastam ennek a hivatalnak a hatáskörét, hát ez gyakorlatilag egy teljes jogkörre
1: rendelkező. Egy szuperhivatal, igen. Igen. Egyébként... Én egy másik hírt olvastam erről a bizonyos startupról, amiben beszállt az állam, nem tudom, hogy ti azt láttátok-e. Hát az is egy csodálatos történet egyszerűen, tehát hogy... Papó, te?
2: De... Nem tudom, hogy miről.
1: Akkor csak slágvortokban, tehát hogy volt egy olyan startup, ami azt gondolta, hogy az ilyen kistermelőknek az áruját, kistermelőket köti össze a gasztroszférával, tehát éttermekkel, ilyenekkel, hogy ne kelljen a piacra járkálniuk, meg mit tudom én, és akkor el tudják látni az éttermeket. És ez tök jól ment is, és szépen futott föl, ahogy mondani szokták, organikusan növekedett. Majd jött az államnak, van két ilyen befektetési alapja, ami startupokba fektet, 100 milliárdokat tettek bele, elkezdett nőni, tehát lényegében véve mesterségesen pumpálták föl, majd jött a Covid, meg aztán újabb problémák, aztán jött az árréstopp, meg mit tudom én, ilyen stopp, olyan stopp, ami hatására lényegében mesterségesen lenyomták az árakat, és ugye ezek mind kézműves, jobbára kézműves, nem ilyen ipari mezőgazdasági termékek voltak, és ezeket már nem nagyon vették meg. És lényegében véve csődbe ment a dolog, ami csak egy kérdés, a csődbe ment a cég, ami csak az egyik része a dolognak. A csődeljárás során az első számú, akit ki kell elégíteni, ez a két állami alap, akik az 1 milliárdos követelésből valami 900 millióra igényt tartanak, és lényegében véve arra nem lesz pénz, hogy azokat a kistermelőket kifizessék, akik már leszállították az árut, de még nem kapták meg az ellenértékét. És itt néhány százezertől akár 10 millió forintokig terjedhet a dolog.

0: dolog, ami szemre nem tűnik nagynak, de tényleg egy fólia sátorban paradicsomot termelő esetében ez egy jelentős összeg lehet. Úgyhogy az állam berakott egy rakat pénzt, ez teljesen olyan, mint amikor megjelennek valamelyik sportban, valamelyik sportágban, beletolják a rettenetes mennyiségű zsét, és az a sport az automatikusan megy tönkre. Tehát ahogy az állam megjelent itt, egy egyébként addig tulajdonképpen tök jól operáló cég, az fölfújódott, majd eldurrant, és lényegében véve, akik az út szélén lesznek hagyva, azok pont azok a kistermelők, akik szóban a szlogenekben mindig az volt, hogy na őket támogatjuk a legjobban, egy túrót.
1: Hát nem támogattam. És akkor még egy utolsó, te bocsánat, ami eszembe jutott, ez a nagyon kíváncsi leszek erre a Fradi városra.
0: Igen. Hogy mire költötték a 25 milliárdot, ugye? Mert hogy a város nem nőtt ki a földből.
1: Kubatov úr nagyon-nagyon magabiztos, és már, hát. már ügyvédet keres, és egy vagy talált egyebeket, úgyhogy azt nem egészen értem, hogy miért. Hát egyszer nem történt semmi, akkor miért. 25 milliárd tűnt, jelenleg annak a helyét keresik. Úgyhogy nagyon szépen jönnek egymás után elő, és hát de, már fájdalmas, de jön elő ugye
0: de amúgy
1: Kovács Katalin féle sukorói ügylet, ami gyakorlatilag 50 ezer forintot kellett fizetni bérleti díjként az egész telepért.
2: Most tudtam meg, hogy 70 milliárd forint fölött volt a bekerülésük. Én emlékszem, amikor 20-ról volt szó, meg 29-ről.
0: Hát lehet, hogy az volt a terv, aztán lett 70, ahogy az lenni szokott.
2: És most a Kálnok is kis Attila robbantotta a bombát, hogy mi az, hogy ingyen használják gyakorlatilag, sőt, nem, hogy ingyen használják, hanem az államot nekik működési költséghez évente milliárdokat.
0: Milliárdokat, igen.
1: 50 ezer forintot fizetnek bérleti díjat az egészért a Kovács Katalin féle, nem tudom én, ez egy alapítvány. 50 ezer forint, minden, ami költség e fölött van, az az állami. Tehát 50 ezer forintból egy éjjeli őrt nem tudnak fölvenni.
0: Egyébként csak most a Fradi várost összekapcsoljam az előzővel, hogy a állam beleteszi a lábát a sportba, és az azonnal automatikusan megy tönkre. Most éppen valamiért elém rakta a Ferencváros női kézilabda csapatának a kezdő hetesét, és abban kettő magyar van jelenleg. Na most én azt teljesen abnormális dolognak tartom, hogy a Bajnokok Ligája négyes döntőjében rendszeresen, ugye magyar csapat van, az Eto, az nem tudom hányszor nyerte meg, most a Fradi, tehát mindig van benne magyar csapat, és lényegében véve a világ legjobbjai Magyarországon játszanak, miközben a magyar női kézilabda ezelőtt 20 évvel, vagy 25-tel még világbajnoki döntőt játszott, most meg lényegében véve a 8-ba nem tud bekerülni. Mert hogy is tudna, amikor magyar játékosok nem tudnak játszani az NB1-ben, mert az összes francia, norvég, dán világbajnok itt játszik ezekben a csapatokban. Ez szerintem tökéletesen szürreális. És nem értem az értelmét. Mert hogy kitermelni ezek a csapatok ezt a pénzt, amiben ezek a játékosok, még ezek messze nem is kerülnek annyiba, mint egy futballista, de hogy soha nem fogják, az egyértelmű. És hogy akkor mire lehet elszórni 25 milliárdot, tehát például ilyesmire szerintem, mert hogy ez nem a levegőből, tehát ezeket ki kell fizetni.
2: Viszont ha igaz a tételed, akkor most a kajakkenő sportot is tönkre fogja tenni, vagy jó úton voltak, hogy tönkre tegyen.
0: Én úgy látom egyébként, hogy ez el is indult, mert nincs már olyan, hogy 15 aranyérem egy VB-n.
2: Hát még mindig nagyon erősek, de azt sem
1: nem mondott. Nincs az a dominancia, mint 15-20 évvel ezelőtt volt. Igen. Tehát azért most már nem tud neki menni a magyar kajakkenú válogatott annak, hogy garantáltan tarolni fogunk. De úgyhogy ez valóban így van, és hát látod, hogy egymás után minden nap most elbúcsúzott a Magyar Atlétikai Szövetség éléről a Gyulai, aztán bele együtt most Dajcs Péter, aki nagyon önfeláldozóan nyilatkozta, azon röhögött itt a fél világ, hogy szeptember 1-ig még ott maradt, hogy a
0: versenyeket meg lehessen.
1: Egyrészt a versenyek és a versenyzők, és a közismerten átlátható és jogkövető.
0: Azt nem értem egyébként, hogy ugye közgyűlés lett összehívva, ezelőtt egy hónappal kb. Vagy másféllel, amikor a Gyulai Miklós nem volt hajlandó, sőt, hát ott megszervezte, hogy őt, vagy nem is tudom, hogy volt, hogy nem tűzték napirendre a személyzeti, tehát ott emberek összehívtak rendkívüli közgyűlést, ott is megvan az, hogy hány elnökségnek, vagy nem tudom minek, de hány tagja hívhat ilyet össze, és akkor még tökéletesen ellenállt mindennek, majd aztán egyszer csak fogta magát, és lemondott. Hát nem tudom, hogy ki szólt neki, hogy talán most ebből itt elég.
1: Azt elolvastam, és az, mintha az lett volna, hogy már tartott a palota forradalom, csak szokás szerint ugye oda vitték az éves beszámolót. A felügyelőbizottságét, meg az
0: ügyvezetést. De nem fogadták el egyiket sem.
1: Egy székbe. És hát volt lázadás, és az egész addig a Gyulai uralta ezt az egészet, ameddig valaki kilobbizták, hogy titkos szavazás legyen.
2: Ez na, a Gyulai, ez aztán... rokon a fia. Nagy Gyulainak?
0: Fia, az egyik fia.
1: Igen, ez a Gyulai Miklós, azt hiszem, ez az egyik fia a memoriálnak.
2: Gyulai Isten volt.
1: Igen. És a titkos szavazásnál ott már nem volt kérdés, hogy gyakorlatilag szinte egyhangulag elutasítottak mindenfajta beszámolót, és azt várták, hogy ezek után egy normális vezetés vagy vezető, ha egyszer kiderül, hogy a teljes tagság vagy a nagy része ezt nem fogadja el, amit ő ott összehordott, akkor fogja a kalapját. Hát akkor még, ahogy a Zsolt is mondja, akkor még nem vette a kalapját, de utána egy pár héttel úgy gondolta, hogy, és utána Deutsch Péter is bejelentette, hogy a megváltozott helyzetre, körülményekre, hát úgy gondolja, hogy szeptember egyik feláldozza magát, de utána akármi történik, ő is távozni fog. Szóval spriccelnek szép szerteszi.
0: De azért tegyük hozzá, hogy ott is néhány százmilliót vagy néhány milliárdot keresgélni fognak. Mert ott is olyan pénzek lettek kifizetve, és senki nem tudja, hogy mire. Tehát bíróképzésre, nem tudom mire, ilyen egészen irreális összegeket szólt. A versenyrendezésre.
1: Tehát, képzeld, de mit művelhetett ez az ifjabb Deutsch, amikor ő volt a nem tudom, kormánybiztosa az atlétikai világbajnokságnak emlékeztetve. Uh-huh. És hát egyrészt nem haladt, másrészt pedig a költségek az egekbe mentek.
2: Nem a német Balázs volt?
1: A végén
0: lett, de volt egy...
1: Kirúgták a Deutsch Pétert, az előző kormány nem bírta tartani ezt, mert csak emelkedtek az összegek, és nem haladta valami, már pedig a világbajnokságnak meg kellett rendeződnie, és akkor pár hónappal előtte elküldték. Igen. És jött a német Balázs, aki ott bravúra halmozott, és megvalósult, és azt tudom, hogy az volt a történet, hogy még a kirúgása előtt két nappal valami, amit a Zsolt mond, valami 260 millió forintos szerződés kötött valami, nem tudom, bíróképző, vagy valamire, amit azért úgy már akkor is keresgéltek, hogy ez mire ment, de hát akkor ezt elhallgatták. És számomra van még egy alak, akire kíváncsi vagyok, hogy előkerül-e valaha. Emlékeztek Füriyes Balázsra?
0: Hát valamelyik a NOB-nak most a tagja, nem? Tehát...
1: Bizony. Hát ő az az ember, aki nagyon sok mindenről tudna beszámolni, hiszen ő volt annak a projektirodának a vezetője, aki a hatalmas stadionépítés.
2: Igen, a beruházásoknak ő volt a fő nagy tudója, így van.
1: Így van.
2: Hol került a NOB-ba, volt benne tényleg?
0: NOB tag, igen.
2: Na hát.
1: Igen, odáig kellő időben oda ellépett, de azt gondolom, hogy ő neki azért elő fog még kerülni a szerepvállalásra. Na mindegy, hát a sportból el kell tűnni. Sajnálom ezeket az embereket. Hát
0: most valaki beterjesztett, vagy mit tudom, van valami javaslat, hogy ilyen vezető politikus ne vállalhasson szerepet sport szövetség vezetőségében, ami teljesen jogos. Tehát ez is egy olyan, nem tudom milyen beidegződése, ilyen több évtizedes, hogy nekünk ide a nem tudom ki kell. Hát a Kósa Lajos, mint Korcsolya szövetségnek, tehát az embernek megáll az esze.
1: Én láttam a Kósa Lajos kürruháját, nagyon szép.
2: Mindig a Birkózó szövetségnek volt a...
0: Az Németh Szilárd,
2: a Németh Szilárd, aztán a Lázár, aztán a teniszér.
0: Hát igen.
2: Hát igen, most kíváncsi vagyok.
1: Hozzáteszem, hogy a Lázár nem követett el semmit a tenisz szövetség élén, mert azt az előző egy
0: Azt
1: Szűcs
0: Szűcs
1: Lajos, azt
0: Lajos,
1: hiszem,
0: aki szintén egy
1: kiderült.
0: Fideszes képviselő volt egyébként.
1: Az a mai napig aztán, amikor ott kiderült, hogy eltűnt nem tudom én 10 milliárd, akkor oda küldte az Orbán a Lázárt, hogy rakjon rendet, aki rendet is rakott, valamennyi pert elveszítette mindenkivel szembe, akit megfenyegetett, és kiderült, hogy ott minden rendben van, csak a pénz nincs meg, és azt hiszem ugyanez a Szűcs úgy döntött, hogy innétől kezdve ő lesz, azt hiszem, a Horgász Szövetségnek az elnöke.
0: Szuper. Hát
1: tehát megtalálta a helyét.
0: Multidisziplináris sportszakemberről beszélünk.
1: Minden univerzális, igen, úgyhogy hát valójában el kéne tűnni, amellett, hogy a világon mindenhol azért a politikusok és a politikusok imádnak a sportolókkal együtt szerepelni, fényképezkedni, stb.
0: Persze.
1: De hát ez a becsatornázási rendszer, ez azért a világon nem...
2: Hát most nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy év múlva, ha beszélgetünk, akkor milyen eredmények tudunk beszélni, mi változik meg, hát a futballban rengeteg minden, a kézilabdában rengeteg minden, a kajakkenuban is ezek szerint elég sok minden. Nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz ott a Velencei tó partján.
0: Aminek a partján, bocsánat.
1: Kíváncsi leszek a vízilabdára.
2: Ja, például,
1: amit ugye
2: igen,
1: nemzeti sikersportnak, ahol nem véletlen, hogy valaki majd biztos meg fog haragudni, én úgy tudom, hogy igen kevés légiós van a magyar vízilabdában, tehát magyar légiós, aki külföldön játszanak.
0: Hát korábban azért
1: mert,
0: volt sok.
1: Korábban volt, de most azt hiszem, hogy elég kevés van, mert annyi pénzt, mint itthon, nem adnak külföldön. Hát egy olasz élvonalban van ez a Zalánki Gergő nevű nagyon jó vízilabdázó, aki elszerződött XY olasz klubba. Az olasz klub, nem tudom én, 2 év után csődbe ment. Zalánki ez a Gergő hazajött. Na most Magyarországon tudsz egy olyan klubot, ami csődbe ment volna?
0: Hát, nem eredményesen gazdálkodnak a vízilabda klubok.
1: Úgy tűnik, majd most egy darabig, de majd ki fog derülni.
0: De amúgy, mikor a papó kérdezte ezt, hogy a Erdély, hogy ezt elfelejtettem, hogy ott ugye a komplett magyar nyelvű médiát egy az egyben lenyúlta a Fidesz, és most éppen az történik, hogy egy RMDSZ-es valaki úgy tűnik, hogy ráteszi a kezét. Hát az is a lényeg, mint ahogy egyébként ezek a külföldi futballcsapatok most Orbántól megkérdezték tusványosan, hogy mi lesz ezzel meg ezzel a csapattal, a ottani magyar területeken lévő csapatokkal, és ugyanez van a felvidéki csapatokkal, a délszláv, vagy mit tudom én, akik itt a
1: Eszék,
0: igen.
1: Dunaszerdahely,
0: és hogy ez
1: mennek tönkre.
0: Igen, hogy ez a korrupció minta példája, tehát magyar állami pénzből tartunk fönn külföldi futballcsapatokat azért, hogy ott tulajdonképpen mi népszerűek legyünk, a teljes magyar nyelvű médiát mi uraljuk, és ott azért főleg az idős emberek jelentős része nem fogyaszt semmi más, csak a magyar nyelvű médiát, tehát ő egy román újságot a kezébe nem vesz, hát és azon keresztül pedig az ő üzenetei jutnak oda.
2: Az internet azért megvan a Transtelex.
0: Az, igen, de azt hidd el, hogy mondom, főleg az idősebb korosztály, az garantáltan nem fogja
2: nem
0: valós, elolvasni.
2: Ez könnyen lehet.
1: Biztosok benne, hogy a román erdélyi faluban lévő bácsi meg a néni, ha este leülnek a szobába, akkor a magyar tévét nézik.
0: Persze. Úgyhogy ez a korrupció
1: alapja.
0: Amire
1: most kíváncsi leszek, hogy mit fog látni most, ha elindul mondjuk az M1, meg a Duna TV.
0: Hát most jó az M1 egyébként, mert egy óra múlva itt vagyok, ott lehetett nézni, meg a gyalogbékát, meg ilyeneket. Mert én is, nem is tudom, mikor néztem utoljára ennyit magyar televíziót, mint most.
2: Na,
1: csodálat,
2: kicsit szóvalasztuk a kajakot, meg a vízi labdát, akkor a vízről egy pár percet beszéljünk. De viszont előtte két műsorra szeretném felhívni a figyelmet, ami a Tilos Rádióval megy majd le, és amelyik már lement. Tegnap fantasztikus műsor volt a Hajnal Hasadásban. Vagyis lehet rosszul gondolni, de úgy emlékszem, hogy tegnap volt, igen. A Drog Reporternek, vagyis a Sárosi Petyának egy Szigeti Balázs nevű manus volt a vendége, aki Kaliforniában kutató, Kalifornia Egyetemen, és hát fantasztikusan érdekes volt, amit mondott. Nagy, kicsit kapaszkodni kellett, mert nagyon nagy tudású, és kifejezéseket, meg neveket, meg egyébként ontott, hogy némelyikről fogalom nem volt, hogy mi volt, de aztán el is magyarázta út közben, tehát érdemes volt odafigyelni, és szerintem lenyűgöző jó, ilyen jó rádióműsort nagyon rég nem hallottam, mint ez. A másik, az remélem, hogy jó rádióműsor lesz, azt mi fogjuk csinálni a Planet Error-t. Most pénteken 10:30 délig, és a Vasáros Gábor lesz megint a vendég, aki már kétszer vagy háromszor olyan domborított a műsorba, és hát most a vízügyek kapcsán most rengeteg mondani valója lesz, mert hogy hát azt hiszem most el lehet mondani, hogy helyzet van.
0: Hát igen.
2: Andrissal beszéltünk kicsit műsor előtt egy pár szót, aztán megegyeztünk, hogy hagyjuk inkább a műsorba, fejezzük be, mert ez túl fontos és túl érdekes, de
0: csak az a kérdés, hogy lesz-e megoldás, mert a helyzet az most már egyre egyértelmű.
2: A helyzettel csak annyit akarok mondani, hogy a Dunának az átlagos vízhozama az 1400-1600 köbméter per másodperc.
0: Bocsánat, pont ma néztem meg, most hogy 800. Mennyi. 800, ezt akartam mondani.
2: Most 800, és nem a vízfelszínen, hanem a
0: Medernél.
2: A fenék közelében 25 Celsius fokos volt ma, illetve tegnap, és 25 cm volt a legkisebb.
0: Igen, de az egy relatív 25 cm.
2: Hát az
0: mert ez lehet mínusz is, tehát ott valamikor meghúzták
2: persze,
0: a nullát valahol.
2: Még a múlt században szerintem csináltak egy talpontot, hogy ezt tekintik, hogy vonatkoztatása, és ahhoz mérnek mindig. Természetesen ez nem az jelenti, hogy a víz közepén 25 centis, annál is inkább, mert ugye hát a szabadság itt lábánál, vagy a közepén ott 20 méteres mélységek szoktak lenni normál állásnál, tehát akkor most ott 16-17. Uh-huh. Tehát középen Budapesten mély a Duna. De Budapesttől elhagyva, ugye itt eléggé összeszűkül a meder a városban, főleg a belvárosi részen. Kijebb már az Árpád hídnál elég terebélyes tud lenni, meg az összekötő vasúti hídnál, és ma olvastam, hogy ezek a szállodahajók nem tudnak közlekedni, vesztegelnek, pedig ezeknek nagyon pici a megülésük, egyáltalán nem nagy.
0: Sőt, Romániába zátonyra futott egy most tegnap, vagy valamelyik nap.
2: Na tessék. Úgyhogy...
1: Közben megnéztem, hogy a mai vízállás jelentés, amit ugye nehéz értelmezni, de hogy a Budapestnél 26 cm a...
0: Igen. De ha megnézed, visszanézed pár napra, lehet látni, hogy például ez a vízhozam, ez hogy csökken napról napra, sőt óráról órára, egészen hihetetlen. Én tökre meglepődtem rajta.
1: Nincs hó az Alpokban.
2: És a vízgyűjtő területen nem esik eső, nagyon örült. És most volt egy pár ilyen picit nedvesebb nap, meg ilyen vihar gyanús, meg fekete volt az ég, volt minden, de ez egy ilyen száraz vihar volt. Tehát.
0: Egyébként az a vicc, hogy idén még volt is hó az Alpokban, tehát még csak az sem igaz, hogy, mert ez mondjuk az elmúlt 10 évből 5-6-ra igaz, hogy alig volt hó. De pont ezen a télen volt, és eltűnt, tehát ugye átszalad az országon, belemegy a tengerbe, és abból augusztusra már nyoma nem marad.
2: És a Pakson le kellett állítani a 3-as blokkot, és Romániában, Csernovodában ott két blokkóval az atomerőmű mind a kettőt leállították már, hogy nem működik ebben a piacban. Pedig nem tudom, hát nem annyi, mint nálunk, de Romániában is a saját belső fogyasztása tekintés részét a Csernobyl atomerőmű képviselte eddig, vagy...
1: Idáig nem néztem meg, de most fölkeltett az érdeklődésemet, hogy vajon Európa nagy folyóinál ugyanez a helyzet? Tehát a Dunán kívül, mert ugye mi az napba vagyunk érdekeltek, de azért van rajtunk kívül Rajna, meg Elba, meg nem tudom én, mi minden, ami nagy folyók, hogy ott is ugyanezek a jelenségek meg lehetnek vajon.
2: És mit találtál?
1: Nem, mondom, meg fogom nézni, meg mert most jutott eszembe, hogy leragadtam én is. Hát ugye minket az érdekel, hogy a Duna meg lesz-e víz, de hogy ez a szárasság, ez azért egész Európában látható. Ha Zsoltnak igaza van, akkor a magas hegyek által övezett folyók talán olvadás miatt nem lehetnek érintettek, de kíváncsi vagyok, hogy ezek a nagy nyugat-európai folyóknál hasonló gondokkal küzdenek, de közben meg fogom nézni, hogy ez csak mi kaptuk ezt az örömet, és egyébként nem tudom azt se, hogy ez a Dunán végig így van-e. Tehát a Németországtól a Fekete-tengerig ez ugyanez a probléma fennmaradt-e.
3: Szeretném, ha tudnák, hogy Magyarországról több víz távozik, mint amennyi bejön. Ez azt jelenti, hogy nekünk van felesleg. Magyarország ma nem szenved. Magyarország ma semmilyen vízhiányban nem szenved.
2: Úgyhogy nem kell félni semmitől, jó kezekben vagyunk.
0: Hogy volt, olyan ismerős volt a hangja ennek a Palinak, nem tudom hova tenni. Aha.
1: Engem megnyugtatott. Úgyhogy, na mindegy, hát jó lenne, na mindegy. Kíváncsi vagyok rá, mert holnap utána nézek ennek, hogy mit csinál a Duna máshol, és mit csinálnak a többi országok nagy folyói.
2: És nagyon kíváncsi, hogy a Vasáros Gábor milyen megoldást tud mondani, mert az, hogy konstatáljuk, hogy egyre szarabb a helyzet, ezért kár műsort csinálni, de hogy milyen...
1: Ez mikor lesz?
2: Pénteken 10:30-tól délig.
0: Hát ugye mai hír volt, hogy a illetékes miniszter most leült valami vízmegtartási civil szerveződés embereivel, vagy bizottság, vagy nem tudom mi a fene neve van ennek, tehát hogy legalább meghallgatja a szakmai álláspontokat. Nem tudom, hogy eddig ez hogy volt, tehát... De gondolom, hogy velük nem tárgyalt senki, mert akkor ebből nem lenne most hír.
2: Hát a hivatalos vízügy és a vízgazdálkodás, ezeket a vízmegtartó civileket, meg mozgalmakat a legutolsó hónapokban kezdte csak elismerni, hogy esetleg van valami spiritus benne. Addig ilyen sarlatán baromságnak tekintették az egészet, hiszen a hivatalos vízügy még mai napig is öntözésbe gondolkodik, meg víztáró képítésébe. A vízmegtartás az egyáltalán nem ezt jelenti, ez sokkal bonyolultabb és szofisztikáltabb dolgokról van szó itt. De nagyon kíváncsi vagyok, mit mond a Vasáros, hogy a nincsből mit lehet csinálni? Ha egyszer nem esik az eső, meg nincs ár, meg ilyesmi, akkor nyilván ezt a 800 köbmétert a létező legjobban kéne kezelnünk, és valami ilyesmire gondolok, de kíváncsi vagyok őszintén, hogy milyen jó tanácsokkal tud, mert elég radikális gondolkodó, és nagyon ért hozzá.
1: Hát talán javaslom, hogy létezik azért a Közel-Keleten egy ország, ami híresen nem rendelkezik sok vízzel, édes vízzel, és hihetetlen leleményességgel hasznosítják azt, ami van.
2: Csepegtető módon, igen.
1: Hát többek között.
2: És érdekes módon, hogy múltkor meséltek a Marokkóról, hogy Marokkónak a ugye gyakorlatilag két részből áll egy tenger, óceánparti hatalmas síksággal, és azután az Atlasz-hegységgel, amiből nem sokat lehet kitermelni, mert puszta sziklák, legfeljebb néhány bánya működik ott azon a vidéken. Ellenben a síkságon meglehetősen nagy mezőgazdasági tevékenység folyik, és rengeteg országba exportálnak egzotikus gyümölcsöket és egyebeket. Úgyhogy nagyon fontos ágazat, és meg vagyok döbben, vagy az óceán tengerpartján, vagy az óceántól néhány kilométerre jóval szárazabb a klímájuk, mint Magyarországé. Tehát Magyarországon, amikor azt mondtuk, hogy 600 és 800 milliméter csapadék esik le évente, tavaly csak 453 volt, megérzem, tehát a fele, vagy nem túl sokat, mint a fele, ott viszont 2 és 400 a milliméter az éves csapadék. Tehát nagyon-nagyon száraz klímán produkálják azt a viszonylag magas terméshozamot és a fontos export lehetőséget. Úgyhogy lehet, hogy tőlük is érdemes tanulni.
0: Kérdezz már meg a Vasáros Gábortól, ha csak nem érzed nagyon hülye kérdésnek, hogy hova lesz a víz? Tehát, hogyha elpárolog, az hol esik le? Hát fönn csak nem marad. Mert hogy nincs eső.
2: Hát a régen ugye az erdők körül alakultak ilyen mikroklímák, erdők, patakok, folyócskák, tavak, és a mérhetetlen nagy párologtató felület, ami egy-egy, akár csak egy-egy hatalmas tölgyfa tudott produkálni. Ezek olyan mikroklimát és párát termeltek, hogy felhők képződtek, amiből nagy esők voltak. Ez a félsivatagos termesztési mód, amit mi az Alföldön meghonosítottunk, ahol a gyökerek nem több méter mélyre mennek, hanem csak fél méter mélyre maximum, és ezek a kis látszárú egyszikűek, mint a búza és ehhez hasonló gabonák, ezek nem termelnek olyan, nem csinálják meg a maguk mikroklimát, illetve ez a mikroklima az, amiből nem kérünk tulajdonképpen. De megkérdezem.
1: Kérdezd meg, te még egy papu, emlékszel, a múlt héten utolsó pillanatban fölverült az, hogy tippeljünk köztársasági elnökre. Most megkérdezem azt,
2: tényleg, hogy... Tényleg, akkor Zsoltot is lekáderezzük.
1: Valamelyik közelebb került a tippjével a...
0: Nekem nem volt tippem, és most nem is tudnék egyébként. Igen. Igen, mondtátok a Romsics Ignácot, nem tudom, hogy ő nemet mondott-e már, vagy...
2: Nem tudok róla.
0: Vagy hogy a helyzet. Nem, én nekem ő beleférne, de...
1: Hallakozó volt köztük. Én csak azért hoztam szóba, mert az előbb néztem, még a este felé, hogy valami 50-valahány ezer szavazatnál tart valamelyik fórum ezügyben, és az torony magasan a Hatházi Ákos vezető.
2: Igen, tényleg?
0: Hát ő egy népszerű ember. Talán ezért is tartják távol.
2: Én örülnék neki egyébként.
0: Én is. De az teljesen lehetetlen, tehát előbb lesz a, nem tudom, a Dúró Dóra köztársasági elnök,
2: olyan mint a Hatházi. Olyan nem jó, hogy hát a esküt ellensége a NER-nek és a Fidesznek, úgyhogy, hogy...
1: Jó, csak mondom, hogy ezt olvastam, hát aztán meg most már lassan kiderül, hogy hogy lesz a jelölés és így tovább, de hát ezt majd jövő héten meglátjuk. Ha jól látom az órát.
0: Igen, igen.
2: Úgyhogy húval tényleg. Köszönjük szépen, velünk voltatok. Jövő héten folytatjuk, és kellemes, addigi kellemes nyarat kívánok.
0: Kellemes hőkupolát mindenkinek.
2: Hőgutát és egyebeket.
1: Hasonlókat. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.

business. And it all makes sense.

0: Hírei következnek.
1: A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackórú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajodhatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték.
2: A fehér gólya fiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetért felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék.
1: A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most három gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Magyar kutatók vezetésével készült el Európa vizes élőhelyeinek első egységes digitális atlasza. Olvashatjuk a Qubiton. Kovács Gyula Máté, a Koppenhágai Egyetem kutatója és csapata mesterséges intelligencia segítségével több mint 470 ezer műhold felvételt elemzett, majd 10 méteres felbontású térképet állított össze a kontinens 38 országának természetes és természetközeli nyílt vizes élőhelyeiről. A Nature folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint Magyarország az emberi terület használatnak leginkább kitett országok közé tartozik. A vizes élőhelyek 71,3%-át valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés éri. Becslésük alapján az uniós helyreállítási célok teljesítéséhez hazánk jelenlegi vállalásának 3-5-szörösére lenne szükség. A jó állapotú vizes élőhelyek ugyanis természetes szivacsként segítik a tájvíz megtartását, az aszály elleni védekezést. A kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Semmelweis Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmentileg lelassítva a puffadást, teltségérzetet, sőt hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek, teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minnél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja. Koalák kihalásának megelőzésén dolgoznak ausztrál kutatók, számol be róla a Qubit. A Queenslandi Egyetem szakemberei mélyhűtéssel mínusz 196 Celsius fokos folyékony nitrogénben fagyasztanák le az állatok petesejtjeit és spermiumait, hogy azok akár évtizedekig éppen fennmaradjanak, és később mesterséges megtermékenyítéssel vagy lombik eljárással egészséges utódok jöhessenek létre. A módszerre azért van szükség, mert a koalák számának csökkenésével egyre több egyedi, a környezethez való alkalmazkodás segítő gén tűnik el. Az ausztrál populáció egyes régiókban az 1990-es évek vége óta akár 80%-a is visszaesett az erdőirtások, a bozott tüzek és az aszályok miatt, ráadásul tombol köztük a klamídia járvány. A kutatók vadállatkórházakkal együttműködve olyan koalákban nyerik ki az ivarsejteket, amelyek elpusztultak, vagy már nem képesek szaporodni.
0: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nyolc észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG.
2: Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amelyről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. A kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Semmelweis Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmenetileg lelassítva puffadást, teltségérzetet, sőt, hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszer

0: Ez a nemzeti felkelés kemény magja.
1: Itt akkor újra le kell.
0: Nem baj.
1: Ja.
0: Na. Pöttyög, hagyj pöttyögjön. Béni a pultban, észre legyetek, de ő pontosan tudja, hogy kell felvenni a telefont, én pedig itt a Béni mellett.
1: Tudom, hogy kell balra. Felvenni a telefont, tudom, igen. Hogy kell elindítani a Spotify vezérlőt, amiből a Tu Sina Cosa Grande című számot választotta a TESZ kedves technikusunk és barátunk.
0: Egy nagyon híres alternatív zenésztől van, ezt a Paradisztól fogtok hallani egy számot hamarosan, aztán elindul a reggeli élő műsorunk.
1: Ketten leszünk, ugye, hogy bizonyítjuk, nem tudom, hogy miről élő. Fogunk beszélni. Nekem tegnap még voltak kósza gondolataim, de...
0: Elaludtad őket?
1: Nem.
0: Én nekem az El Niño most így elgondolkodtatott erősen, egy kicsit utána olvastam, meg ami nagyon, mondjuk már szinte gyerekkorom óta tudom ezen fölbosszantani magam, hogy amit ugye még megtanultunk az általános iskolába, és talán Baross Gábor nevéhez fűződik a folyószabályozás, hogy az egy mekkora baromság volt.
1: Nem Baross Gábor nevéhez, hanem Vasvári Pál talán.
0: Lehet. Baross Gábor az mi?
1: Közlekedési miniszter volt. Tehát a keleti pályaudvar.
0: Nem tudom miért, de nem mindegy, hát keverem, hát bukoljunk.
1: Nem baj, csak...
0: Igen, szóval, hogy annak most így olvasgattam, ugye most a kiszáradások kapcsán, hogy az emberi butaság csimborászója, amit a folyószabályozásra műveltek. És ugye ez igaz Amerikában a Mississippi-re, ahol be van zárva a mélymederbe, ott árad, igaz a Dunára, nyilván részben igaz a Tiszára.
1: Kressz Laci, aki hallgat minket, Beszédes Józsefet nevezi meg.
0: Köszönjük, László.
1: Én pedig gyorsan el kell, hogy küldjek egy drukkoló SMS-t, ugyanis most indul mindjárt egy 20 perc múlva kék szalag.
0: Van a rövidített verzió.
1: Hát,
0: a Minarepa verzió.
1: Milla.
0: Minna, nem?
1: Nem.
0: Mondjuk mindegy, mert nem tudom, mit jelent a szó. Én mindig ugye neked, hogy Minarepa verzió, és nem úgy, hogy Milarepa verzió.
1: Jó, van, mindegy. Beszédes Józsefet mondja.
0: Milarepa.
1: Hajrá, ciao Marina. Mindenki drukkoljon a ciao Marinának, hogy éljenek körbe. Lacikám, gyere be, vagy hívjál fel minket, küldözgeti a...
0: Nem tudom, ennyire hiányzunk, miért nem vagy itt? Igen, ez ilyen egyszerű. Hát azért drukkolhatok más hajóknak is szerintem, ha akartok.
1: Drukkolhatnak, persze. Nagyon
0: de hogy nem vagyok?
1: Bajos. Hát körülményeim most nem tették lehetővé.
0: Értem, jó.
1: De tavaly sem voltam, és akkor 20 éves rekord jó szél volt,
0: igen,
1: és mindenki
0: igen,
1: pillanatok
0: igen.
1: alatt körbeért, és akkor gondoltam, hogy valószínűleg ez nem fog idén megismétlődni. Úgyhogy nagyon...
0: És a 20 órát a hajón üléshez most nem volt kedve.
1: Hát, mondom, nekem van egy ilyen rossz előérzetem, hogy meg fog dőlni a legtöbb kiálló hajó rekordja.
0: Hát ugye van, lesz 35 fok.
1: Lesz 35 fok, nem lesz szél. A kiálló hajók rekordja, illetve a déli parton homokpadra futó hajók rekordja.
0: Ugye hát most már ott tartunk, hogy már a Dunán is homokpadra futnak a hajók. Ez nagyon szomorú, tehát azért én ezen elkezdtem egy ilyen világvégét látni.
1: Nem vagy egyedül.
0: Tehát ezek az apróságok, amikor ugye most a kerékpáros klub elnöke hazatekert a mederbe Vácra Budapestről a kerékpárján végig, mert annyira alacsony a Duna.
1: Kükkü vagy ki volt?
0: Igen, Kürtigán.
1: De aztán őt lecseszték.
0: Miért?
1: Hát, hogy nem szabad a Duna mederben, mert az vízvevőhely, vagy vízbázis, vagy nem tudom, nem szabad oda hobbi céllal és mindenféle szórakozási céllal.
0: Nem gondolom, hogy nagyon nagy kár. Ez olyan, mint amikor a Bükkbe kerékpárt túráztunk, és a fegyverrel állított meg
1: volt az, aki átgyalogolt a Velencei tavon is, és azért is lecseszték,
0: azért
1: hogy
0: miért?
1: Az se jó. Mert megpróbálták utánozni, az belesüppettek a mocsárba.
0: És akkor
1: szerencsétlenek,
0: hogy akkor nem sikert, akkor csesszük le.
1: Hát,
0: azért más egy kicsit, mert ő ugye azért valamennyire ugye bizonyos okok miatt ismert ember, és demonstrált, és szerintem igenis nagy

0: Nagyon jól, és nagyon egyszerű módon hívta fel a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon nagy baj.
1: Egyetértek veled, mint ahogy a folyómederben kerékpározni is.
0: Igen. Szóval azt akartam,
1: nem tűnik elvetendő ötletnek.
0: Bűnbe megállítottak minket fegyverrel a nem tudom, erdőőrök, amikor kerékpárt túráztunk gyerekekkel, amit úgy képzel, hogy a gyerekek gyerekülésben a kerékpárom, amik kicsik voltak, és mentünk, mit tudom én, 10 kerékpárral a gyalogúton, hozzáteszem. És kérdeztük, hogy mi a baj? Hát, hogy a tönkre tesszük a természet. Milyen módon tesszük tönkre a természet? Nem szedünk virágot. Nem megyünk le az útról. Ott megyek, ahol ő megy a terepjáról. Milyen bajt tudok okozni? Erre nem tudtak válaszolni, de hát fegyverük volt, úgyhogy mondták, hogy azonnal menjünk el. Tehát, hogy az ilyeneket nem szeretném. Nem terepmotorra voltunk, szeretném hangsúlyozni, de még elektromos hajtásra volt a kerékpárunkon, akkor még föl se találták. Na mindegy. Jöjjön az a csodálatos szám, és utána indítsuk el a műsort rendesen. Ez még nem augusztus, hanem azt hiszem július 30-a van, 2026. Azoknak mondom, akik ma vannak itt, és ma akarnak telefonálni, hogy a műsor élő.
1: A 215-37-73-as telefonszámon elér minket.
0: És egyébként úgy néz ki, hogy ez a nyár, ez végig élő tud maradni, hiszen mi még két hétig biztos vagyunk, és addigra visszatér a Balázs, tehát úgy néz ki, hogy képzeljétek el, egy egész nyarat élőbe fogunk tölteni. Zene!

0: kérem, akkor mégis fogok van ezt a paradiszt is hallgatni időnként. Nekem ez nagyon tetszett, és ha ne, akinek nem tetszett, az nyugodtan kapcsoljon át a klubba, vagy a Retro Rádióra. Na, szervusztok, a Nemzeti Felkelés beindul. Először egy picit szerintem a közszolgáltatásban muszáj beszélnünk a rollerozásról.
1: Miről?
0: Valószínűleg nagyon sok hallgatónk rollerozik.
1: Remélem, hogy nem.
0: Nagyon remélem, hogy nem. Én abszolút roller ellenes vagyok, de mindenkinek szeretném felhívni a figyelmet arra, aki mégis azt mondja, hogy neki az a tuti megoldás meg minden, hogy tehát sajnos alapból kellene egy csuklóvédő, egy térdvédő és egy bukósisak, mert ezekre a testrészekre szinte biztosra estek, amikor estek. És mindenképpen nézzétek meg, talán a Telexen volt egy idős mérnök úr nagyon értelmes előadása arról, hogy miért is annyira veszélyes a roller. És itt beszélhetünk az utánfutásról, a kerékméretről, a szögekről, a magasságról, ahonnan esünk, a sebességről, amiről esünk, a fékekről, amik hiába lehetnek hatékonyak. Ugye egy roller nem áll meg egyenesen, mint egy kerékpár, vagy akár egy motorkerékpár, hogyha tudod, hogy kell fékezni. Úgyhogy aki rollerezik, az kérem szépen, hogy legyen nagyon óvatos, mert én nekem már görcsbe van a gyomrom. A legjobb az lenne, ha bajnátok, igen, elnézést kell, hogy ezt mondom. Azzal győzitek meg, gondolom én magatokat, hogy összecsukható, és akkor föltesztek a közlekedési eszközre. Tekintve, hogy az elektromos rollerek, és főleg a nagy teljesítmény elektromos rollereknek olyan súlya van, a legtöbben szerintem nem csukják össze, és nem teszik fel a békevére, hanem döngetnek velem mindenhol, és nem azért mondom ezt, mert én kerékpáros vagyok, nem azért vagyok roller ellenes, mert zavar, amikor jobbról megelőznek a kerékpársávon 50-nel, de zavar természetesen, hanem azért, mert egyszerűen tényleg nagyságrendekkel veszélyesebb még a kerékpározásnál.
1: Ez a roller hype, ez nem pont a nem elektromos, hanem csak ez a kicsi, könnyű, összecsukható roller nem várt sikerétől. Nőttek
0: hát
1: korára.
0: A kettő között eltelt 20 év. Igen? Ott számolgattam. Igen, mert mi ugye nyilván, amikor a gyerekek kicsik voltak, az elcsípett engem is, de hát az egy teljesen más világ volt. Hát az biztos nyugis volt, biztonságos.
1: Igen, az se tartott soká. Tehát nem. Az egy ilyen nagyon mondjuk, rövid, nagyon intenzíven fellángoló,
0: mondjuk, és amiket utána behoztak a legtöbb, a alumínium összecsukott, és valóban könnyű elektromos roller, pusztulat minőségű volt.
1: Nem elektromos, hanem
0: nem elektromos, sima roller, az pusztulat, rossz minőség, ott nagyon hamar tönkrementek. Nálunk is ez volt, de az egy aranyos hobbi tevékenység, amit tényleg földobsz a buszra, ott van nálad, és akkor örülsz, ha végre van egy kis lejtő, vagy mondjuk még a síkon se keseredsz, elemelkedő, meg viszed a kezedbe. De azt szerintem lement az IP, és külön támad föl az elektromos, mert ugye rájöttek, hogy tulajdonképpen bármekkora wattos motort be lehet tenni abba a kis kerékbe, és ettől kezdve egy egészen elképesztően mozgékony és gyors közlekedési eszköz lehet létrehozni. Én még azt szoktam nézni, hogy mi van ott, ahol egy kicsit előrébb jártak, Barcelona, ahol hát én amikor ott voltam, most már annak is, hogy 6-7 éve legalább, inkább 8 éve, akkor dugi tele, mindenki azzal ment. Most már jönnek a intézkedések, rendelkezések, kezdik letiltani, kezdik leszabályozni, szinte mindenhol, pontosan azért, mert végtelenül veszélyes, de kíváncsi lennék a tapasztalatokra, nekem egy barátom rollerzik, az mondja, miért lenne veszélyes, hát mondom, azért, mert olvasod a statisztikákat, ugye, mert nagyon sokáig nem volt statisztika. Én nézegettem, és mindig, hogy mondom, az lehetetlen. Tehát én látom az utcán, hogy mennek a rollerek, az lehetetlen, hogy nincsenek. És akkor egyszer csak elkezdtek, ugye most jönnek, mint az áradat, úgy jönnek a statisztikai adatok, az orvosok megszólalnak, de mondom, a legjobb ez az idős mérnök úr, mert itt nincsen semmi ítélkezés, egyszerűen elmondja a fizikát, elmondja a tényeket, hogy mi történik, mi történhet, és hogy ez miért történik. Legalább annyit tegyetek meg, ha rolleroztok, hogy azt mindenképp nézzetek meg. Köszönöm szépen, ennyi volt a közlekedés biztonsági
1: köztes népnevelési vagy népművelési és közlekedés biztonsági negyedóránkat. Hallottátok?
0: Így van.
1: Betegyek? Most nem teszek be.
0: Nem.
1: De az, mi fog még előbukkanni a Dunából, meg a Velence? Egy hónap múlva ilyenkor szerintem tényleg át lehet majd gázolni.
0: Ugye a Balaton állítólag vannak még német repülőgépek valahol, hát azok előkerülhetnek. A Dunából ezek szerint még sokkal több autó, meg mindenféle klassz dolgok. Csak sajnos az autók tönkre mennek a víztől. Nem tudom, igen, ez egy érdekes kérdés. Kincsek.
1: Kincsek, de rettenetesen rettenetesen vészjósló az egész.
0: Ja, de egész teljesen olyan, mint hogyha a Biblia egy, az Ószövetség egyik komolyabb dark fejezetében lennénk. És én nem vagyok egy pánikolos típus, de ha így
1: olvasok, szerintem azért hajvékoljunk, és igen, sipákoljunk, igen. És húhozunk.
0: Én most már tényleg a zuhanyozásom ja, max 5 perc volt eddig is, de most már arra is vigyázok, hogy még fogmosás közben is, amíg a fogomat mosom, elzárom a csapot.
1: Én nem megyek kocsit mosni például, pedig nagyon retkes ez a...
0: És én annyira rendes, hogy én már 10 éve nem megyek kocsit
1: mosni. Azok zárt láncú, azok nem zárt vízrendszerrel
0: hát, dolgoznak? Én nem tudom, csak muszájból szoktam kocsit mosni, tehát amikor tényleg borzalmas, mert mondjuk teleszarják a madarak, hogy valami...
1: Vagy ha el akarod adni.
0: Nem, én még akkor sem. Figyelj, most lemosta. Hát nem fogok én ízét, nem játszom meg. Fellelt
1: állapotban.
0: Igen. De a fiam most lemosta. De figyelj, csak azt akartam mondani, hogy amikor nagyon muszáj lemosni egy kocsit, mert annyira koszos volt, egy nem teli vödörvíz elég hozzá nekem, és teljesen normálisan néz ki utána az autó. Biztos nem olyan, mintha a mosóba megcsilivilizték volna, de tiszta.
1: Nekem is elég sajnos egy vödörvíz egy kádba fürdéshez. Wagner úr nagyon vicceset írt, már bele se ugorhatok a Dunába Lánchídról, mert meghalok, írja. Hát bokatörést fog szenvedni.
0: Igen, úgy jelsz, mint a szarajevói merénylet egyik. Nem a princíp, hanem egy másik, akit üldöztek, az beugrott a folyóba. Én láttam azt a folyót, az már az asszály előtt is bokáig érő vízzel rendelkezett, szerencsétlen hát kit eltört a lábát, és elég gyorsan elfogták.
1: Ismerek én is, akinek ez a meggondolatlanság, ez
0: igen.
1: Nagyon sok bokáig.
0: Egyébként akkor se ugorj be, légy szíves a Lánchídról, Wagner, hogyha a Nagy Adunak, köszi. Akkor is meghalhat.
1: 2.15.37.73, aki hozzá akar esetleg szólni ahhoz, hogy milyen gyorsan fog bepörögni ez a pánik, illetve lesz-e. Nem is csak tehát Korzikáról, meg Spanyolországból fognak elindulni az emberek.
0: Szicília.
1: Nézzétek
0: meg az ingatlan hirdetéseket, üssétek be, hogy Immobiliare Sicilia, és azt fogjátok látni, hogy van mondjuk egy 1000 fős falu, és ott árulnak 600 házat körülbelül. Tehát,
1: hát a szicíliai falvak elnéptelenedése az sokkal régebbi, és nem
0: már...
1: feltétlenül a időjárás változásnak.
0: Hát a szárazság az nagyon
1: folyamat.
0: Nagyon erősen üti őket a szárazság, én azt olvastam. Meg hát már tavaly a Telex egyik újságíró, nem tudom még ott lakik-e, kiköltözött Szicíliába, és beszámolt akkor nálunk még ismeretlen 42 fokos melegről, ami például azzal jár, hogyha megállsz a robogóddal kávézni a kávéző előtt, és kinagyod a robogót a napon, akkor már nem tudsz visszaülni a nyeregre. Tehát ilyen végtől egyszerű dolgokban mutatkozik meg, hogy mennyire brutális ez a hőség, és ő megpróbálta légkondi nélkül ráadásul mindez Szicíliába, aztán nem tudom, mi lett a cikk vége, hogy vette. De mindesetre tanulságos volt, és akkor még azt hittük, hogy ilyen dolgok nem történhetnek. Mint ahogy én azt látom, hogy olyan, mintha az emberek egy ilyen teljes tudatlanságban élnének, tehát én nem vagyok egy népnevelő, ezért aztán nem megyek oda minden egyes autóshoz, aki járó motorral ül az autójában és iPhone-ozik a 40 fokba, mert ugye nyáron azért, mert légkondi, télen azért, mert fűtés, hogy de egyszer mentem oda egy ilyen autóshoz, aki a házunk előtt egy dízelben ült, és ugye nekünk lejjebb van a kertünk, úgyhogy így folyt be ez a szag, és már így meguntam. És kérdezett, mondtam, ne haragudj.
1: Előjött belőled a népnevelő.
0: Hát nem népnevelő, csak azt mondom, ne haragudj, ha megtenni, hogy leállítja a motort, ha ide parkolt, ha pedig elmenne, akkor menjen el. Tehát nem látom a kettőt, és egyáltalán volt extrém időjárás, se hideg, se meleg, semmi nem indokolta. Erre azt mondta az ember teljesen komoly arccal, hogy az ő autója nem szennyezi a környezetet. Hát mondom, az nagyon egyedi lenne, mert ugye eleve minden autó szennyezi a környezetet, és az öné ráadásul egy igen öreg dízel. De nézhetően kicsit sértettem végül, nem állított el, nem elhajtott. De ezért nem szeretek ezekbe belemenni. De hát könyörgöm, hát mi kell az embereknek ahhoz, hogy rájönnek, hogy értem, hogy nagyon pici amit mi teszünk hozzá. Értem, hogy nevetséges, hogy elzárom a csapot fogmosás közben, meg a lányom is elzárja a csapot, meg a három fiam is elzárja a csapot fogmosás közben. De hát mégis már vagyunk 4-5-en, feleségemmel együtt 6-an, akkor mégiscsak...
1: Rendes, hogy őt is beleszámolod, rendes.
0: Hát ő is rendesen. Az mégiscsak 6 liter víz egy fogmosásnál. Hát, tehát...
1: Halló.
0: Mindenki tegyen egy kicsit. Halló.
1: Halló.
0: Valamit még nem csináltál.
1: De, szerintem.
0: Alul.
1: Nem, de az nem.
0: Annak
1: az...
0: Lilának halló? Kell lenni.
2: Halló, halló.
1: Aha, ennyi, akkor menj, csak
0: mindig legyen Lila. Parancsolj.
1: Szevasz.
2: Nagy, szervusztok, Gyuri. Csak annyit fejelnék még, Tamás, az autókon, hogy járó motor és légkondi, és mit tudom én, hogy amikor azt látom, hogy jár a motor, megy a belégkondi, mert hallatszik ugye a plusz lúgás.
0: Hát meg kurva meleg van az autó mellett.
2: És az összes ablak le van engedve.
0: Jó, az butaság egyébként. Nem teljes butaság menet közben, de butaság.
2: És akkor én is oda megyek, de előtt felmérem a helyzetet, hogy mekkora és milyen kopasz az ember, aki ül benne. Ha nagyon nagy, akkor ott hagyom, de ez sajnos tendenciózus.
1: Én nem szeretek észt osztani másoknak, az az igazság. Tehát, hogy ez a fajta... nem azt mondom, hogy szeretem azt, aki a... Bocsánat, Gyuri, de ez nem neked szó, hogy aki vegán és fel van háborodva, tudod, azokon, akik a marhahúst megeszik, ugyanakkor viszont a bangladesi gyerekek által gyártott eldobható ruházat ellen semmi kifogása nincs, és van fordítva, akinek pont
0: igen, de az most már ritka az a vegán, akinek nincs kifogása az eldobható ruházat.
1: Csak azt mondom, hogy...
2: Oké, Béli, igazad van, de itt nem is, a Tamáson se azt éreztem, de én se az észt osztanám,
0: megkérdezném. Igen, hát én a kíváncsiság elmúlt, mert rájöttem az egyetlen esetben, amikor szóltam, hogy nincs válaszuk, tehát egyszer semmi. Ez ostobaság, de hát ha beszélünk róla, akkor a középostob emberek rájönnek, hogy ostobaság, amit csinálnak, és más utat választanak.
2: Pontosan. Oké, köszönöm.
0: Hello.
2: Egyébként egy felvetésem majd lenne egy filozofikus, de majd később úgy, hogy...
1: Nem tudok úgy egy zenét elindítani, igen. Hogy nem tudom, hogy mi a gyuri filozofikus felvetése.
0: Akkor mi elkezdünk a Bénivel izgulni, mi balkezesek vagyunk, azok nagyon izgulnak az ilyenen, és nem tudunk nyugodtan adást csinálni, úgyhogy mondd.
2: Akkor elmondom, Papónak a kérdése, aki egyébként az ezelőtti adás, nem ami ma hajnalban volt, hanem múlt héten adásban beszélgettek róla Leventével, meg a harmadik társukatán Andrással, hogy mi az, hogy lelkiismereti szabadság, és nem tudták megfejteni nálam, ők sokkal okosabbak, és nem tudták megfejteni. Megígértem neki, hétvégén az alacsony volt, és ott voltunk egész sokan, nagyon jó volt, és ott szintén felvetette Papó, aztán úgy megígértem neki, hogy nektek bedugom a témát.
0: Köszönjük, de nincs itt a Balázs, aki nálunk ugye a bölcs, de azért gondolkozunk rajta.
2: Oké, köszönjük.
1: Milyen volt Zalacsány? Múltkor arra motoroztam, de nem volt otthon senki.
0: Ez a
1: igen, a tibeti zászló meg az ott volt talán.
0: De ez az ápolóféle.
2: Mind a három zászló kim van. Igen, nagyon jó. Egyébként, hogy is van, Zsivány tanyának föl van rakva, be van jelölve.
1: Igen.
0: És a komfortfokozata nőtt, amióta ott jártunk?
2: Hát valamennyit, igen, van terasz, gyönyörűen meg van csinálva a terasz, ki van húzva középen a tető, teljesen jó. Hát a víz az ugyanaz, a szivattyú ugyanúgy zörög, ápoló ugyanúgy leviszi a bandát hévízre a kifolyóhoz, hogy a halak megharabdálják a vállalkozók lábait. Egyébként tökéletes
1: volt. Jó van.
0: A lelkiismereti szabadságon gondolkozunk. Lehet, hogy elmegyünk.
2: Hát a levelezési listán szerintem rajta vagy, és minden dátum ott
0: nekem nem, én nem láttam a levelezést ezer éve. Tehát vagy levetett róla, vagy spambe ment egyből. Na jó van, megoldjuk ezt is. Jó, gondolkozunk, Gyurikám, biztos, hogy nem tudjuk a megoldást, de gondolkozunk rajta. Ciao. Nem tudom.
1: Nem tudod, kell kezdjünk ebbe bele?
0: Egyébként nagyon jó felvetés, mert ugye az automatikus válaszom az lenne, hogy az a lelkiismereti szabadság, hogy nincs soha lelkiismeret furdalásom, de nyilván illetve nem ez a megoldás.
1: Szabadságomban áll lelkiismeretlenül élni.
0: Igen.
1: Halló?
0: Igen.
3: Sziasztok, Laci vagyok. Szia. Zuglóból. A lelkiismereti szabadság szöget ütött a fejembe, ezzel a szép képzavarral éljek.
1: Gyurikám, megcsináltad a reggelünket, úgy tűnik. Mondjad, Laci.
3: Igen, mintha nem lenne holnap. Úgy csinálta meg a reggelünket. Ez is egy gyönyörűen állt.
0: Ilyeneket nagyon szeretem, az ilyeneket. Ilyeneket mondhatsz még.
3: Igen, ezen nincs fék, ezen a vonaton, hogy érzem. Na jó, szóval...
1: Nem láttad jönni, mi?
3: Ezt nem láttam. Szóval a lelkiismereti szabadságról elsőre az jutott eszembe, hogy ez a szabadságomban áll azt, amit te is mondtál, Béni, tehát hogy azt tenni, amit akarok, és a lelkiismeretemre van bízva a dolog, hogy meddig élek ezzel a szabadságommal. Viszont rögtön utána azt jutott eszembe, hogy ez egy olyan dolog, hogy amikor tudom magamról, hogy csinálok szar szemét, szar alak dolgokat sokáig, és akkor egyszer csak azt mondom, hogy na jó, ebből elég volt, akkor elmegyek egy lelkiismereti szabadságra, ahol egy kicsit így reflektálok arra, hogy micsoda szar szemét szaralak voltam, és akkor utána egy kicsit, tehát az önvizsgálat.
0: Hát vagy várjál, vagy éppen fordítva, tehát élsz egy nagyon szép lelkiismeretes életet, de néha elmész lelkiismereti szabadságra, és akkor aztán genyóskodsz.
3: És akkor belerúgsz a kutyába.
1: Meggyónod, három miatyánk, és fülhet minden, kezdődhet előre.
3: Kicsit olyan, mint mikor melyik volt az a Jim Carrey film, amiben egyszer csak előjött a gonosz énje, a szuper aranyos, mindenkivel kedves rendőr csávónak.
1: Mi volt? Nem tudom, mert Jim Carrey az...
0: Nem jön nekem se, nem szeretem annyira
3: sajnos. Én is én meg az Irén egy ilyen szuper...
1: Én is meg az Irén, nem ismerem.
3: Motoros rendőr volt, aki tényleg ez a mindenkire szuper haver, és mindent eltűrt, tehát bárki belerúghatott minden, és egyszer megpattant, és egy ilyen hasad személyiség előjött egy nagyon, tehát tényleg egy igazi tapló, és akkor ez egy ilyen érdekes történet volt. Na igen, szóval szerintem ezzel néha el kell menni lelkiismereti szabadságra, és az mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, hogy azon a szabadságon éppen mit csinál.
1: Ez olyan, mintha csuriba lenne hátad mögött.
0: Igen. Hát mi tulajdonképpen miről szól a gyónás? Az is arról szól, hogy csuriba van a kezed. Ezt a sportszertet még ellopom. Oké, lesz még egy üdvözlégy. Na, nagy dolog.
3: Lehet ez olyan, mint ez az alkotói szabadság, a szabatikál, amikor egy egyetemi professzor kivesz egy évet, és akkor
1: hét évente egy évre elmegy.
3: Van olyan hely, ahol ez így
0: működik. Képzeld el, hogy abszolút.
1: Kedves barátunk is
0: még
1: most.
0: Még munkahelyeken is van olyan, ahol mit tudom én, 5 évente kap fél éve. Nagyon sok tech cég csinálja ezt például, hogy ne égjenek ki az emberek.
1: De egyébként...
3: Ezt akarja most bevezetni az idő is a kormány is, nem? Hogy akkor így
0: hát a szabatikál az egy okos dolog. Mondjuk én biztos, hogy nem vagyok rá alkalmas, hajlamos lennék a semmit tevéssel töltésre, de az egy okos dolog.
1: A szabatikál az tipikusan a jóléti társadalmaknak is egy nagyon kivételezett rétegének megengedhető. Olyan dolog, amit egyszerűen nem lehet világszerte, vagy...
0: Nem, világszerte valószínűleg nem lehet, de bizonyos foglalkozások, de tényleg, ahol nagyon erős szellemi munkát végeznek egy területen, ott abszolút el tudom képzelni, hogy egy csőlátásod lesz, hogyha nem lépsz ki, és nem kezdesz egy picit mást is csinálni.
3: De egy kőművesnek is jó lehet, érted, hogyha 7 évig rakja a falat, akkor utána kivesz egy évet, és akkor...
0: És mit csinál az egy év alatt? Maszekba fogja rakni a falat, gondold végig. Erre kíváncsi lennék. Hát, ha van kőműves hallgatónk, aki elmondja, hogy mit csinál egy szabadikában, kíváncsi lennék.
1: Azzal együtt nekem ez a értelmezés ez nem annyira tetszik. Tehát az önfelmentésnek, vagy az önigazolásnak a legkönnyebb, vagy legkézenfekvőbb módja, vagy lehetősége azt mondani, hogy akkor én most lelkiismereti szabadságra mentem.
3: Hát szerintem nehéz. Könnyebb. Én tudok ezzel menni, ezzel az értelmezéssel, amit mondasz, hogy még egyet használjak, de szerintem a legönfelmentőbb viselkedés az, amikor így a nap végén azt mondja az ember, hogy jó van ez így. Tehát, hogy én igazából rendben vagyok, nem bántok én senkit, mert ez nekem jár, mindenki más is genyó, szóval megfutja ezeket a kis igazoló, önigazoló köröket, és akkor utána másnap ugyanúgy folytatja. Tovább egész...
1: A mostanában nagyon népszerű, meg közismert élet kognitív diszonancia fogalmát pedzegeted.
3: Ahhoz az kell, persze, tehát az kell, hogy ne lássa az ember a realitást, és ne értékelje.
1: Nem tudom, nekem az én vezérem, bensőmbő vezére, József Attila is orra nagyjából leírja azt, amit a lelkiismereti szabadságról gondolni érdemes. Nyilván lehet ezt még...
3: Melyik?
1: Ehhez sihas jelelhess, ahhoz a mindenséggel mérd magad, ez is benne van és nagyjából ebben az egészben.
0: És azzal, hogy miért legyek tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is, az
1: pontosan.
0: Se rossz.
1: Jó, inkább egyenek meg a férgek,
0: hogy
1: a férgek
0: meg egyen. Tudod, vannak ilyen barátaim, akikkel szoktunk verset írni, meg az abszurdum még meg is jelent néha, és egy időt még azt mondjuk, hogy azért József Attila után nagyon nem jó érzés költőnek lenni egy Adi és egy József Attila árnyékában.
1: Nagyon
3: érdekes.
0: Köszönöm a lehetőséget. Na figyeljetek, felolvasom a fact-checkelésbe, hogy mit mond erről a Wikipédia.
1: A lelkiismereti szabadságról? Igen, van azért... ennek Wikipédia oldala? Van. Hát a papóik miért nem nézték meg ezt?
0: Legalábbis az AI kiadta, de első körben itt Wikipédia jelzése. A lelkiismereti szabadság egy alapvető emberi jog, amely mindenkinek biztosítja a szabad gondolkodást, valamint a vallási vagy más világnézeti meggyőződés szabad megválasztását, megváltoztatását és kinyilvánítását. Ez a jog védi az egyént attól, hogy bárki erőszakol vagy fenyegetésre kényszerítse meggyőződésnek megváltoztatására. Ez nekem fura, én azt hittem, hogy a lelkiismeret teljesen más jelent.
1: De... Halló!
0: Halló!
4: Halló, sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
4: Nem az a legelejét hallom a műsor, ezért nem tudtam pontosan, nem tudom, hogy mire is szólt az, pontosan az a kérdés, hogy mit lehet csinálni, hogy az emberek megváltozzanak, hogy mit csinálnak rosszul azon kívül, hogy járatják a motort, ezt nem tudom. És...
0: De van egy azon ötletem, kívül hogy... semmit.
4: Hogy? Nem csinálnak semmit.
0: Vicceltem, viccel.
4: Na. De akkor most komolyra, mert én nagyon komolyan gondolom, nem?
0: Mondd a komolyan.
4: Hogy, mert én Franciaországba érek, tudjátok, ahol itt vannak ezek a nagy
1: mandulafák.
4: Nagy tüzek, mandulafák.
0: Igen, elég súlyos nagy tüzek vannak, igen.
4: Igen, és hogy mit lehet csinálni, sokat pedzegetik a kérdést, de hát ma reggel is a közszolgálati rádióban hát nagyon nevetséges volt az egyik politikus, ahogy beszélt, és így nem hallgattam végig. Nem minden, csak hogy például itt az van, hogy most már őrizetbe vesznek, hogyha kidobsz egy csikket az ablakon.
0: Tehát mondjuk nem teljes hülyeség.
4: És azért az emberek még mindig kidobják a csikket az ablakon, és tudod, a többiek meg felveszik ezt fedélzeti kamerával, azt kirakják a Facebookra. Na, az meg nem jó, mert akkor lehet, hogy valakit meglincselnek, érted? Hogy gyöngyösen kirakok valakit, hogy nézd már, ez az Operasztra DDV rendszámba kidobott egy csikket, érted? És akkor hogy is hívják, ez rossz lehet, de hát, hogyha felveszik, az már jó, mert az alapján, hogyha azt a rendőrségnek tovább kérek,
0: vegyék fel inkább a csikket.
4: Őrizetbe veszik. Na, szóval... És akkor hallgattam még a közszolgálati rádión, amin biciklizésről volt szó, és család, aki biciklizik a gyerekkel, elkezdenek biciklizni, és akkor a 3 éves gyerek érti, hogy miért jó a bicikli, és hogy miért jó motor nélkül menni kirándulni, hogy nem az autóval mennek kirándulni. És szóval, hát szerintem ez kell, hogy ilyen radikális dolgok kellenek, hogy őrizetbe venni, érted? Vagy érted, azért is vegyék őrizetbe az ember, hogyha jár a motorja.
0: talán az túlzás lenne, igen.
4: Ilyen kell, ez kell hozzá, meg hát érted, ki kell plakátozni ezeket a tűzvészeket Magyarországon is, vagy hogyha majd lesznek, érted, ilyen gondatlanságból, vagy kigyulladnak erdők, ne gyulladjanak, remélem.
0: Te közel nem, vagy Bordeauxhoz?
4: Nem, én messze vagyok Bordeauxhoz, de itt vagyok, itt is éget nagyon, szóval itt is nagyon éget, és most, na, szóval, hát hogy mit lehet csinálni így hogy az emberek változzanak, ez itt a kérdés. De én azt is felteszem magamnak azon a kérdésen, és rengeteg ötletem van, vagy agyalok, jönnek így elképzelések, hogy mit lehetne csinálni, hogy ilyen ne legyen. Szóval ez az állam, a spanyolok például azok, az szintén a francia közszolgálati rádióban hallottam, azt Kerek Terec mondták, hogy az állam a felelős, és lényegében igen. De akkor aztán itt Franciaországban meg azt is mondták meg a kezdetekben, hogy az ekolósok, hogy a zöldek a felelősek, és akkor nekik az volt a felelősségük, hogy nem engedték egy erdőt, ahol ilyen veszélyeztetett teknős békafaj élt, hogy azt nem engedték, hogy azt módosítják annak az ajtalaj növényzetét, és akkor hát az az erdő is megégett, most teknősökkel együtt.
1: Hát igen, mondjuk ezt nem pontosan értem, tehát a zöldeket felelőssé tenni azért, hogy nem
0: mert egy kivonozott... Mert az ajnövényzet gyulladt meg, nem
1: engedték. De hát az Isten szerelmére akkor mi legyen?
0: Hát igen.
1: Ne legyen ajnövényzet?
0: Nem tudom, ugye ezt tudnunk kéne a részleteket ahhoz, hogy ebben egyáltalán el tudjunk mérni.
1: Na, köszönjük szépen!
4: Na, nagyon jó a kérdés, hogy mit lehet tenni, remélem ebbe a irányba fog folytatódni a műsor, és hiányolom, hát nem tudom, magyar közszolgálatit nem hallgatok, de viszont annak ellenére, hogy Magyarországon nem még semmi, itt bemondják minden nap többször minden híreknél, hogy ne dobjáld el a csikket, ne grillezzél most az erdőszélén, és ne vágd a száraz füvet olyan fűnyíróval, ami szikrát akar.
0: Igen.
4: Késes, ne köszörüljél, érted ott a kertedbe, hogyha be van nőve, érted.
0: Semmiképpen ne hegesszél.
4: És a hegesztést is tedd el később, így van. Szóval ilyeneket be kéne mondani sűrűn a közszolgálatiba, és akkor talán meg lehetne előzni nagyon sok ilyen kisebb-nagyobb katasztrófát. Sziasztok!
0: Hello! Hát én azon gondolkoztam, Béni, hogy ugye voltak ezek a elhíresült kék plakátok, ami, mint megtudtam, most is vannak. A politikai üzenetes kék plakátok, mert ott van, hogy nem tudom, 100 000 forint
1: iskola
0: kedvezmény, hogy ezek kiválóan alkalmasak lennének arra, hogy tényleg, mert szerintem azért, hogyha számokkal szembesítenénk embereket, így most a szárazság és az asszály kapcsán, tehát hogyha csak egy nagy plakáton azt látnám leírva, hogy az országban mindenütt, ha már muszáj óriás plakátoknak lennie, mert egyébként óriás plakát ellenes vagyok, akkor az lenne ráírva, hogy nem tudom, mondok egy számot, biztos rosszul mondom, csak ezért ne hívjatok, 1 millió köbméter víz hiányzik a Dunából, akkor ezen viszonylag egyszerűen gondolkodni.
1: Én inkább azt gondolnám, hogy olyan, annak lenne értelme, hogy csinálni egy fiktív törvénytervezetet, hogy 2027. január 1-től családonként 5 liter víz per nap a hozzáférhető mennyiség.
0: Egyébként meg.
1: Halló?
0: Halló.
5: Elnézést kérek, hogy le kellett rakom, vagyis hogy le kellett kapcsolnom a rádiót egy 5-10 percre, mert valaki fölhívott, de valami megütöttem fülen.
1: Jó hír?
5: Tessék?
1: Jó hírt kaptál?
5: Egyébként, hát különösebben csak egy beszélgetés volt, nem tudtam. De a következő lenne, hogy az lenne a kérdésem, hogyha ez nem titok, hogy beszéltetek Zalacsányról, hogy Zalacsányban van valami zsiványk, nagyon jól értettem.
1: Az az igazság, hogy egy gyanútlan műsorvezető társunk magáningatlanáról van szó, amit szerintem már így is
0: túlájtoltunk.
1: Igen, nagyobb közfigyelmet adtunk neki, mint amit ő lehet, hogy szándékozott, hogy? De egyébként igen.
5: És az lett volna a kérdésem, mivel, hogy magam is stílus rádiós vagyok, nem csöngetnék be a lakásába, csak érdekelt volna, hogy merre fele van ez
1: Nem, minden információnak a birtokában vagy, tehát a helységet is, illetve igen. A Google térképen felelhető nevét is tudod a dolognak, tekerj arra, vagy otthon vannak, vagy nem.
5: Ja,
1: én ezt javaslom.
5: Azért nem, egyébként, hogy igen, hogy azért
1: én is ezt tettem, nem voltak otthon.
5: Érted? A Májog nevű hely van, meg Manózanya, meg ilyenek, de
1: egyébként ezeket, na, ezek felé keresgéljük.
0: Hát figyelj, most az egyszerűen így megtudtuk, fönn van a neten Zsiványtalja néven, úgyhogy nézd meg a Maps-en.
1: Manózanya, az például az egy jó irány.
0: Van egy műsor, mikor van az ápoló műsora?
1: Hétfő délután volt, és egyébként pont...
0: Hétfő délután hív fel az ápoló műsorát, és kérdezd meg tőle, hogy mit szólna ez, hogy meglátogatnád.
5: Légvonalban tőlük 500 méterre dombtúl.
1: Én nagyon, nagyon biztatlak, mert ugyan nem akarom az övével verni, de egy ápoló, egy befogadó, barátságos, a Tilos Rádió
0: de még ha nem is, az nagyon között. Aranyos a kutyája. Azért
5: hozzátenném, hogy én nagyon hasonló vagyok. Tehát, hogy
1: ő látja. Ó, én már látom, hogy this is the beginning of a beautiful
0: friendship.
1: Hello.
0: Okay, ciao, ciao. Ja, még valaki pont, ápolóhoz?
1: Pont Szálinger Balázsral beszélgetett hétfőn.
0: Aha.
1: Aki ma már többször kötődés. Eszembe jutott, igen, egyrészt a apukája, az ő költő, vagy a nagypapája az ő költőségét nagyon aranyosan mondta el, hogy nehezen dolgozta fel, hiszen a költő Petőfit.
0: Helyett igen, hogy
1: ez meg unokája, igen, de mindegy, jó, oké. Szerintem, ha nem ápoló, akkor mondja, szia!
5: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szevasz!
5: Ez a lelkiismereti szabadság annyira nem új dolog, hogy 2013-ban volt erről egy amerikai sci-fi, a bűn éjszakája. Az a címe, és ugye arról szól, hogy 12 órán át minden bűnt szabad, hogy aztán a maradék 363 és fél napon át alacsonyan maradjon a bűnözés.
1: És jó, ugye, jó irányba futott ki a film, mert nyilván ez egy ilyen frappásnak tűnő alapszituáció, de nagyon hülye irányokba is elmehet. Én
5: nem tudom, de amint a csetre is beírtam, ezt sokkal-sokkal korábban megénekelte ugye a Tunyogi Rock Band, hogy legyen egy nap gyűlölet, butatorz és mély. és a világ is vérezzen egy-egy ünnepen, csak az év többi része legyen másmilyen, énekelték ők. Na, és akkor még csak annyi a történet a 80-as évekből, hogy Svájcban akkor már nem csak Svájcban, majdnem mindenhol, ugye az ötusa az egy katonai sport volt, és egy magyar edző dolgozott Svájcban, és ugye katonai rendszámú autóval járt, mert ugye azt adták neki, és kidobta belőle a szivarcsutkát, és másnap már be is idézték. Voltam, mert valam, aki ment mögötte, az látta és följelentette, mert azt mondták, hogy hát ilyet nem lehet csinálni, hogy amúgy se lehet kidobni, de egy katonai rendszámú autóba.
0: Szép.
5: Főleg nem lehet Svájcban kidobni.
0: Szép, hogy már.
1: Igen, ez az önkéntes rendőrködés, ez egyszerre viszonyoktató, és egyszerre...
5: Igen, ahogy a mondás, tehát hány rendőr van Svájcban, a hány állampolgár.
0: Igen.
5: Mondják ők.
1: Igen.
5: Kedvenc kémregényemből idézek, nem szeretnék Svájcba költözni, túl sok ott a svájci, ugye egy angol. Na, ezen felül egyébként Svájc gyönyörű, de hát valószínűleg pont ezért olyan gyönyörű, mert ilyen az életformájuk. Én minden esetre további jó adást kívánok nektek, kevesebb erdőtüzet. És nagyon sok vizet több a Dunában.
1: Vizet, igen.
5: Ja, mert ugye lassan az a mondásunk, hogy vizet hordasz a Dunába, az lassan...
1: Igen.
5: Hát, mégsem volt akkor a hülyeség annak idején, amikor Dunacsúnynál elzárták ugye a szlovákok a Dunát, akkor elkezdték. A magyaroknak annyi eszük volt, hogy dízel szivattyúkkal elkezdték szivattyúzni a vizet, és azt mondták, hogy akkor ezen túl mindig így lesz a mellékágba. Hát nem lett úgy, ugye, tehát sajnos vizet kell lassan hordanunk a Dunában, és ez elég nagy baj. Kevesebb vizet használjatok fogmosáshoz, és kevesebb olajfinomított robbantsatok föl, mert a mind a kettő ártalmas a környezetnek, további jó adást.
0: Köszi. A Szálinger Balázs is ott volt egyébként a Gyuriékkal hétvégén, hogy ezt a vonalat lezárjuk. Szerintem itt az ideje egy
1: jó,
0: szép dalnak.
1: Elindítom.

0: hát igen, itt jó zenék szólnak, igen, jól látod, köszönöm szépen.
1: Ez kicsit tradicionális, hát
0: nekem teljesen, teljesen rendben volt.
1: Számítottam, de nem veszem ki a kedvenceim listájáról.
0: Teljesen rendben volt. Hogy akkor szerintem így legalábbis a szócik alapján is úgy tűnik, hogy a másra gondolnak, amikor a lelkiismereti szabadságot meghatározzák, mint amire mi gondolunk, hogy mi az a lelkiismeret. Tehát az, hogy engem ne korlátozzanak a vallási, vagy bármilyen, stb. Megjegyzem, az nem lelkiismereti szabadság, a szabadság. Nem? Tehát az a gondolati szabadság, vagy nem is tudom. Mindenféle. Mert a lelkiismeret az a dolog, ami van nekem, ami miatt nem csinálok rossz dolgokat, mert hát akkor lelkiismeret furdalásom lesz, ugye? Legalábbis én ezt gyerekkorom óta így értelmeztem, de lehet, hogy én vagyok a...
1: Illetve ahogy a lelkiismereti jelzőt hozzá lehet illeszteni a szabadsághoz, ugyanúgy más jelzőket is ugyanilyen.
0: Igen.
1: Hello! Szevasz!
2: Ápoló vagyok.
1: Szevasz, ápoló! Vártam már a telefonodat.
2: Nem zsiványtanya, hanem gyanús vályog.
1: Gyanús vályog.
0: Hát ezt a Gyurival beszéld meg.
1: Nem a Gyurival, hanem betelefonálóval.
0: A Gyuri mondta, hogy zsiványtanya.
1: Igen. A Manó tanya mellett van, ugye? Jól emlékszem?
2: Hát nem melletted, igen.
1: Közel hozzá.
0: Konkrétan egy ló megy melletted?
2: Ja nem. Többen mondják ezt, hogy ez a kocsi, ez valami lóhorkanásokhoz hasonló hangokat gerjeszt, de kb. 5-tel megyek pomázon belül. Még az előző a Duster, meg többen kérdeztek, hogy te épp egy sertéstelepen vagy, mert ők meg akkor röfögést hallottak.
0: Ez egy érdekes autó.
2: Kocsiknak van egy animális asztrálteste.
1: Na, akkor ezt elmondhatjuk a éterbe, hogy az a hallgató, aki ápolót szeretné Zalacsány környékén meglátogatni, az ne a zsiványtanyát, hanem a gyanús vályogot keresse?
2: Igen, de szerintem én beszéltem vele egy Waldorf iskolás színház előadáson,
0: ezt össze kell raknotok.
2: Én nem ott lakom, azt tudni kell, hogy most itt mennek, hogy akkor csak a múlt héten voltunk, a múlt hét végén, akkor 15-en voltunk, a felő a Stilos Rádiós volt, és megváltottuk a világot, de nem ezért telefonáltam, hanem hogy, de akkor Béni hallgatta valószínűleg, hogy
1: igen.
2: Azt üzente neked Szellenger Balázs, mikor megtudta, hogy te már ezt a
1: Zalaegerszegen
2: Lópaszók című verset felolvastad, és a kezdeiben, hogy te nagyon rendes ember lehet.
1: Hát ahhoz képest, hogy az MTK elleni meccset hármasban öcsémmel néztük végig, akár jobban is emlékezhetett volna rám.
0: Köszönjük, Balázs!
2: Ja, melyik? A mostani hétfői?
1: Nem a mostani hétfő, itt még a tavaszi egyik fordulóban voltunk együtt. Na mindegy.
2: Hát lehet, hogy nem mutatkoztál, de vagy elfelejtette.
1: Nem, öcsém, mert jobban ismeri, aki akkor kezd helyen ért, és a törzs szurkolójának számít Szellinger Balázsnak ő is. Ugye egyrészt van egy gyönyörű verse, a Szalasztó az a címe, ami a keszthelyi egyik nevezetes utcáról szól. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, te neked is. És
2: pont nem ismerem a szóval majd.
1: Abban a házban születtem, illetve oda születtem én is, meg öcsém is, amiben most a Balázs lakik, vagy legalább a szomszédban, és ugyanabban a Csók István utcai szülőotthonban születtünk mindannyian, mint amiről ő is beszélt, és ami most idős nyugdíjas otthon. Úgyhogy egy ilyen szép íve volt az egésznek, és jó volt hallgatni.
2: Ja igen, ő mondta az ívet, beteljesítem, de hogy ott is fog meghalni, ahol született.
1: Igen.
2: Szép dolog.
1: Jó van.
2: Köszi, ciao.
0: Hello. Szia. Kérlek szépen.
1: A Szalasztót keresed?
0: Szabadba került, igen.
1: Az utolsó két mondatot olvast fel, elég az.
0: De már itt van. Oké. Nagyon, ja, ki tudom nagyítani talán. De ha ki akar nagyítani, akkor is lapoz.
1: És valamit csetteg is.
0: A lapozáshoz hangot ad.
1: Azt a fegyelmű.
0: Szellinger Balázs, Szalasztó. Éghajlati övek csúsznak, másznak a szalasztón, Nőt rugdosnak maguk előtt, vagy mindegy. Azt beszélik, ez most a hadakutya. Legyen megértve, hogy szükségszerű a sírás. 20 000 éves szellemi közösség követi a lassú menetet fentről. És olykor választ valami fülbemászót a népdalkincsből. A vásártéren páfrán nyitott boltot, csak üvöltöző zöldségeket árul. Egész nap fegyelmez, és nem sokára ő is elmerül a történelemben. Nem, végül nem sikerült ez a tanítás, henceg, a hegyekben döglődik a fenyő. A tóban a fajválaszték követhetetlen, a toronyárnyék már úgy söpri át a főteret, hogy abban nincsen élvezet. Hogy is maradhatna higgadt az ember, ha a sok kis jelen időt egymáshoz rakosgatja? Ólomüveg ablakú étteremből ABC, aztán az se. Úgy van, a tragédiára fogékony ember azt mondja, késő, nincs már ideje arra, hogy ne éljen. Túl szép a te városod, herceg. Nem szabadna itt lakosságot hagyni a háborúban. Ez volt.
1: Én ennek egy másik verzióját is.
0: Hát lehetem. Ennek volt az a címe, hogy Szalasztó, de igen, azért igen. Ránézek.
1: Lehet, hogy több verziója van. Az utolsó sorokra máshogy emlékeztem, de...
0: Érdekes dolog van itt.
1: Az ólomüvegablakú, az a főtér sarkán lévő hajdani patinás Hungária majd gösszersöröző, amiből valóban CBA lett, aztán Rossmann. És a ragyogó kerthelyiségét pedig beépítették, és ott egy 8 lakásos.
0: Én magamat nem tartom olyan nagyon, nagyon sírosnak az ilyen dolgokon, de azért fájnak. Ugye heti szinten elbiciklizek a Márvány menyasszony hűlt helye mellett. Elképesztő nagy telke volt egyébként, látszik mekkora lehetett a kerthelység. Hát a földet tették egyenlővé, gondolom, hogy lesz egy 100 lakásos lakóház a helyén, és azért úgy fáj az ember szíve. Szép kis épület volt az, és ugye az egyik utolsó ilyen földszintes épület azon a környéken, úgyhogy azért nem szeretem nagyiból az ilyen.
1: És ugye a Tangó király Kalmár Pál évtizedekig szórakoztatta ott művészetével a
0: Én egyetlen egyszer voltam, tehát egy esküvőt ott tartott az egyik kollégám annak idején, még a 2000-es évek legelején.
1: Meg egy vendéglátó egységet így kell hívni. Márvány menyasszony.
0: Abszolút, nagyon. Hát, és Márvány utcában, ez nem bántó szó, vicc, ez egy nagyon jó név, így van, teljesen egyetértek, tökéletes név. Jó, de ugye rendes, nem is vendéglő jellege volt, hanem fogadó jellege, kapun mentél be, nem ajtón. Na, mindegy, ne sirassuk a múltat.
1: Nem, közben válaszolok, nem a Varázsfuvalában volt a Szalasztó, hanem ez egy keszthelyi utca, elég meredek.
0: Hát a Varázsfuvalában csak azoknak van Szalasztó, akik
1: kapcsolnak. Korábbi neve Vörös Hadsereg útja volt.
0: És még korábbi valószínűleg meg nem.
1: Na, meghallgatunk téged is.
0: Halló, Namon!
3: Sziasztok, Zoli vagyok.
1: Szia!
3: Most kapcsoltam csak a Tilos Rádióra, most hallottam, hogy pont Keszthelyről beszéltek, meg pont ezt a verset mondtátok, és csak annyi, hogy én magam is keszthelyi születésű vagyok, és ahogy olvastátok, minden ami ilyen referencia volt benne, az ólomüveges, a étterem, a templom toronya, hogy már árnyék nélkül, ahogy a főtelt, hogy beépítették, minden annyira így ül.
1: A vásártér.
3: A vásártér, a Szalasztó utca, pontosan tudom, hogy mit ért az alatt a költő, hogy a Szalasztó utcán rugdosni, tovább így minden egyes dolog annyira ül így keshelyiként, hogy ez komolyan a hideg irányzat.
1: Majd csinálunk egy műsort, ez most itt nagyon belterjesség kezd alakulni. Igen, a Csók István, igen, de azért mondjad, tehát én szívesen hallgatom.
3: Mert ugye mondtad, hogy a Csók István utcai, én is ott születtem, ugyanígy, ahogy itt mondtad, uh-huh. És hogy tényleg ez nagyon szép egy ilyen íve, hogy ott is halt meg, ugye, mert ugye most már idős otthon. Szóval csak így mondani akartam, már nagyon sok éve nem élek Keszthelyen, de hogy ott születtem, ott nőttem fel, és ez nagyon, nagyon megérintett ez az egész. Szóval
1: hanyas vagy?
3: Ennyit akartam. 81.
1: Ó, akkor mi már nagyon nem ismertük egymást. És melyik utcában nőttél fel?
3: Én akkoriban még Zalkamáté utca volt, azóta már Szent Miklós.
1: Igen, igen.
0: Legalább az M megmaradt.
1: Nem, nem, egyébként ott voltak ilyen nagyon vicces utcanevek, ugye, hogy a Fodor Imre utcából csak Fodor utca lett.
3: Fodor utca, igen, mert az Imre... Fodor
1: Kettónak hívtunk, de hát... A Gagarin megmaradt.
3: Igen. Hát miért te merre fele laktál?
1: Én a Vakbottyámban nőttem fel.
3: Én meg oda jártam még óvodában.
0: A Vakbottyás sarkán volt a dohány, a trafika.
1: Ja, jó van.
0: A Lágymányosi Vakbottyán utcában.
1: Zolikám, örülök, hogy hallottam a hangodat.
3: Igen,
1: és majd figyeld, mert lehet, hogy lesz egyszer egy keszthelyi adásunk valamikor.
0: Amikor én máshol leszek.
1: Szálinger Balázs egyébként 5 éve keszthelyen él.
0: Leköltöztek?
1: Igen, és nagyon komolyan emeli a keszthelyi kulturális életszínvonalát az ő
3: helyes, léte. Helyes, legyen is, aki viszi a kultúrát egy kicsit a keszthelyre is. Jó, csak ennyit akartam, nem akartam elkezdeni a műsor.
0: Semmi probléma.
1: Semmit, szevasz.
0: Szia.
3: Szervuszok.
0: Szia. Én a János Kórházba születtem. Kérek mindenkit, aki ott született, telefonáljon. És aztán megbeszéljük az utánkat.
1: Igen, pontosan ez jutott eszembe, mint kisembernek a Fodor Imréről Fodor, a Rózsa Ferenc utcából meg Rózsa.
0: Igen. Hát ugye ezt mindig el szoktam mesélni ilyenkor, amikor ez szóba kerül, hogy én olyan környéken lakom, ahol hát az utcákat úgy nevezték, hogy nem kellett átnevezni, de az egyik lelkes forradalmár azért a Fűri utcát áthúzta, biztos, ami biztos, hát az is lepukott.
1: Szevasz, keszthelyi vagy?
4: Nem, sziasztok, Gergő vagyok. Szemes. Azt szeretném kérdezni, hogy a közlekedés témájához lehet...
0: Bármihez lehet.
4: Szuper. Na, hogy én tegnap a közösségi médiából értesültem róla, azt mondja, hogy újabb ember halt meg Budapest közepén az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A rendelkezésre álló információk szerint egy kerékpárral közlekedő nő fiatal nő életét veszítette, miután egy teherautó elütötte. A pontos jogi felelősséget a rendőrség vizsgálatának kell tisztáznia. És akkor itt egy hozzászólás eléggé, nem tudom, rezonált. Igen, ami volt egy, amihez eléggé tudtam kapcsolódni, azt mondja, hogy a baleset szó eleve hibás és lekezelő, méltatlanul megalázó a közlekedés áldozataival szemben. Ezt is meg kéne tanulni a sajtónak. Nem így eszett, nem véletlenek sorozata, hanem emberi döntések a volán és a kerékpár kormánya mögött, emberi döntések a mérnöki tervezőirodában, emberi döntések a sáv kialakítás elfogadásánál, emberi döntések a lámpabeállításnál, emberi döntések a szabályrendszerek és törvények kialakításánál, és még sorolhatnánk. És mindezek összességének van egy szimulálható és kiszámítható kockázati szintje.
1: Ez mind szép és jó, de azért a balesetet lehet balesetnek hívni szerintem.
0: Az egy szó.
1: És az ilyen szituációk leírására szolgál, nem? Egyetértesz ezzel a kommenttel, hogy ne nevezzük balesetnek azt, amikor elütnek egy nőt a...
4: Ez így,
0: nyilván igen, tragédia mondjuk, természetesen, de...
4: Tehát, hogy igen, az, tehát nem tudom, egy másik véglet az, amit ez a kommentelő behoz, de hogy

0: De az olyan körülményeiről, ami rendszer szinten nem védi a sérülékenyebb közlekedőket.
1: Hát speciál, ugye most már igyekeznek, tehát ugye az András úton volt a legendás kerékpársáv, amit azt gondolták, milyen biztonságos lesz, hogyha a parkoló autók és a járda közé teszik, ugye, miután rettentesen sok baleset volt, például ugye az összes sarkon, hiszen nem látta se a kerékpáros, se az autós, hogy a másik jön, akkor rájöttek, hogy a parkoló autókon kívülre kell tenni a kerékpársávot. Akkor, amikor rányították sorra az ajtókat a kerékpársok, akkor rájöttek, hogy kell egy métert hagyni az autó és a kerékpársáv kezdetek között.
0: Jó gyakorlatokat kezdték el.
1: Ezek a jó gyakorlatok, tehát az kiderült a kutatásokból, hogy sokkal kevesebb ott a baleset, ahol a kerékpár út felfestve az úttesten van. Tehát például ilyen a Villányi út.
0: Én meg úgy tudom, meg hogy az, amikor
1: nem.
0: Teljesen el van választva, illetve...
1: Nem, az nagyon
0: az
1: nem
0: autó,
1: jó.
0: Na miért nem?
1: De. Azért nem, mert...
0: A legjobban a kerékpárosokat.
1: Az egyáltalán nem védi a kerékpárosokat, mert sarkok maradnak. És a sarkokon nem látják egymást az autós és a kerékpáros.
0: A sarkon meg lehet emelni az útat a járdaszintre, és akkor az autós érzi, hogy ő ott ezért, tehát hogy nem neki van ott... elsőbsége, vagy hát, hogy jobban oda kell figyelni.
1: De ettől még a láthatóság nem lesz meg. Míg hogyha melletted halad a kerékpáros egy egyébként fölfestett sávban, amiben te nem hajtasz be az autóddal, a főutcán se köszönöm, arra fogok ma menni, akkor látjátok egymást folyamatosan. Hidd el, én 40 éve kerékpározom, és azt látom, hogy...
0: Én 40 éves vagyok, nem kerékpározok 40 éve, de nagyon sokat közlekedek én.
1: Én azt látom, hogy például nagyon egyszerű összehasonlítani a főutcai kerékpárutat, meg a felső rakpart kerékpárútját. Ugye a felső rakparton zömében a gyalogosok és a kerékpárosok osztják meg egymással az utat, plusz van benne egy olyan brutális keresztedődés, azt hiszem Halász utcának hívják, ahol az autósnak egyszerre kell figyelni a gyalogosra, a kerékpárosra, kétirányú villamosra, és még egy irányból az autókra, hogyha át akar jönni, mondjuk följön az alsó rakpartról, vagy le akar oda menni. Tehát ott mindenkinek egyszerre nagyon kell ahhoz figyelni, hogy ne történjen semmi. És ehhez képest a főutcán végig látnak az autósok, amikor le akar kanyarodni jobbra, és kereszteznie kell a kerékpársávot. Látja, hogy ott vagyok, és nem volt még ebből konfliktusom, mert folyamatosan tudjuk egymást figyelni, és sokkal egyszerűbb folyamatos haladást tud mind a kettő jármű produkálni, az autó épp úgy, mint én.
0: Abban esetleg meg tudunk egyezni, hogy lehetne olyan rendszert kialakítani, ami jobban védi, vagy lehetne többet tenni a sérülékenyebb közlekedőknek a védelméért?
1: Hát ez nagyjából történik. Ugye a jogszabályok azok nagyon furcsák, tehát nekem a kerékpáros baleseteimben még sose sikerült úgy kijönnem, hogy nem én voltam a hibás, mert valamit mindig kieszeltek, ebben van igazságod, és igen, abban természetesen egyetétek, mindig a legsérülékenyebbet kell védeni. A gyalogost a kerékpároshoz, a rollereshez és az autóshoz képest, a kerékpárost az autóshoz, a buszhoz, még mindenhez képest, az autóst a buszhoz, meg a teherautóhoz képest, igen, ebben teljesen egyetértek.
0: Okay. Én kiszállok, jó?
1: Oké. Okay. Sziasztok! Ugye zárt kerékpárútnak akkor van értelme, ha az olyan, mint egy autópálya. Tehát kerékpáros autópálya, annak van értelme, vagy ez egy képzavar, de annak van értelme, hogyha egy hosszú, tehát hogyha mondjuk Vásztó Budapestig lenne egy olyan kerékpárút, ami teljesen egy kétszer-kétsávos kerékpárút.
2: Léc és Szentpölten között a Dunai Wachau régión keresztülvel menő
1: mindkét oldali
2: kerékpár útvonal, az például ilyen szempontból.
1: Igen, igen. Nem véletlenül akarok azon
2: igen, és egyébként a holland városok kerékpár útjai is nagyon ügyesen úgy vannak kitalálva, hogy igen. Nagyon nem kevésbé baleset veszélyesek. Szervusz!
1: Halló!
3: Sziasztok, Tamás vagyok.
2: Szevasz.
3: Olyan igazad van, Tomi, hogy azt gondolom, hogy van az a kerékpár út, ami a Margit irányába megy északról délre, vagy délről északra, teljesen mindegy, és van egy kanyarodó sáv, ami keresztezi ezt a kerékpár utat, és ott, ahogy az előző betelefonál mondta, van egy szintbeli megemelése az autósoknak, mert ott az autósnak kell elsőbséget adni a kerékpárosnak. Mm-hmm. Tehát a kerékpárosnak van elsőbsége. 10-ből 9,5-szer nem adják meg.
1: Nem, hiába de, van meg de, és még úgy, nagyon haragudnak is rád. Igen.
3: Hiába van fölfestve a háromszög, meg tábla is van, akkor sem adják meg. Tehát, hogy pontosan én is azt gondolom, a főutcai viszont ott még soha az életemben pedig, hát vagy több százszor, vagy több ezerszer mentem már, soha az életben nem kerültem semmiféle.
1: Én nem szeretem, ugye, mert sokkal közelebb megyek a pöfögő autókhoz, de ezzel együtt azt mondom, hogy közlekedés.

0: közlekedés szempontból sokkal-sokkal járhatóbb út.
1: És ugyanez van a Bartókon is. Egyszerűen soha nem kerülök konfliktusba,
0: hát kivéve az összes ott parkoló anyukával, apukával, akik az iskolából viszik a gyerekeket, meg az összes teherautósra, aki nem akar 5 méter gyalogolni a csomaggal, nyilván, hanem a kerékpársával meg, de igen, az más persze, az emberi mulasztás. Így van, a kialakítás szerintem is a Bartók Bélán is viszonylag igen. Példásnak tekinthető.
1: De egyébként hozzá kell tegyem, mert tegnapi balesetnél ott jártam pár perccel, vagy negyed órával lehetett a baleset után, mert hát elég szörnyű volt, na mindegy. Ott ugyanez van, tehát a körúti kerékpár...
0: Igen, a kerékpárt úgy megy, de akkor te tudsz valamit, hogy történhetett ez a baleset?
1: Hát mind a kettő kanyarodott, mind a kettő jobbra kanyarodott a Király utcára, és egész egyszer elsodorta a bringást.
0: Akkor ahogy engem elütött a teherautó, ez ugyanaz a sztori. Tehát a holtérbe volt, a teherautós meg ahelyett, hogy figyelt volna, hogy mellette kerékpársáv van, rákanyarodott.
1: Hát mind a ketten kanyarodtak jobbra, ez egy betonkeverő volt, egy óriási betonkeverő. És hát ahogy kanyarodik egy ilyen méretű autó, nyilván le kell váznia, meg szóval, hogy aznak nem...
0: Hát meg behúzódnak betonkeverő. Előtte balra, ha jobbra akarnak kanyarodni. Igen. Engem például így ütött el, igen. Hogy azt hittem, hogy nem arra igen, fog igen. Menni.
1: Igen, úgyhogy...
0: Ráúzta a kormány.
1: Ez így történhetett.
0: Istenem, jó. Ne is görcsöltessük tovább egymás gyomrát, de mindenki nagyon vigyázzon egymásra is, meg magára is.
1: Okay.
0: Köszönjük, Tamás.
1: Sziasztok. Sziasztok.
0: Na, menjünk el innen ezek nagyon... Annyiban fontos volt, hogy beszéltünk róla, hogy tényleg kérek mindenkit, hogy nagyon vigyázzatok. Én most már próbálom magam például arra ránevelni, hogy nem kell a városba gyorsan menni kerékpárral. Figyelni kell, és szépen, okosan menni. Hogy mindig olyan sebességgel, amiről tudom, hogy meg tudok állni. Hagyalogos, ha bármi történik előttem. Ezt próbáljátok meg ti is betartani, nevelem magamat bele. Nehezen megy, de nagyon igyekszem. Jó, lépjünk el a közlekedéstől.
2: Lépjünk? Nem.
0: Még megvárjuk ezt a telefont. Halló. Halló.
3: Sneci, sziasztok.
0: Szevon, Sneci.
3: Hát én biciklizem én is a városban néha, meg a nagykörúton is szoktam néha biciklizni, de hogy annál többet járok autóval. Ráadásul ezzel a Tepsi nagy autómmal. És amikor ugye arról van szó, hogy a sérülékenyeket kell védeni, és ezt ilyen nagyon határozottan, keményen ex-katedra kijelentik egyesek, akkor azért szeretném mondani, hogy a sérülékenyebbek is figyeljenek a sérülékenyebbek.
0: Természetesen. Ez így van? Erről beszélek most, így van.
3: Napi szinten, ez most gyalogosokról van szó, napi szinten eljátszak a gyalogosok azt, tehát én szinte minden nap megélem, hogy mész autóval, van a elsőbségadás kötelező tábla neked, mint autósnak, tehát maszkos hajtott stop tábla, és ott ugye elsőbséget kell, hogy adjál az autósoknak, akik az úttesten közlekednek, uh-huh. Vagy biciklisnek, minden, de a gyalogosnak nem, tehát nincs elsőbsége. És olyan csón nélkül, a nincs zebra, olyan csón nélkül lejlép eléd.
0: De az attól függ egyébként, most már nem tudom, hogy most pontosan hogy van, de attól függ, ugye, ha közelben nincs zebra, akkor a sarkon a gyalogosnak elsőbsége van.
3: Nincs.
0: Hát én úgy tudom, hogy igen.
3: Ezt szeretném mindenkinek.
0: Akkor ez helytelen, ezt tessék átírni.
3: Hogy nincs.
0: Akkor legyen.
3: Lehet, hogy hely. De, bocsánat, itt akik autót vezetnek, azok letették a kereszt vizsgát, és ismerik a kereszt. És úgy közelítenek egy ilyen kereszteződéshez, hogy úgy hiszik a bizalmi elv alapján, hogy a másik is ismeri. És nem az, hogy legyen, hanem akkor... Minden közlekedő
0: itt azért egy kicsit megfoglak, az ilyen nincs. Tehát te soha nem feltételezheted a másikról, hogy ismeri a kreszt. Semmikor.
3: De ez a kresztbe a bizalmi el.
0: Hát amikor két autós találkozik, akkor igen, mert ott feltétlenül mind a kettőnek muszáj volt. De Sneci, gyalogosoknak nincs kresztoktatás, haló.
3: Kiengeded a gyerekedet az utcára anélkül, hogy megtanítsd azt, hogy
0: állj, ez nem jó irány, nem szeretem, ez olyan, mint hogyha ha megölik a gyerekedet, akkor akarod, hogy legyen halálbüntetés. Igen, megpróbálom a gyerekemet felvilágosítani. Másfelől viszont, Sneci, nincs a gyalogosoknak kresztképzés. Lehet, hogy kéne, hogy legyen, ezzel akár egyet is tudok érteni, de nincs. Tehát én, mint autós, nem várhatom el, hogy az a gyalogos, aki közeledik ugyanahoz a sarokhoz, ahol én tudom, hogy előnyöm van, az tudni fogja, hogy nekem előnyöm van. Én csak ennyit mondok.
3: Jó, akkor erre kettő.
0: Egy kerékpárostól már elvárhatnod, pedig azoknak sincs kresztoktatás, amit szintén hiányolok.
3: Jó.
0: De egy gyalogostól szerintem sajnos nem várhatod el. Én nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, én csak azt mondom, hogy kénytelen vagy ezzel együtt élni, mint autós.
3: Jó, akkor ha megengedett, kettő dolgot említenek ezzel kapcsolatban, hogy az egyik, hogy jogszabályok nem ismerete nem mentesít, egy. Kettő, pedig az...
0: De ez nem jogszabály, ez kressz.
2: Ez jogszabály.
0: A kressz az jogszabály?
3: Persze.
0: Oké.
3: Okay. Hát te nem tartod be a
0: kressz. Jaj, igazad van. Rosszat mondtam.
3: Akkor elővesznek.
0: Így van, igazad van. Jó.
3: Na, ez az egyik. A másik dolog az, hogy igenis van oktatás, mert azért már az óvodában elkezdik a gyerekeknek mondani, meg gondolom a szülők is mondják, tehát most nem a demagóg vonalra akarok fölülni ezzel, hanem és az iskolában is oktatják környezetismeret. Gyerekek, amikor lelépünk az útesre, balra nézünk, jobbra nézünk, piros lámpa, zöld lámpa, mit jelent? Ugyanezen a kereten belül én úgy hiszem, hogy ez is elhangzik. Tehát az nem jelenti azt, hogy nincsen oktatás. Lehet, hogy nincsen expliciten leírva ez az egész, hogy gyalogos nem kap képzést, de már gyerekkorban nevelik, és infót kap az oktatási rendszer.
0: Kaphat. Ugye az a különbség a között, hogy benne van-e a tanrendben, vagy nincs, hogy vagy kap, vagy nem kap. Én csak, mara egyszerű dolog, igaziból nem is vitatkozunk. Csak azt a tényt kell elfogadnod, hogy nem indulhatsz ki abból, hogy a másik ember tudja, hogy neked azért nem kell megállni, mert előnyöd van.
3: A kezdve a bizalmivel pontosan erről szól, és minden közlekedőre érvényes, ez csap majd föl a könyvet, nézd meg, és nézd meg a bizalmi elvnek a definíció.
0: Na de minden közlekedőre. Te a bizalmi elvről beszélsz, én meg a józan észről, Sneci. Ha egy kéttonás autóban ülök, és jön egy gyalogos, akkor lehet, hogy ha van előnye, ha nincs, lelassítok, hogy hát, ha elén fog lépni.
3: Hát ez akkor mindig lelassítok, mert mindenhol megy gyalogos.
2: Hát, így van, erről beszél a Tomi.
0: Pontosan ezt mondom. Egy nagy városban mindig mindenhol lelassítasz.
2: Igen.
0: Figyelj, azt mondta nekem, van egy vendégem, aki Németországban és Tenerifén él, és amikor Magyarországon van, akkor hozzánk jár az étterembe. Egy nagyon, nagyon szimpatik ember. Azt mondja, ő nem ér, nézi ott a Bartók Béla utat például, ami egy egysávos. Azt mondja, nem, és Magyarországon hoztak egy borzasztó egyszerű intézkedést. Minden egysávos úton 30 a megengedett sebesség. Puff! Tudod, mennyivel csökkent le a balesetek száma? Nagyon-nagyon sokkal. És én például ezzel egyet tudok érteni. Ha 30 a megengedett sebesség, és rákényszerítek, hogy betarts, nagyságrendekkel fog csökkenni a balesetek száma. És egyébként el fogsz gondolkozni, hogy érdemes autóval menni, mert 30-an már biciklivel is tudsz menni.
3: Jó, hát akkor úgy magam, mint kis családom nevébe köszönöm.
2: Minden jót kívánok, szervusz, egy zenét.
3: Tehát ez az autós ellenes...
0: Nem, félreértesz, nem akarok autós ellenes lenni.
3: Sneci,
0: ez nem autós ellenesség. Én csak azt mondom, én csak a józanészt mondom. Azt mondom, hogyha egy sokkal nagyobb súlyú dologba vagyok, mint az a másik lény, akkor felmérem, értem én a bizalmi elvet, hiszen különben nem tudnék közlekedni én se, mert feltételezném minden autós, hogy egyszer csak át fog jönni a sávomba. Persze, hogy alapvetően bizalmi elven kell működnünk, igen. De a józanész meg azt diktálja, hogyha van egy gyengébb lény, akkor abszolútum feltétezem akár azt, hogy hülye. És az ő hülyesége miatt én nem akarok lelkiismeret furdalással élni. Én csak ennyit mondok.
3: Ne csúszson el az a beszélgetés oda, hogy aki autós, az most azért, mert egy fémkaszniból ezért most mindenkit el akar gázolni.
0: De pont nem ezt mondom.
3: Hogyha valaki hülye, bocsánat, már most belém fogtok költni, tudod ismerni a mondást, aki hülye, halljon meg. Hát ne legyen annyira hülye, hogy meghal. Azért legyen annyira...
0: De ha te tudsz annyira okos lenni, hogy nem ölöd meg a hülyét, akkor nem ölöd meg a hülyét, én csak ezt mondom.
2: Lett volna egy pontja ennek a beszélgetésnek, amikor pont úgy mondtad, hogy akkor amikor tök elegánsan lencsirente volt.
0: Szerintem most fölöslegesen hergeted fel magad, mert nem vagyunk ellene.
3: Visszamenve az elejére, akkor is el szeretném mondani, hogy fogalmatlan lépnek le úgy, hogy azt hiszik, hogy elsőség van, és magukat veszélyeztetik.
2: Ebben maradjunk.
3: Úgy hiszem, hogy ebben kéne valami kampány vagy edukáció. Minden
0: ebben egyetértünk.
2: Ebben tökéletesen egyetértünk. Legyen ez a legnagyobb közös osztó, vagy a legkisebb közös többszörös.
3: Jó volt ápolónál a hétvége.
0: Hála Istennek, valami jó is volt.
3: És ott nem kódorogtak autósok, meg gyalogosok.
0: Na látod. Jó van, Sneci. Isten áldjon, szépen.

0: Itt vagy, Tomi.
1: Szervusztok, az utolsó akkordokhoz érkeztünk, nem szeretnénk már se vitát, se veszekedést, csak remélhetőleg jó dolgokat. Annyiban foglaljuk össze minden eddig itt, hogy kérek mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra, függetlenül akkor ezek szerint a méretünktől, vagy bármitől. Ez a Tilos Rádió, ez a Nemzeti Felkelés, júliusi utolsó műsorunk, jövő héten valószínűleg már legalább hárman, de még az is lehet, hogy négyen leszünk, mert talán Laci még nincsen. Béni meg én mindenképpen itt leszünk, ezt most már mi megbeszéltük közben a szünetbe.
2: Százszázalékra
1: nem ígérhetünk, de nagyon igyekezni fogunk.
2: Vagyunk ilyen szempontból.
1: Halló, tessék!
2: Szevasz!
3: Jó reggelt! Elnézést, tényleg már nem akarom telefonni a dolgot, de valószínűleg akkor ez úgy történt, hogy valaki bekanyarodott a Király utcába az Erzsébet körútról.
1: Ketten kanyarodtak egyszerre, és a teherautó holterébe volt a kerékpáros, és feltettük a teherautó egyszerre átment rajta.
3: A józanész és a Kressz említve volt, csak hogy mióta szabad bekanyarodni a Király utcába a körútról?
1: Jobbra?
2: Szabad.
1: Szabad, szerintem. Jobbra szabadott?
3: Hát ott én úgy tudom, hogy nem szabad.
2: De szabad.
1: A Király utcában szerintem pont szabad, de most meg nem mondom, mert szerintem a Veselényiben nem szabad már.
2: Oda is szabad.
1: Nem, azt meg,
3: én lehet, hogy le vagyok maradva, de hát én emlékszem, hogy a Haló utcánál, vagy a Haló bárnál ott nem lehet.
2: A Haló bárnál nem lehet jobbra kanyarodni a Királyból a körútra. Azt nem szabad.
1: A Hallóbár az a másik oldalon van, ugye igen. Nem tudjuk az esetet, nem is akarunk belemenni.
3: Én úgy láttam a fényképet, hogy egy betonkeverő van a Hallóbár előtt.
1: Ja, hogy te láttál a fényképet is.
2: Ja, lehet, hogy én is hirtelen azt hittem, hogy az Oktogon felől ment a Blaha felé, és úgy oda kanyarodott.
3: Én úgy képzeltem el egyébként, hogy szerintem hogy a nagymező felől jött a teherautó, és a bringás akar csak bekanyarodni. De most úgy hallottam, hogy azt mondta a szemtanú, hogy mind a ketten kanyarodtak, igen. Akkor vagy mind a ketten szerintem hibáztak, vagy legalábbis a teherautó biztos. Na mindegy, csak ennyit akarom.
1: Okay.
3: Ennyi.
1: Pont, amit nem szerettünk volna már boncolgatni. Csak kifejezni részvétünket, meg a szomorúságunkat. Jó, vigyázzunk egymásra, emberek, elköszönünk. Nem a legfényesebb pillanatában a műsornak, de mindent egybevetve. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a betelefonálóknak. Nem Zsivány Tanya a helynevet.
2: Gyanúsvályog.
1: Hanem Gyanúsvályog. Azt még keressétek.
2: Mert
1: az utolsó telefon fogjuk felvenni, és utána elköszönünk zenével.
2: De csak ha nem balesetről beszélsz. Igen. Szevasz.
4: Azért telefonálok, hogy nehogy Kádár iménti kijelentései, vagy 2000 ezelőtti kijelentései másokat könnyelműségre csábítsanak. Hogy a közvetedőknek az abszolút nem egy vezérel, hogy a másik lehet, nem tudja. Hát amit azt neki mondott...
1: Senki nem mondta, hogy vezérel, azt mondtam, hogy legyen ez. Legyen ez. Nem azt mondtam, hogy ez az.
4: De ahogy te érvelsz, az alapján, hogyha én közlekedek, nekem minden sarkon lassítanom kéne, hátra egy gyalogot átadom.
1: Igen.
4: Sőt, de ez hülyeség.
1: Nem, ez egy nagyvárosban nem hülyeség, nem. Amennyiben nem akarsz embereket elütni.
4: Horribile dictu, minden zöld lámpánál lassítanom kéne, mert hátra valaki a pirosból kijön. Mert ő nem tudja, vagy nem akarja, vagy...
1: Ez nálunk a Bartók Béla úton sok balesetet megelőzne, de nyilván érte...
2: Nem, hápolódtak
1: most... Nem, most demagóg vagy.
4: Ezért vannak a szabályok, hogy mindenki betartsa őket, és arra nem lehet alapozni, hogy mindenki szabályos.
1: Értem, jó, figyelj, akkor ne lassíts, üss el valakit, és élj a lelkiismereteddel együtt. Én inkább lassítok akkor is, ha nincs előnyöm, legyen ez, és egyezünk meg ebben, nincs ezzel semmi baj, máshogy gondoljuk. Én nem azt mondtam, hogy mi a szabály. Én örülök. Nem mondok butaságot.
2: Ha egy jókezes utcánál neked van előnyöd, akkor lassítasz.
4: De most nem a jókezes. Most arról beszélünk, hogy a Kiskádár érvelés alapján neked minden saroknál...
1: Nem, én nem érveltem. Én javasoltam. Kurva nagy különbség.
2: Szerintem se. Tamás csak azt mondja, hogy érdemes úgy közlekedni, hogy feltételezel azt, hogy bármikor váratlan dolog történhet.
1: Ennyi, pontosan. Ennyi. Semmi többet nem mondok.
4: Ezért van a kocsi a szék, ezért nem itt szól.
2: Zöld hullámon menj át.
4: Jobbra-balra.
2: És akkor pehed van, hogyha aki a zöld hú, vagy pirosan belét hajt, akkor velem már történt de, ilyen, de ez, de nem, ez, nem, ez
4: neki
2: nem...
4: Neki van pehje, mert neked igen. Otthon jelzés, hogy szabad az út, mehetsz,
1: ha te nem tekinted pehnek azt, hogy szabályosan közlekedés és összetörik az autód, akkor furcsa vagy. Szerintem az jó, nagy pech.
4: Szerintem, ha ezt tőtleni szavazásod, és otthon leszavaznának, és ebben szavazzanak arra.
1: De nem érted, hogy nem tettem javaslatot? Vagy így nem érveltem? Én csak javasoltam, hogy ember, azt mondtam, hogy figyeljünk oda a másikra, és ne feltételezzük, hogy minden gyalogos ismeri a kreszt. Ennyit mondtam.
4: Mindenki figyel, de amit mondtam, hogy lassítsuk le minden
1: sarkon. Nem ezt mondtam, csúsztatsz. A Sneci mondta, hogy akkor lassítsak le minden sarkon, és erre azt mondtam, hogy akár igen. Borzasztó nagy különbség. Nem én mondtam. Jó, oké, elég. Köszönjük.
4: Elég. Szívesen. Ciao.
2: Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók.
1: Kedves barátaim, elnézést. Mi nem gondoltuk, hogy ilyen paprikás. Valamiért a Bénivel mind a ketten úgy látjuk, hogy semmi rosszat nem mondtunk. Autós társaink mégis, vagy nem tudom, hogy az autóság miatt, tehát nem akarok senkibe még jobban beleültetni bármit. Szerintem túl hevesen reagáltak. Ettől aztán mi is hevesek lettünk, de legyen ez így, néha kell a hevesség.
2: Meg nincs annál szebb, mint amikor két ugyanígy gondolkozó különböző típusú járműben utazó találkozik, és kölcsönös udvariasság alapján fáradjon uram ön előre. Nem, hát önnek van elsőbsége. Ó, köszönöm, hogy észrevette. És például a Moszkva térnél, amikor jössz le a Szirágyi Erzsébet fasorra, és fel akarsz a Fillér utca felé kanyarodni, és ott van az a szép kis bicikliút, ami átvezet. Ott nagyon gyönyör, nagyon szép kölcsönös udvariassági szituációkat
1: és
2: lehet gyakorolni.
1: Erre még nagyon röviden így van, térünk is, hogy nagyon sokszor látni jó példákat, és azt köszönjük is. Nagyon sok, nagyon jó fejautóssal találkozom én is, aki fölméri azt, hogy lehet, hogy nincs előnye például a kerékpárosnak, de mondjuk hegymenetben van, és akkor elengedni. Még ilyenek is történnek, képzeljétek el. Akit megbántottunk, attól elnézést kérünk, nem direkt volt, de hát lelkiismereti szabadság van, kedves
2: barátaim.
1: Igen, de most
2: egy optimista farok kéne a műsor végére.
1: Így.
2: Halló?
0: Sziasztok! Szeretnék, vagy remélem, hogy sokaknak meglepő lesz az, amit elmondok, de amikor így kísérleteztek különböző városi közlekedési formákkal, hogy hogyan lehetne ezt mindenki számára biztonságosabbá tenni, akkor tudjátok, hogy mi a legjobb megoldás egyébként?
2: A tömegközlekedés.
0: Az, hogy leszedik az összes lámpát, az összes felfestést az utakról.
1: Ezt Németországban csinálták kisvárosokban, így van.
0: Összes táblát elviszik, és megszüntetik az úttest és a járda, vagy esetleg egy biciklisáv közötti szintkülönbséget is, hogy egy szintre hoznak minden közlekedőt, senki nem érzi magát magam menőnek, hogy neki főútvonal van, vagy zöld lámpa, vagy akármi, és sokkal jobban figyelnek. Egyébként csökken az átlagsebesség, de ilyen 30 km per órával, sokkal nagyobb az odafigyelés, és szinte nincsenek balesetek.
2: Köszönjük. Na, ilyen pompás műsorzárásra számítottam.
0: A vad biciklisták, a vad taxisok, és mindenki gondolkozzon el ezen, hogy akkor milyen lenne az együtt.
1: Mindenkiből szelidőz lesz, így van.
0: Egy szinten vagyunk, nincsenek táblák, senkinek sehol nincs előnye, csak odafigyelünk egymásra.
1: Köszönjük.
2: Szervusz!
1: Szia, és sziasztok!
2: Mindenkinek minden jót kívánunk, jövő héten újra megpróbáljuk. Köszönjük.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 ezer láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. Magyar kutatók vezetésével készült el Európa vizes élőhelyeinek első egységes digitális atlasza. Olvashatjuk a Qubiton. Kovert Gyula Máté, a Koppenhágai Egyetem kutatója és csapata mesterséges intelligencia segítségével több mint 470 ezer műhold felvételt elemzett, majd 10 méteres felbontású térképet állított össze a kontinens 38 országának természetes és természetközeli nyílt vizes élőhelyeiről. A Nature folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint Magyarország az emberi terület használatnak leginkább kitett országok közé tartozik. A vizes élőhelyek 71,3%-át valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés éri. Becslésük alapján az uniós helyreállítási célok teljesítéséhez hazánk jelenlegi vállalásának 3-5-szörösére lenne szükség. A jó állapotú vizes élőhelyek ugyanis természetes szivacsként segítik a tájvíz megtartását, az aszály elleni védekezést. Sok kávérajongót megnyugtathat az amerikai szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halottó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúér betegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.
2: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, benne a társadalmi drámák, és elméletileg velünk van Sanyi Skype-on.
3: Halló, halló, sziasztok!
2: Lehet, hogy nincsen.

0: Ha-hó.
1: Egy kis gond az előbb, mert a füles az ezek szerint nem szól, de beszélj, Sanyi, kérlek.
0: Sziasztok!
1: Szia, szia, szia, nagyszerű.
0: Üdvözlök mindenkit!
1: Az előbb, mint értesítettek, engem lehetett hallani, de én nem hallottam semmit, úgyhogy futottunk egy kört. Úgyhogy sziasztok, még egyszer, ez itt a Tilos Rádió 90.3 FM, a társadalmi drámák, benne Basával a Lengyelországból, Skype-on, én pedig Miklós vagyok innen a stúdióból, úgyhogy a technológiai dolgok miatt előre is elnézést kérek. De meg vagyunk. Visszatértünk, és egy kicsit késtünk, legalábbis én, hogy a Skype-on Sanyi pontos volt.
0: Igen, de nem akartam ilyen nagyon messziről elkezdeni beszélni, mert hogy nagyon messze van, tehát hogy rájöttem, hogy nekem nagyon kell az, amikor bekerékpározom a műsorba, mert ilyenkor egy kicsit le vagyok tapadva még, és akkor még innen Skype-on is elindítani, hát mondom, jöjjön a Miklós.
1: Jól van, hát megoldottuk, itt vagyunk, és a mai alkalommal, a nyár végéhez közeledik, és a véget ért az olimpia, és ennek az apropóján gondoltunk beszélni valamiről, amiről bizonyos értelemben már beszéltünk sokszor igazából, de így van egy konkrét eset, amiről egyébként most érdekes, hogy felhoztam, mert végig, amíg jöttem ide az autóban, azon gondolkoztam, hogy érdemes, vagy kell egyáltalán beszélni a konkrét esetről.
0: Igen, én is ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy nem is. Vagy
1: Igen, igen, mert tegnap ugye beszéltünk, és mondtad nekem, hogy igazából, ahogy olvastad a internetes portálokat, megfogalmazódott benned valami, amíg becsukom az ablakokat, addig ezt
0: jó,
1: elmesélem.
0: hát igazából csak annyi, hogy azért, tehát hogy mindenki valahonnan akar tájékozódni, és hogy mondjuk ezt a legvégére akartam, de semmi baj, és hogy tulajdonképpen az internetes portálok pedig, ahogy ezt az egy esetet földolgozták, tulajdonképpen mindig elmondták a vádakat, illetve azokat a nem bizonyított híreszteléseket, amik az üggyel kapcsolatban egyetlen egy pontból származnak, és akkor ezt terjesztették. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor gondoljatok bele, hogy amikor Juhász Pétert, aki itt volt műsorvezető, akinek az állandó toposza az lett, leginkább bizonyos típusú médiumokban, hogy azt állították róla, aztán bíróság is megerősített, hogy igaztalanul, hogy erőszakos cselekményeket követett el volt élettársa ellen. És ezt toposzként, nem tudom, 2000-szer vagy 1 milliószor ezt a hazugságot beolvasták, és hogy én ettől zsibbadtam le, hogy ugyanezt megkaptam mondjuk mondjuk jobboldali vagy nem kormánymédiának tudható oldalaktól is, ahol az aktuális konkrét esetnek a toposzait azt folyamatosan írták, még akkor is, hogyha annak az ellenkezőjét állította a cikk, akkor is, és hogy ez egyfajta újságírás, amikor ugye persze benne van az, hogy mindig úgy rövidítesz, hogy visszautalsz egy korábbi cikkre, vagy mindig utalsz, de amikor ez önmagába záródik, ez az utalás, tehát ha te első nem ellenőrzött cikkedre utalsz, akkor megkapjuk azt a fajta média működést, ami mondjuk úgy van, hogy a Pesti Srácok valamit kitalál, és akkor az Origó, Magyar Nemzet, Magyar Rádió, és akkor a tévé ezt már úgy hirdeti, hogy eznek van jelentése, és ezt most megkaptuk mondjuk a másik oldal médium, mert nem ismertem belenézni ebben az ügyben, mondjuk a kormány oldal médiában. Csak ennyi.
1: Hát igen, ez egy teljesen jogos felvetés. Már csak azért is, mert amikor arról kezdünk el beszélni, hogy bizonyos dolgok társadalmi konstrukciók, akkor mindig azt gondoljuk, hogy ez, hogy amikor azt mondja, hogy társadalmi konstrukció valami, az valamilyen progresszív dolog, mert általában a közbeszédben vagy a médiában a liberális témákkal kapcsolatban használják leginkább érvelésként ezt a kifejezést. Ugye ennek nyilván megvan az oka, ami az, hogy az emberek, akiknek alapvetően konzervatív, vagy nevezzük így a beállítottsága, hajlamosak azt gondolni, hogy a saját társadalmi konstrukciójuk és képzeteik azok valahogy hát ősiek és változatlanok.
0: És igazak, és mindentől függetlenül.
1: És mindentől függetlenül létezők, így van.
0: De nem az, hanem, hogy megtámadhatatlanul igazak, mert ez nagyon fontos, mert hogy amint megtámadod, onnantól kezdve, ami hiányzik, az a vita képesség. Tehát nem vita lesz, hanem azonnal a megtámadás, aki megtámadja ezeket a öröktől való igazságokat, akkor azok lekerülnek az etikai és morális szintről valamiféle infernális pozícióba. Tehát, hogy...
1: Igen.
0: Hogy nem vagy ember, vagy valaki téged támogat, vagy te hazudsz, vagy te ügynök vagy, vagy bármi. Tehát érted? Tehát,
1: igen, de mondjuk ez azért veszélyesebb irány, mondjuk ide végigvinni ezt a gondolatmenetet, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk az egyik oldal, vagy egy politikai ideológia az alkalmasabb erre.
0: Mert... Jó, igazad van, mind a két oldal meg tudja ezt tenni, hogy te miért csinálod. Mert az egyik azt mondja, hogy te azért csinálod, mert külföldi ügynök vagy, te meg azért csinálod, mert te meg egy bérenc vagy egy kegyelt a hatalomnak, és akkor már nem jó helyen vagyunk, hogyha így vagdalkozunk.
1: Igen, igen, de minden esetre ez egy fontos megállapítás, hogy a valóságot azt ezekben az ilyen diszkurzív telekben alkotjuk meg, és azért nem mindegy, hogy mit kommunikálunk, mert nyilvánvalóan az emberek azt fogják gondolni, amit utoljára hallanak, már hogyha egy kicsit le akarom egyszerűsíteni a dolgot, illetve még hogyha van is valami saját gondolatuk vagy agendájuk egy kérdéssel kapcsolatban, akkor is nagyon nehéz a társadalmi jóváhagyott argumentumokat figyelmen kívül hagyni. Ugye, hogy közszóval használjuk ez a kategória, hogy a dobozon kívül gondolkodás, ugye, amit ilyen üzleti önsegítő könyvekben gyakran benne van. És valóban egyébként ez ennek jelentős, hát nem tudom, ilyen innovációs értéke van egyébként ennek a gondolatnak, mert valóban, hogyha elkezdünk azon egyáltalán gondolkodni, hogy én miért gondolok valamiről valamit, akkor már lehetőségem van jobb döntéseket hozni, informáltabb döntéseket hozni, akár a saját életemben, akár a vállalkozásommal kapcsolatban, mint hogyha nem, mert a történelem azt mutatja nekünk, hogy azért, amikor ezeket a rosszul informált, vagy egy fix, általunk elfogadott ténykészletből kiinduló racionális, és ez nagyon fontos, hogy ezek, tehát a saját logikai és ismeret keretükben mindenképpen logikus és racionális döntések, ezek nem biztos, hogy a mi érdekeinket fogják szolgálni. Amikor az Inka Birodalmat, hát tulajdonképpen egyszerűsítjük a dolgokat, de elfoglalták a spanyolok, akkor az első összecsapás után az akkori uralkodó bevitte a Pizarrót egy szobába, és egy krétával berajzolt egy vonalat a falra, hogy eddig fogja megtölteni arannyal ezt a termet, és kétszer megtölti ezüsttel, és akkor ez így elég lesz ahhoz, hogy így a spanyolok elhúzzanak a francba. Mert alapvetően azt gondolta, hogy itt vannak ezek 160-an, nyilván azért vannak itt, mert nincsen saját országuk, hiszen nem képviselnek senkit, meg egyébként, hogyha lenne saját birodalmuk, akkor még nem azzal foglalkoznának, de Mezoamerikában és Dél-Amerikában azért ismeretes volt a különböző városállamoknak az összeomlása, az ottani harcos kasznak a kiáramlása és a kalandozása a területen, tehát hogy ilyet már láttak, ismerték, és azt gondolták, hogy hát akkor vagy adunk nekik, ugye az aszték birodalomban azt gondolták, hogy itt van ez a 300 európai, és akkor adunk nekik valami funkciót, vagy nem tudom, lekenyerezzük őket, és akkor egy pár év múlva majd megölhetjük őket, vagy beintegrálódnak a társadalomba, az inkább meg azt gondolták, hogy megfizetjük, amit akarnak, és akkor elhúznak a francba. Ugye nyilvánvalóan ugye ez nem történt, és azért nem történt, mert a értelmezési kerete a spanyoloknak az egészen más volt, mint az Inka birodalomé ebbe a körben. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen messziről néző példa, de szerintem érthető az, hogy milyen közvetlen következményei vannak annak, hogyha elkezdünk valamit valahonnan nézni, és akkor, hogy behozzam a mai témához egészen konkrétan, ugye ne felejtsük el, hogy az amerikai nem tudom, milyen magyar kifejezés rá, de ez a pszichiátriai társaságnak a gyűlésein a 70-es években tulajdonképpen másfél óra alatt meggyógyítottak tulajdonképpen több százezer embert. Tehát, hogy ez egy nagyon erős és jól kitalált...
0: Hogy valamit kivettek a BNO-ból.
1: Így van. Tehát ugye leültek, másfél órát tárgyaltak, átgondolták, kiterjesztették a terápiás hullámaikat, gondolom, hogyha most viccesen akarom fogalmazni magamat, és mire véget ért az ülés, addigra több százezer ember, vagy akár mondjuk Amerikában mondjuk több százezer, vagy több millió ember meggyógyult, hiszen kivették a homoszexualitást ugye a betegségek közül. És ez nagyon fontos, hogy a kategóriák azok rendkívül fontosak az embernek. Nagyon sok konzervatív emberrel beszélgettem, vitatkoztam az életem során, és az egyik toposz, ami egy érdekes módon mindig bejön, az az, hogy de hát, hogy kellenek a kategóriák, mert ez az, ami lehetővé teszi azt az ember számára, hogy túléljen a környezetében. Mert ugye, hogyha én nekem nincsenek kategóriáim arra, hogy van a szőrös, amit meg lehet enni, meg van a szőrös, ami megpróbál megenni engem, akkor nem fogok tudni túlélni. És ebben tökéletesen igazuk van, csak hogy az a baj, hogy a kategóriák azok illuzórikusak, és amikor azt mondjuk, hogy társadalmi konstrukciók, a kategóriák, akkor ezt nagyon fontos értenünk, hogy nem tagadjuk, vagy nem tagadható, tehát ez a kifejezés, ez nem tagadja a kategóriák mögötti fizikai valóságot, de a fizikai valóságnak a mienségi ténylegességét és változtathatatlanságát már mondjuk kérdőjellel látja el.
0: Mert hogy ez a tehát egyfajta kategória rendszer, az mindig a fizikai környezetnek egyfajta rendezése.
1: Így van.
0: Aztán össze lehet keverni, és újra lehet rendezni, és hogy ez mindenféleképpen, tehát a valóságnak az emberben felépített verziója, mert ugye arról már nagyon sokszor beszéltünk, hogy nagyon nehéz a valóságot, mint teljes entitást elképzelni, mert tehát ez már filozófiai probléma, de hogy nem szeretek belemenni, nem értek hozzá.
1: Igen, én van egy ezzel foglalkozó sokkal jobb műsor a témában, majd ezt megadjuk nekik, de maradjunk a társadalomtudománynál. Ugye nagyon egyszerű példa, mondjuk például a botanikusok nagyon sok mindent el tudnak mondani mondjuk a hagymáról. A történészek nagyon sok mindent el tudnak mondani a hagymának a kultúrtörténetéről, illetve felhasználásáról, sőt talán a botanikusok és történészeknek egy közös halmaz sok mindent el tud mondani az emberi nemesítéséről, tehát hogy hogyan lett ez a hagyma. A gasztronómia nagyon sok mindent el tud mondani, hogy nem tudom most hányféle van és milyen módon lehet megenni, és akkor vannak a társadalmi kategóriák, amik azt mondják, hogy a hagyma ehető. Ugye ne felejtsük el, hogy ezek is folyton változnak, amikor a krumpli paradicsom...
0: Most erre szeretnék egy példát.
1: Mond.
0: Hogy például A hagyma például, vannak olyan vallások, ahol nem ehető, mert fölkelti a szexuális vágyat, és hogy például a Krisna tudatú vallásúak, ők nem ehetnek se hagymát, se fokhagymát, pontosan ezért.
1: Na, hát igen. Igen, tehát hogy lássuk be, hogy ez így van, de közben meg ez a tényleges, tehát a hagymával kapcsolatban nagyon sok mindent megtudunk, de a hagyma teljes fizikai valósága még mindig ott lesz, hogyha például rákerestek a Neil deGrasse Tyson, ő, aki a Carl Sagan féle kozmosz újra hát nem tudom, a rebootolása, vagy hát ennek a műsornak a rebootolása lett híres, de egyébként egy nagyszerű tudósról beszélünk, és neki van a YouTube-ben egy videója, ahol tulajdonképpen a nagyon alapvető fizikai, az univerzum felépítéssel kapcsolatos dolgokat tárgyal és mutat be, azon keresztül, hogy hagymát és burgonyát darabol. Mert hogy valójában, tehát ugye nagyon sok mindent tudunk, itt van ugye, tehát hogy ez a fizikai valóság, és látszólagosan nagyon is természettudományos, illetve falszifikálható társadalmat, ugye történt tudományos dolgokat tudunk meg róla, és közben meg van az a kiterjedése, vagy minősége a hagymának, amiben meg hát a szerkezete az nem véletlen, hanem annak a leképeződése, a szükségszerűsége annak, ami ennek lennie kell ahhoz, hogy létezzen ebben a világban. És ugye az a baj, hogy nyilvánvalóan gondolkoznunk kell dolgokról, nyilvánvalóan kategóriákra van szükségünk, de a kategóriák azok sose tudnak, azt nyit próbáltam ezzel nagyon bonyolultan elmondani, hogy sose fogják tökéletesen lefedni azokat a jelenségeket, amiket megpróbálunk leírni. Ugye erre egy nagyon jó példa, amiről már korábbi adásban beszéltünk, már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, ez a fajról, amikor beszéltünk, és ott alapvetően beszéltünk arról, hogy mi ez a biológia, hogy nyilván biológiai fajok léteznek, de közben ez is egy egyszerűsítése a valóságnak, mert valójában ahogyan gondolkodunk a fajokról, vagyis mondja, 40-es évek óta létezik az a fajta biológiai faji kategória, amit tanítanak nekünk is az általánosan, illetve a iskolában, illetve a gimnáziumban, hogy egy fajba azok az állatok tartoznak, akik reprodukcióképes utódot tudnak létrehozni. De közben, ami teljesen jó kategorizáció, elég hasznos, egészen addig a pontig, amikor már nem. Mert hogyha az alfajokról beszélünk, és most tudnék ilyen geek dolgokat mondani, hogy miért más alfaj az Atlanti-óceánban élő fehér cápa, mint a földközi tengerben lévő populáció, és akkor tulajdonképpen ő egyfaj-e, vagy más, vagy milyen következményei lesznek annak, hogyha az egyik eltűnik, akkor automatikusan nem megy oda a másik. De vannak úgynevezett ennek után megint csak ugye a elmagyartalanodás, és nem néztem utána a magyar szakkifejezésnek, elnézést kérek a biológus kollégáktól, úgynevezett gyűrűfajok. Erre egy jó példa, egy Kaliforniában élő hüllőféle, egy gyíkféle, egy természetvédelmi terület különböző részeinél 6 fajta gyík, akik tulajdonképpen egy fajba tartoznak, és tudnak egymás között, tehát ha elindulunk az egyik, mondjuk a piros gyíktól, és elindulunk, ez földrajzilag vannak elkülönítve egymástól, tehát a délkeleti fajtól elindulunk körbe, észak irányába, és körbeérünk, akkor abba az irányba, meg visszafelé is az összes variáció, majdnem mindegyik variáció tud egymással reprodukálódni, és nemzőképes utódot létrehozni, csak az utolsó kettő nem, aki a legközelebb él egymástól. És akkor rögtön itt a probléma, hogy a klasszikus kategorizációban, akkor az a kettő, tehát a délnyugati és a délkeleti, ők nem tudnak egymással reprodukcióképes utódot létrehozni, viszont ha elindulunk visszafelé, akkor körbeérnek, és ezáltal, ha megtörténik ez a körbe szaporodás, akkor a két fajnak a génkészleten mégis át tud jutni egymásból a másikba. Tehát megint csak itt van az, hogy van egy teljesen jól használható kategorizációs keret, amivel nagyon jól le tudjuk írni a valóságot, addig a pontig, amikor nem tudjuk.
0: Igen, tehát hogy itt van egy jó funkcionális kereted, ami mondjuk a reprodukciót írja le, de mondjuk most csak egy példát akarok mondani, Carl Linné, amikor a 17. században az első ilyen rendszerét felépítette a állatok és növényeknek, akkor ő pedig még ilyen funkcionális különbségeket nem tett. Ő egyszerűen azt mondta, hogy amelyik csíkos. És akkor lett a zebra, lett a darázs, és mind a viccben. Tehát, hogy akkor ezeket a csíkos állatokat egymás mellé rendelte, és ez pedig nem funkcionális, hanem kinézet alapon, érted? Tehát, hogy azt mondta, hogy ez úgy néz ki, hogy ez csíkos, ez is csíkos, ez is csíkos, akkor ezek biztos rokonok.
1: Igen. Hát, és hozzá kell tenni, hogy az ő kultúrtörténeti, tudománytörténeti jelentősége az ugye túl becsülhetetlen. Az más hát kérdés.
0: A nevezék tanját használjuk, a kettős nevezés tanját a mai napig, csak nyilvánvaló, hogy egy kicsit áttekertük pontosan például annak alapján, amit te is mondasz, hogy a faj definíciójában megvan ez az reprodukció. Kényszer, vagy tulajdonság.
1: És ugye akkor ez bizonyos értelemben minket csak távolról érintő kategóriák esetén is bizonytalan, és akkor ugye kezdjünk el bearaszolni azokba a kategóriákba, amik ugye jobban érintek, vagy közvetlenebb kapcsolatban állunk vele. Például ugye a nemiség kérdése, vagy ugye az emberi reprodukció képessége. Ugye, ami egy nagyon érdekes dolog, mert látszólag ez megint csak ugye attól függ, hogy melyik kategorizációt használjuk, látszólag ez egy teljesen egyszerű dolog, ugye megvan az elválasztás, hogy van a biológiai nem, megvan a társadalmi nem. És a biológiai nemet, azt le tudjuk egyszerűsíteni egy bináris rendszerre. És bizonyos értelemben ez egy nagyon jól használható kategorizáció, mert különösen akkor, amikor egy tulajdonsághoz kapcsolódó konstrukcióhoz funkció is társul, akkor ezt nagyon könnyű igaznak tekinteni. Tehát, hogy mit próbálok mondani, vannak férfiak és vannak nők, és a férfiak és nők tudnak létrehozni utódokat, akik igen, aztán szaporodásra képesek, de közben a biológiai valóság is ennél bizonyos értelemben komplikáltabb, mert bár igaz, hogy az egyéni, az individuális szelekció az, ami előre viszi az evolúciót, tehát ez a fő hajtóerő, de közben mégiscsak vannak olyan az úgynevezett alkalmasság vagy fitnesszel kapcsolatos változók, amik ennél bonyolultabbak, tehát nem kell tulajdonképpen minden egyénnek szaporodnia ahhoz, hogy genetikailag sikeres legyen, illetve a populáció sikeres legyen. Tehát vannak olyan egyének egy fajon belül, akiknek nem kell szaporodni, tehát az ő szaporodási stratégiájuk, az nem kapcsolódik az ő egyéni szaporodásukhoz. És akkor itt már is ugye kinyílik ugye a hasznosság, illetve a szaporodási stratégia azon túl, hogy lebontható egy ilyen duális rendszerre a történet, de közben meg elkezdünk belemenni abba a kategorizációs világba, amiben nehéz elkezdeni azon gondolkozni, hogy bonyolultabb a világ, mint amilyennek látszik, és elkezdünk ezekkel az egyszerűsítő gondolatokkal élni, mert úgy egyszerű gondolkozni rajta, és valójában nem látjuk, hogy már magában a általunk deviációmentesnek gondolt rendszerben is benne van egy rendkívül nagy játékosság. Ugye, mert ha megnézzük a társadalmakat, ha most a biológiai változatosságot teljesen kívül is hagyjuk, nincs olyan emberi társadalom, ahol mondjuk mindenki reprodukálódik. Sőt, igazából minél komplexebbé válik egy társadalom, annál több ember van benne, vagy egyén van benne, akik adott esetben alternatív életutakat választanak. Gondolok itt azokra, akik például bevonulnak kolostorokba. Uh-huh. Vagy akiknek eldöntik mások a reprodukciós helyét ebben a világban. Uh-huh. Például mondjuk totális rendszerek azt mondják, hogy csak egy gyereked lehet. Uh-huh. Vagy még ennél is totálisabb rendszerek eldöntik azt, hogy neked inkább ne legyen gyereked, uh-huh. vagy rejtetten totális elnyomó rendszerek, mondjuk a strukturális rasszizmuson keresztül, mondjuk illegálisan, de társadalmi meg elfogadott módon sterilizálnak embereket. Uh-huh. Vagy jogilag is alátámasztott, és a társadalom által helyesnek tartott módon sterilizálnak embereket. De ne felejtsük el, hogy a szellemileg, vagy genetikailag nem alkalmas személyeket a skandináv országokban egészen mondjuk sokáig sterilizált az állam, és ezt eléggé helyesnek is gondolta a társadalom. Tehát ez nem a második világháborúban lett vége ennek a folyamatnak. És akkor, mondjuk, bocs, és akkor egyet még visszamenjük, meg még régebbre, akkor meg mondjuk például az eunukok, vagy nem tudom, tehát valamilyen társadalmi funkcióhoz kapcsolnak bizonyos restrikciókat, vagy akár mondjuk még nem is kell fizikailag ezt megtenni, de például a janicsárok, hogyha utána nézünk, akkor látjuk, hogy például a janicsároknak hivatalosan nem lehettek gyerekeik az ottomán birodalomban.
0: Na, de az van, hogy eddig most restrikciót és társadalmi nyomást mondtál, de szerintem legalább ennyire fontos, amikor az individuális szinten, mert hogy úgy kezdted ugye, hogy egyre bonyolultabbak a társadalmak, egyre komplexebbek, és utána rátértél arra, hogy mi van akkor, amikor nem a komplex társadalmakban történik az, hogy valaki nem reprodukál, vagy nem végezhet ilyen tevékenységet, de hogy mi van, amikor a komplex társadalmakban individuális döntés alapján valaki lemond önként arról, egyrészt arról, hogy meghatározza mondjuk a nemét, uh-huh. akár gender szinten, vagy egyszerűen csak magáról tehát hogy azt mondja, hogy nem mond le gender, vagy tehát hogy cisznek gondolhatja magát, de lemond magáról a reprodukcióról, mert egy olyan életet próbál, hogy szeretne élni, amilyet akar. Tehát pont a komplex társadalomban megvan a lehetősége arra, hogy ne egyfajta életmódot folytassál, hanem olyat, amilyet te

0: feszültségek vezetnek odáig, hogy mondjuk a szülők ezt megértik, vagy belátják, de az is lehet, hogy soha nem fogják tudni megérteni és belátni ezt.
1: Hát a belátás, ez egy nagyon érdekes kérdés. Most abban talán ne is menjünk bele, én egyre nagyobb tisztelő vagyok a Robert Sapolsky elrendeltetett című legújabb könyvének, ami tulajdonképpen Sapolsky már nem egy fiatal ember, tehát mondjuk az ő tényleg 40 éves, 30 plusz éves munkásságának a nem is tudom, egy ilyen konklúziója bizonyos érdemben, vagy levon bizonyos következtetéseket.
0: Én nagyon érdekes, hogy tegnap láttam őt először videón, aha, és hogy hát ő nekem egy teljesen egy tudós ember, de látszik, hogy ő azért a társadalom szint, tehát ő egy öntörvényű, teljesen úgy néz ki, mintha a Woodstockból érkezett volna.
1: Hát nekem irodámban kint van a fotója, de nagy rajongója vagyok, de hát ő 30 éve ugye terepbiológus is, tehát genetikus, tehát mindegy, szóval tehát, hogy elképesztő jelentőségű figura, és talán az egyik legjobb ilyen tudományíró valójában. Magyarul is megjelent a Behave című könyve, a Viselkedj talán, az lett a magyar fordítás. De mindegy, szóval a legújabb könyvében, ugye amellett érvel, amikor ez megjelent ez a könyv, akkor egy ilyen közepesen jól sikerült adással foglalkoztunk is ezzel. Tehát amellett érvel, hogy valójában nincsen az embereknek szabad akarata, nem filozófia, hanem tényleges értelemben. Tehát csak odáig akartam, hogy emberek úgy döntenek, hogy nem vállalnak gyereket. Az adott esetben ugye nem is biztos, hogy a szónak az általunk értett módján döntés egyébként. Vagy hogyha vállalnak, akkor meg mondjuk az is, mondjuk például biológiailag nem lenne gyerekük, de akarnak gyermeket, ugye az is elméletleg egy döntés, de valójában lehet, hogy nem, és tehát ez nagyon sok kategória, csak oda kiukatni, hogy nagyon sok kategorizáció adott esetben elválik és egymással szemben, ami elméletileg egymás mellett kéne, hogy haladjon. Például az emberi, vagy tehát mindenfajta szexualitásban a szexuális inger és a szexuális képesség az egyébként elválik egymástól. Ez rossz hír mindannyiunk számára, mert a szexuális ingert az sokkal tovább fogjuk Hogy?
0: Tehát nekem egy kicsit, hogy mi a kettőnek a jelentése?
1: Hát az egyik ugye a erekciónak a képessége, tehát mondjuk a szexuális hatás véghez vitelének a képessége, a másik meg a indítatás arra, hogy véghez vidd a szexualitás, és a rossz hír az, hogy mivel ugye a kettő nem feltétlenül kapcsolódik össze, ugye egyrészt jobban meg lehet érteni azokat, akik magukat például aszexuálisként kategorizálják, tehát ez nem azt jelenti, hogy ő neki nincsen képessége arra, hogy szexuális aktív legyen, illetve a rossz hír mindannyiunk számára, hogy amikor majd ha szerencsések vagyunk, akkor az idősek otthonába ülünk, akkor és már nem lesz képességünk a szexualitásra, akkor ez nem jelenti azt, hogy nem lesz igényünk, vagy vágyunk arra.
0: Tehát az identitás, vagy a indítatásunk pedig lesz.
1: És az a baj, hogy ez az indítatás egy alapvető, ilyen nagyon erős drive, ami nem tud megvalósulni. Na jó, de csak ezt azért hoztam ide, mert feldobtad ezt a döntés kategóriát, ami kinyit minket egy másik területre, ami szerintem lehet, hogy meg kéne hagynunk későbbre, mert próbáljunk meg beszélni azért a személynek, vagy a nem tudom, kell beszélnünk a konkrét eseményről, a konkrét esemény ismételgetése nélkül. Maradjunk annyiban, hogy az, hogy valaki nő, vagy férfi, az egy társadalmi konstrukció, ami azért kicsit bonyolultabb, mint mondjuk az absztraktabb társadalmi konstrukciók, mert kapcsolódik egy olyan biológiai kategorizációhoz, ami szintén ugye már megbeszéltük, hogy azért egy csomó szürke zónával rendelkezik, amihez társul egy társadalmi funkció.

0: is. Mert azért alapvetően a társadalomnak van érdeke abban, hogy a populáció, ami a társadalmat fenntartja, az szaporodni tudjon. Tehát innentől kezdve azért a reproduktivitás és a nemiség kérdése össze fog kapcsolódni. Miközben egyébként, hogyha elkezdünk gondolkozni, akkor nem feltétlenül kapcsolódik össze, mert például attól, hogyha valaki mondjuk steril, vagy nemzőképtelen, vagy valamilyen betegség miatt veszíti el ezt a képességét, attól még alapvetően a legtöbb társadalomban megtartja a pozícióját, legalábbis látszólagosan, mint a valamelyik társadalmi nemnek a képviselője. Az más kérdés, hogyha mondjuk ezzel kapcsolatos irodalmat olvassunk, vagy önbeszámolókat, ez nyilván egy elképesztően nehéz identitás pillanat, bármely egyén számára, de ez a gondolat, hogy akkor most ugye nem tudom, például van egy betegségem, és ennek a következtében elveszítem a nemzőképességemet, akkor én mostantól érezhetem-e magamat valamelyik társadalmi nemnek a tagjának, vagy elveszítettem az odatagozódáshoz való jogomat. Mert elveszítek valamit, amit én az identitásom konstrukciója során, mint eligazodási pontot használtam, és azért használtam eligazodási pontként, mert a társadalmi gondolkodásnak, a konstruktív térnek a közös tudás halmazából magamévá tettem, akár tudattalan módon. Akár úgy, hogy a bölcsődétől kezdve, amikor van a kiskönyv, hogy itt van anya, itt van apa, és akkor nekik vannak gyerekeik. És ráadásul ennél is bonyolultabb, mert az a társadalom, amiben jelenleg élünk, ami az atomizált család köré épül fel. Bizonyos értelemben, hogy akkor neked is kedvezek, tehát az a Döbor-féle ugye spektákulum, társadalom és fogyasztói társadalom, egy nagyon fontos dolog, hogy mi ezekben a fogyasztási unitokban élünk, és nagyon fontos egyébként, hogy a fogyasztás szempontjából, hogy ezekben a kis csapatokban, ezekben az atomizált családokban élünk, mert ezek az ideális fogyasztói csoportok, mert minél jobban kinyitom ugye a családot, akár unokatestvérek, nagy család, nem tudom, együtt élő kommuna, ugye annál kevésbé lehet szükségem piaci alapú folyamatos fogyasztásra. Nyilván, hogy ezek egymásra ható folyamatok. És ebben van érték is, mert egy csomó más kategória egyébként kapcsolódik ehhez a dologhoz, ami az emberekben akár tudattalanul azt az igényt alakítja, hogy szeretnék fenntartani ezeket a kategóriákat. Például, más nem mondjak, az a gyerekkor, az a kategória, amit mi gyereknek nevezünk, és az a minőség, amit a modernitásban gyerekként, a gyerekkorhoz való jogként azonosítunk, az szintén ebből a társadalmi hát alakulatból fejlődik ki, hiszen ez az a keret, amiben jelen pillanatban ezek a kategóriák megszülettek, és vissza tudják igazolni magukat. Ugye van a PhD-n az egyik évfolyamtársad, aki egy nagyon érdekes kutatást végez, ahol mozaik család gyermekeknek az identitását kutatja, és ott például nagyon jól mutatja, hogyan teljesen elfogadó mozaik családokban, amikor bejön a pubertás, legkésőbb akkor, amikor bejön a pubertás, az önidentifikáció és a csoportidentifikáció az felbomlik ezekben a gyerekekben, akik mozaik családokban élnek, valamint ebben a kutatásban úgy látszik jelen pillanatban, hogy felbomlik, maradjunk ennyiben, mindegy érdekes egyenlőre, aztán majd meglátjuk, hová fut ki a történet, de mindesetre érdemes elgondolkozni ezen, ami teljesen logikus, mert abban az esetben, ha megtörik a kategorizációnak, illetve bocsánat, a kategorizáció által visszaigazolt önidentifikációs folyamat, akkor megtörik az a képesség, hogy magamat, mint egy csapatnak, egy családnak a részeként tudjam értelmezni.
1: Egyébként ez most nagyon jó, tehát hogy most egy nagyon jó gondolatot mondtál el, mert tulajdonképpen ez a fajta dolog, hogy atomizált piaci körülmények versus nagy család, ahol ha mindenki úgy gondol rád, mint ahogy te is gondolsz magadra, és ezért nem kell plusz plusz munkát végezned, vagy pénzt, vagy valamit kiadnod, akkor nagyobb biztonságban és nagyobb nyugalomban és kevesebb stresszel létezel, mint akkor, amikor egy atomizált világban minden egyes a társadalom felé megnyíló arcodat, vagy képességedet neked bizonyítani kell folyamatosan.
0: Igen.
1: Illetve, hát ugye, hogyha kevés a bizonyítás, akkor meg kell vásárolnod azokat a résztvevőket, akik te, tehát ha megvásárolod az idézőjelben, akik így tekintenek rád, ahogy szeretnéd, hogy rád tekintsenek. Például tiszteljenek. Vagy érted?
0: Abszolút, illetve nagyon fontos, hogy a komplex, tehát a nem kevésbé komplex társadalmi, maradjuk a kisközösségek egyébként lényegesen jobban kezelik a másságot, mint azt gondolnák. Ezt nagyon fontos azt is aláhúzni, hogy a másságot a kisebb közösségek nem a liberálisok által progresszívnak gondolt módon kezelik. De kezelik. És nem biztos, hogy... Tehát csak azt mondom, hogy nem kell azt gondolni, hogy jaj, mielőtt nem tudom, beköltöztünk a városba, mindenki szerette egymást, de kezelte az identitás vesztésnek a problémáját. Ugye akkor, amikor valaki özvegyasszony lett, akkor, vagy amikor elkezdett mesélni, akkor bekötötték a... Vagy nem tudom, tehát attól függ, hogy most milyen kultúráról beszélünk. Nem tudom, elkezdődött a kategorizáció, amikor aztán elvesztette a nemzőképességét, akkor meg már egy másik mondjuk színkóddal kellett magára nem tudom, hivatkozni. Attól éppen valóban, tehát ha lebontjuk, akkor ebben a klasszikus társadalomban is már nem csak két társadalmi nem létezett, hanem a társadalmi nemeknek egy ilyen párizsi, nem tudom, sokaság, vagy nem is egy ilyen felvágott szeretet, mindegyik ugyanabból volt, abból a húsból volt csinálva, csak az egyik, nem tudom, így volt fűszerezve, a másikba több zsír volt téve, tehát tulajdonképpen, tehát ahogy az életeden átmentél, tulajdonképpen számos társadalmi nemei kategóriában benne voltál, illetve hogyha az alapvető képességed úgy tűnt a társadalomnak, hogy hiányzik ahhoz, hogy végigmenjél ezen a szetten, akkor csináltak neked egy extra kategóriát, ugye ezt a amerikai benszülött kultúrákkal kapcsolatban sokszor szokták felhozni, hogy ott milyen jó volt, mert hogy ott ugye milyen felvilágosultak voltak, mert hogy volt külön kategória azoknak, akik mondjuk transzneműek voltak. Nyilvánvalóan ez kéne etnográfia ismeret, hogy tudjuk, hogy azoknak az embereknek nem volt annyira nagyon jó abban a extra kategóriában, de lehetőséget adott a társadalmak arra, hogy mégis megtartsa önmagát. Ugye ebben a modern izében magunkra vagyunk hagyva bizonyos, ez egy nagyon érdekes egyébként, hogy bizonyos érben magunkra vagyunk hagyva ebben az önidentifikációs küzdelemben, és azért nevezem küzdelemnek, mert ebben valóban van egy küzdelem, és minél kevésbé illeszkedsz be a normába, annál nagyobb küzdelem. És én ezt szoktam mondani a diákoknak, tehát amikor a faji gondolkozásra, vagy genderű, tehát ilyen a kisebbségekről beszélünk, vagy tehát mindegy, most maradjunk ennyiben, több megfogalmazni.
1: Ja, így van.
0: A 40 fokban, meg hát végül is nem a katedrán vagyunk, hanem a rádióban. De hogy ha belegondolunk, ugye ez nem véletlen, hogy a Jordan Peterson meg hasonló ilyen alt-right gondolkodóknak az egyik fő érvelési pontja például a privilégiumokkal szemben az, hogy mindenkinek nehéz az élet. És én ezt szoktam egy kicsit kifordítani, hogy abba gondoljunk bele, hogy mindannyiunknak borzasztó nehéz az élet. Tehát én teljesen normális, hát persze, hogy ez is, ugye? Ugye?
1: Mi az, hogy normális?
0: Igen, tehát hogy, ugye, tehát, hogy meg tényleg normális az én kromoszom, tehát hogy mondjam, tehát legalábbis nem látszik a deviáció, nem tudom, a kromoszom a készletembe, vagy soha nem derült ki, hogy van valami más, hogy ugye ezek a klasszikus példák vannak, hogy alapvetően tehát a hormon, vannak arra mutató kutatások, hogy egyébként különböző agyi területeknek a működése, bizonyos hormonszintek, hát nem tudom, ezek alapján lehet predikcióval élni azzal kapcsolatban, hogy egy adott szituációban valaki hűséges marad-e a monogám kapcsolatában, vagy sem. De az egyéni, vagy az individuális különbségek ilyenkor bejönnek, mert lehet, hogy mondjuk például meg lenne benned az a képesség, hogy ne legyél hűséges, de soha nem kerülsz bele abba a szituációba, ahol ezt ki lehetne próbálni, tehát szüksége, tehát hűséges maradsz, illetve lehetséges, hogy egyébként nincsenek meg benned azok a módosulások, amik arra predesztinálnának, hogy alapvetően biológiailag promiszkuitásban éled az életedet, de elkerül a lehetőség, és ezért aztán, hogy nem vagy benne, tehát hogy ez mindig egy ilyen bonyolult dolog elváltozik, tehát nehéz embernek lenni, maradjunk annyiban. Most én ugye magamról beszélhetek, a saját tapasztalataimról. Tehát nehéz például az, hogy most mit jelent férfinak lenni, férfi válni, vagy nem tudom, menővé válni, nem tudom, most akkor sportolóvá válni. Mindegy, szóval bonyolult, maradjunk annyiba. Azt hiszem, hogy megint tönkretettem a fülhallgatót. Sanyi, hallasz?
1: Én nagyon jól hallom.
0: Jó, jó. Mert mozdultam, és recsegő volt a dolog, de mindegy. Azt hiszem, hogy kontakthibás, ezt csak jelzem a rádió felé, hogy lehet, hogy baj van a fülessel.
1: Az élet nehéz.
0: Mert az élet nehéz, igen. És akkor gondoljunk bele, hogy mi, a mondjuk megint csak ugye ez egy félelmezés, ami már önmagában problémás, de azt feltételezem, hogy amikor hallgatunk, tehát egyszerűen a statisztikai értelemben a hallgatóink többsége azért inkább a mondjuk a középhez, a mondjuk a társadalmak elfogadott normalitáshoz tart. Tehát és milyen nehéz volt az életünk minden pillanata, találni, nem találni párt, csalódni, önazonosnak maradni, hitelesnek maradni a saját gondolatunk mellett.
1: Elhagyottnak lenni,
0: elhagyottnak
1: megtapasztalni ezeket a dolgokat, bizony.
0: Igen, és tehát egy fájdalmas dolog, és egy nagyon jó kérdés, hogy egyáltalán sikeres lehet-e. Ugye, tehát valószínűleg nem lenne olyan rohadt depresszíva az emberiség művészete, hogyha ez olyan nagyon könnyű lenne, és alapvetően nem az lenne az alapvető élmény, hogy nem tudom, majd öreg emberként ülhetünk egyedül a padon, és gondolkozhatunk a nem tudom, az életünk hibás döntésein és a rossz sorsunkon. És akkor gondoljuk bele, hogy ez milyen nehéz nekünk, akiket mondjuk arra predesztináltak a idézőjel privilégiumaink, hogy egyébként ebben az adott társadalomban és gazdasági területen mondjuk úgy sikeresek és normálisak, megint idézőjelben legyünk. És akkor gondoljunk bele azokat, akiknek ugyanezeken a problémákon kell átmenni, de két lépcsőfokkal hátrébb kell kezdeniük, mert ráadásul még azzal is meg kell küzdeniük, hogy nem léteznek, vagy kifejezetten az ő belső drive-jaikkal szembe mennek azok a kategóriák, amiken keresztül ők megpróbálnak meghatározni magukat.
1: Nagyon szépen mondtad.
0: Jó, figyelj, hallgassunk meg egy zenét szerintem, és utána térjünk vissza. Be kell tennem a CD-t, mert retro napot tartunk.
1: Nem, te mindig CD-ről DJ-zel, szóval
0: hát
1: semmi.
0: Hát, hogy én csinálom, tehát hogy ezért van retro nap. És...
1: Nem, ez nem retro, ez a Tilos Rádióban szerintem a lemez és a CD, tehát ezek ilyen úripuncutságok, vagy hogy magasabb szintje, mint például a stream, vagy a MP3.
0: Hát próbáljuk meg.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió 90.3, benne két hetente jelentkező társadalomtudományos műsor, a Társadalmi Drámák, benne Basa, Skype-on, szia, hallasz?
1: Sziasztok, halló, halló, halló, sziasztok!
0: Illetve én Miklós vagyok a stúdióból most, és hát bizonyos értelemben a nemiségről, a társadalmi kategóriákról, illetve az ebből kialakuló botrányokról, normatív, verbális erőszakról próbálunk beszélni, viszonylag nehéz nekifutással, de hát nyár van, nagyon meleg van.
1: Figyusz, egyébként nagyon finom volt, és nagyon szerintem nagyon sok értelmes gondolat volt. Én azt gondolom, hogy aki érti, biztos, hogy ez érthető, hogy mire akarunk, vagy mire akarod kifuttatni a dolgot. Sokkal izgalmasabb ez, hogy amikor eljutunk odáig, hogy megértjük azt, hogy mit jelent nem a többség szerint létezni, tehát, hogy miközben a többség szerinti létezésnek is azért, valljuk be, számos nehézsége van. Akkor érdemes arról beszélni, hogy mivel ebben a komplex társadalomban valamiféleképpen ki kell alakítanunk a nézőpontunkat, és erre én azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy erre a politika vette át sajnos ennek a feladatnak a teljesítését, és a politika elkezdi ezeket a dolgokat egészen másképp látni, összekeverni, és hogy ebből a fajta közös nehéz sorsból elkezdenek bizonyos dolgokat kiforgatni, és kihagyni, illetve egymás ellen fordítani ezeket a nehéz sorsokat.
0: Így van, egyébként itt szeretnék egy könyvajánlóval érni, ugyanis az egyik kollégám, illetve hát nem közvetlen kollégám, mert már egy emeleten dolgozunk az ELTE-n, de más intézetekben, most jelentette meg, vagy nemrég, néhány hónappal ezelőtt, ha jól tudom, de legalábbis én akkor értesültem róla, jelentette meg a könyvét a Szex politikai gazdaságtan címmel, tehát a Csányi Gergelynek a Szex politikai gazdaságtan című könyvét én mindenkinek ajánlom olvasásra, hogyha úgy érdekli, hogy egyébként milyen nehézségek következnek. Nem ebből a fogalmi gondolati keretből tárgyalja a témát, igen, mint amit mi felvittünk, de mondjuk, aki tényleg így érdekel ennek a komplexitása, azt mindenképpen ajánlom elolvasásra. Úgyhogy, és kapcsolódik mindahhoz, amiről most beszélünk, tehát menjetek könyvtárba és szerezzétek be. Biztos, hogy jól fog jönni mindenki, egyetemistáknak különösen ajánlott, de a másoknak is azért, akit érdekel ez az egész. És itt a társadalmi konstrukció dologról még annyit mondanék, hogy az, hogy ilyen botrányok alakulnak ki, az, hogy, és ez bizonyos értelemben ebbe a, tehát azért is hoztam be ezt a könyvet, mert azt fontos megértenünk, hogy alapvetően, amikor a kategorizációk valakinek az egyéni identitásával szemben mennek, az nem, vagy az esetek többségében, vagy nem, hogy fogalmazom, primer módon nem gonoszságból történik, hanem tényleg azon kell gondolkoznunk, hogy azokban a kis közösségben, ahol fixebbnek tűnő kategóriák vannak, ott azért vannak fixebb kategóriák, mert egymásra utaltabbak az egyének a társadalomban. Tehát az emberi erőforrás értékesebb annál, mintsem, hogy elveszítsünk személyeket belőle, akkor is, hogyha ő nem illeszkedik be az általunk kialakított normalitás keretbe. Ez az egymás utaltság egyrészt megerősíti az elnyomó normatív részét, ennek a dolognak, tehát ugye egyéneknek kevésbé van lehetősége elmenekülni ebből a kategóriából. Ugye erre nagyon jó példa a kikeresztelkedésnek a képesség vagy társadalmi hajlandósága az európai középkorban. Ez nagyon fontos, hogy tulajdonképpen a klasszikus antijudaizmus, nem politikai antiszemitizmus idején a zsidó ellenesség azért jelen volt, viszont a katolicizmusnak vagy a kereszténységnek az univerzális megváltás tana alapján, ami nem egy faji gondolat volt, minden nem kereszténynek elméletileg lehetősége lett volna elhagyni a társadalmat, amiben élt, és betagozódni a többségi társadalomba, elméletileg lehetősége lett volna elhagyni az őt érintő negatív részeket, és átjutni ugye a többségi társadalomba, de nem tudták megtenni az emberek ezt azért, mert ennél a gondolatnál erősebb egymásra utaltsági kategóriák fogták őket a helyzetben, ugye, tehát hogy az, hogyha én elhagytam volna az én közösségemet, az az én teljes kozmoszomnak a feladását, megsemmisítését jelentette volna, annak a mindenfajta, tehát semmilyen bizonyossággal, tehát hogy semmilyen biztosítékkal, vagy bocsánat, bármilyen biztosíték hiányában azzal kapcsolatban, hogy egyébként a többségi társadalom ténylegesen be fog engem fogadni. Tehát ez fontos, hogy a közösségben itt ez az egymásra utaltság, ez erősíti a normatív elnyomást, viszont csoportkohéziós erőként is hat. Tehát megtartási igény is magasabb benne. Ezekben a modern ipari fogyasztói társadalmakban az egymásra utaltság nem olyan erős, a kohéziós erő se olyan erős, és ebből következik egyébként azoknak az extrémitása is, akik ki akarnak szakadni a klasszikus kategóriákból, és azoknak a nem tudom, ilyen mi lenne egy jó szó, hát a túlbuzgósága, akik próbálják mégis ráerőltetni a saját kategóriát a másokra, az következik abból, az alapvető bizonytalanságból, létbizonytalanságból, ami a modern létállapotból következik. Tehát alapvetően ez is egy fontos dolog, hogy az, hogy mekkora hisztéria van azzal kapcsolatban, hogy például hogyan kell férfinak lenni, vagy valaki férfi, vagy nő, vagy nem tudom micsoda, az alapvetően abból a bizonytalanságból is következik, hogy mi mindannyian bizonytalanok vagyunk ezekben a kategóriákban. Aha. Mert ugye az, aki biztos, vagy nem tudom, egy társadalomban nagyon biztosak ezek a kategóriák, akkor az önmagától értetődik, és nincs szükség ekkora harcra, mint olyan társadalmakban, ahol egy alapvető bizonytalanság alakul ki, ugye a férfi szerepekkel kapcsolatban, ugye a első világháborútól elkezdődően a második világháború után már egészen biztosan, ugye felbomlanak a klasszikus gazdasági feloszlások a társadalmakban, feloszlanak a rurális közösségek, mondjuk csak a magyar társadalmat nézzük, és felbomlik alapvetően a klasszikus felosztottság abban, hogy mondjuk mit jelent mondjuk nőnek és férfinak lenni társadalmi.
1: Hogy mi a társadalom munkában, mi a nő feladata, igen. Mi a...
0: És ebből következik az, hogy az a fajta hímsovinizmus, amiben ma élünk, ha nagyon progresszív akarok, akkor a toxikus maszkulinitással nevezem, az éppen ebből a bizonytalanságból következik, mert ugye megpróbálom az én elképzelt kategóriáimat egyre kevésbé visszaigazoló társadalmi térben megerősíteni és érvényre juttatni, és itt vagyunk ebben a probléma halmazban.
1: Mondtad is tegnap, ahogy beszéltünk, hogy volt, ami már nagyon közel van tehát a konkrét témához, hogy beszéltél pontosan ugye itt a társadalmi például munkaerő megosztás, hogy az, hogy mi az, hogy férfias munka, mi az, hogy nőies munka, és pont tegnap elmeséltél egy testőrt, tehát ugye a...
0: Ja, igen.
1: Hogy ez pontosan ugye ennek az alátámasztása, ennek a látásmódnak, vagy ennek az igénynek, hogy... De én semmit nem tudtam erről, tehát ez a te bányászatod volt, hogy hibáztatják Trumpnak az egyik testőrét, aki nő.
0: Hát egész pontosan ugye a kedvenc, nem tudom, kedvenc innovátorom és vizionáriusom, Elon Musk, ugye, ami után megvásárolta magának a Twittert, és átkeresztelte X-re, hogy ott fajelmélet, összeesküvés elmélet és a általános ostobaság szabadon terjedhessen a szólásszabadság hát ilyen védőernyője alatt. Ott posztolta ki egy fotó alapján, hogy a Vók elme vírus, az ugye már idáig eljutott, mert hogy egy olyan nőt küldtek a...
1: De mi is ez, hogy a Vók, oké, tudjuk a Vók, és akkor, hogy a Vók elme...
0: Elme vírus, ugye, hát ezt nem tudom, hogy... Igen, tehát ezt én, hát ugye gondolom, ez ugye a memetikából vette át, valahol hallottak, lábára esett egy könyv, kinyílt valahol, nem tudom, tehát, hogy ezt hagyjuk. Próbálok vissza keveset beszélni róla, mert láthatóan az antropológiai objektivitásomat nem tudom megtartani.
1: Jó, vele
0: de hogy maradjunk annyiban, hogy ugye ők nem biztos, hogy tőle származik, de promotálja ezt a kifejezést, hogy van ez a Vók elmevírus, ami ugye egy terjed és megfertőz mindenkit, és alapvetően ugye a társadalom összeomlását fogja eredményezni, ami egyébként nem értem, hogy neki egyébként, tehát a végigvezetni az ő saját elszméjét, akkor ez őt miért zavarja, hiszen minél gyorsabban omlik össze a földi civilizáció, annál inkább szükség lesz az ő szuper marsi kolóniájára. De most, na, mindegy, elég volt a rossz indulatú epéskedésből. Tehát a lényeg az, hogy ezt is ugye, ezt az alkalmat, ezt az egyébként elég súlyos, és szerintem nem is értjük, hogy mennyire a kockázatos pillanatot, amikor Trumpra rálőttek, ezt is ugye arra használta ki, hogy lám, itt van a Vók elmevírus, hiszen egy olyan nőt küldtek, hogy megvédje az elnököt, aki erre fizikailag alkalmatlan, és persze utána odaírta, hogy őt nem érdekli, hogyha a nő a, egyébként a testőr, vagy legyen is nő a testőr, de hogy ne kvóták alapján, mert hogy, hát hogy ugye itt ez a nő, ez láthatóan fizikailag, biológiailag alkalmatlan arra, hogy testőr legyen, mert van egy fotó, ahol egy női titkosszolgálati tiszt éppen a más tisztekkel együtt tolja le a Donald Trumpot a lövés után a pódiumról, és ahogyan így hát megfeszül a fizikai erőfeszítésben, és előre hajol, így jelentősen kisebbnek tűnik mondjuk Donald Trumpnál. Azért, hogy ez mennyire nem lehetett egy egyszerű dolog, az jól látszik, hogy ha valaki rákeres a képre, akkor látja, hogy ott tényleg így nyilvánvalóan sokkot kapott férfit, azért öt, nem tudom, legalább öt embernek kellett így letolni a színpadról. És most abban ne is menjünk bele, hogy nyilvánvalóan a 21. században a testőrnek nem az a feladata, hogy eléugorjon az elnöknek. De most adjuk is, igen.
1: Igen, Miklós, van-e olyan férfi testőr, aki egy kilőtt golyó sebességével tud előugrani a testőr elől?
0: Hát illetve, tehát, hogy bárki elő, igen, tehát meg hogyha valaki mondjuk járatja a Kaliber magazint, akkor azt is tudja, hogy egyébként vagy ismeri ezeket a fegyveres csatornákat, mondjuk szereti ezeket a WC-n nézegetni, akkor tudja, hogy a... Azért tényleg sokat fejlődött tehát a fegyveripar, nem véletlen, hiszen ugye Amerikában rendkívül sok háztartásba el kell juttatni ezeket az eszközöket, és tehát azért a most megvásárolt, de egy legálisan tartható fegyverek, közül is nagyon sok olyan kaliber van, aminek tényleg olyan torkolati sebessége van, hogy egyébként hát nem nagyon fogja mondjuk, tehát simán átszalad egy teste, még akkor is, hogyha adott esetben mondjuk kevlár van rajta. Mindegy, most nem menjünk bele a balisztikai részletekbe, de hogy önmagában, ugye itt a titkosszolgálatnak a hibája az nem az volt, hogy nem ugrottak öten a Trump elő, hogy felfogják a golyót, hanem hogy egy merénylő, aki ráadásul egy nagy, nem tudom, terrorhálózat támogatása nélkül működő, önálló, hát szerencsétlen, bizonyos értelemben ugye áldozat volt maga is, az feljuthatott egy közeli tetőre, és leadhatott lövéseket, és ártatlan embereket gyilkolhatott meg abba a tömegbe. Tehát ugye itt messze, tehát nagyon érdekes, hogy itt van egy látható probléma, és ebben akkor Elon Musk rögtön azonosítja a problémát, hogy az a nő az nem 185 cm magas és 100 kg. Illetve érdekes, hogy utána eltelik pár hét, és éppenséggel ugye egy nővel kapcsolatban az lesz, igen, a probléma, hogy éppenséggel mondjuk 185 cm, és, igen, és 100 kg, vagy nem tudom, most tök mindegy, nem tudom milyen, ugye nem követem a sportot, nem tudom milyen súlyosztályban ment. És igen, tehát ugye ezek a kategóriák, és lássuk be, hogy ugye azért sok mindent elárul a világról, illetve a bizonytalanságról, amiben élünk, hogy a világ leggazdagabb embere, akit tömegek követnek vallásos meggyőződéssel, úgy érzi, hogy őnek így ebben a témában meg kell nyilvánulnia, és valahogy így a nők, nem tudom, társadalmi szerepállással kapcsolatban kritikusan kell megnyilvánulnia.
1: Hát, hogy amit ugye mondtál, tehát, hogy ő biztosan tudja azt, hogy mi az gender szempontból női munka, férfi munka, a munkamegosztás, tehát, hogy neki van egy fix elképzelése, és azt gondolom, hogy ez minél jobban fixált, annál furcsább véleményekre juthat az ember ezzel, mert hát az a baj, hogy nem akarok semmiféle politikai oldalt említeni, de mindenféleképpen, hogyha van egy beidegződés azzal kapcsolatban, hogy kell lennie, és nincs belegondolva, hogy miért nem tud így lenni, akkor ezekből válnak ki ezek a furcsa mondatok, amiért például Musk is mondott, hogy nő nem lehet testőr.
0: Hát vagy lehet, hogyha elég nagy.
1: Lehet, hogyha elég nagy, igen, de akkor, hogy akkor viszont nő-e az, aki akkora, mint egy férfi.
0: Hát ugye, igen, rögtön itt vagyunk a problémában. Mert ahogyan az elején indítottuk, ugye az, hogy hogyan határozzuk meg ugye a fajt, igazából nyilván, hogy értelmezzük a világot, mármint a biológiai fajt, ez nagyon fontos, hogy a társadalmi konstrukció, tehát ugye a emberi sokféleséget leíró áltudományos gondolat, a fajelmélet, ez nagyon fontos itt aláhúzni, hogy az semmilyen szinten még annyira se tudományos és megalapozott, mint egyéb tudomány. De csak azt akarom mondani, hogy látjuk, hogy még a tudományos kategóriákban is van egy csomó bizonytalanság, és még ehhez képest akkor képzeljük el, hogy az áltudományos kategorizációk azok milyen viszonyt ápolnak a valósággal, amit egyébként ők maguk ugye azt állítják, hogy teljes mértékben, és egyedülállóként képesek leírni. Egyébként így nagyon könnyen ki lehet szűrni egyébként az áltudományos gondolatokat, csak mondom így a hüvelykúj szabályként. Tehát, hogyha valaki el akarja mondani neked, hogy van valami, akkor valószínűleg neki fogalma sincs arról, hogy az hogy van. De maradjunk annyiban, hogy tehát valójában tehát már ott is van egy ilyen kontinuum, és hogyha elkezdünk, akkor ugye arról beszélni, hogy mégiscsak itt van valami, egy biológiai jelleg, amit mi a társadalmi közegben funkcióhoz, gazdasági és reproduktív, illetve kulturális, szakrális, mindenfajta funkciókhoz kapcsolva kategorizálunk, hogy értelmet adjunk a minket körülvevő világnak, az is tulajdonképpen egy ilyen skálaként, egy kontinuumként értelmezhető, mert egyáltalán nem olyan egyértelmű, tehát ugyanúgy, ahogyan most persze, tehát hogy tudjunk róla beszélni, a kutya, kutya, a cica, meg cica, ez bizonyos értelemben igaz, ha meg elkezdjük megbontani a dolgokat, akkor nem tudom, most akkor aranysa kell, nem tudom, elég, hogy a legjobb, aki Konrád Lorenzet olvasott, ugye ő például erősen nyomatta ugye a kutya eredetivel kapcsolatban, hogy kétfajta kutya eredet van, és akkor ugye az aranysakál, a déli típusú kutyák az aranysakálból, az északi típusú kutyák a farkasokból lettek, jada, és az igazság, hogy nagyon sokáig tartott, amíg a genetika eljutott arra a fejlettségi, idézeles, nem tudom, szofisztikáció szintre, ahol most már tudjuk azt, hogy az összes kutya az egyfajta szürke farkasnak, vagy bocsánat, azt feltételezzük, hogy egyfajta szürke farkasnak a domestikációból származik, aztán utána meglátjuk, hogy megyünk tovább. De olyan sajnán próbálom mondani, hogy ugye ez egy bonyolult dolog. És akkor most itt vagyunk ugye a társadalmi nem és a biológiai nem kapcsolatában, ami hasonlóan ugye egy bonyolult dolog, mert itt mi történik? Egy irgalmatlan komplex rendszerben kromoszómák összekapcsolódnak, és a mondjuk a statisztikai átlagban ez a klasszikus reprodukciós képességekkel rendelkező, elsődleges és másodlagos nemi jellegekkel rendelkező egyedeket hoz létre, és akkor ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy akkor ez azért valamilyen szinten kategorizálható, és kategorizálható is, de ha csak itt megállunk ebben a dologban, akkor hát, hogy mondjam, tehát, hogy a kifestő könyvnek még csak az egyik színét használtuk.
1: Igen. Mert egyébként, tehát, hogy nem vagyunk genetikusok, és nem vagyunk biológus, tehát csak olvasni tudunk róla, meg hallgatni előadásokat, de azt gondolom, hogy, hogy az a fajta folyamatos kontinuitás, ami mondjuk az XY kromoszóma és az XX kromoszóma közt van, ami meghatározza a nemi jelleget, illetve annak a különböző defektusai a tiszta formához képest, azok sokkal gyakoribbak, mint amit eddig gondolni mertem, ugyanakkor mégse olyan gyakoriak, amilyet a Szapolszki, amit tegnap átküldtél, ahol ő mondja, hogy ugye ő azt mondta, hogy ha lemész az utcára, a városodba, akkor körülbelül ugyanolyan százalékban találkozhatsz 140 IQ feletti emberrel, mint olyannal, akinek kétértelmű a nem
0: identitás. De egész pontosan azt mondja, hogy nagyobb eséllyel találkozol olyan emberrel, akinek valamilyen deviációja van itt a kromoszómáiban, mint olyan ember, akinek 140 fölötti az IQ-ja.
1: Igen, ezt megnéztem, ez nagyon szép mondás, és hogy nem tudom, hogy valamelyik műsorban majd tudunk erről beszélni, vagy hogy ennek a műsornak a végén, hogy amikor ez egy kicsit rá van erősítve, mert én megnéztem, hogy a National Institute of Health amerikai szervezet szerint ez a fajta élve született kettős genitália hatás az 0,02%-os, míg a 140 IQ feletti az pedig 0,48%-os.
0: Igen, de
1: tehát
0: ha azt hiszem,
1: hogy... van egy ráerősítés, és az ráerősítés se nekem nem gondolom, hogy ideológiai, de mindenféleképpen azzal van összefüggésben, amit te eddig elmondtál, hogy...
0: Nyilván, meg azért az is egy fontos dolog, hogy a Szapolszki, amikor ezt mondja, akkor nem a konkrét... tehát nem feltétlenül arról beszél, hogy ezek a nem tudom, androgén inszenzitivitás szindróma, vagy a Swyer szindróma, vagy nem tudom, tehát konkrétan ezeknek a megvalósulása olyan gyakori, hanem inkább azt mondja, hogy az, amikor valakiben hormonális vagy kromoszóma, tehát a kromoszóma változás, vagy nem normális, nem átlagos, nem tudom, kromoszómák vannak, és ennek valami hormonális következménye vannak, az gyakoribb. Ugye, és ez nagyon sok esetben nem derül ki egyébként az emberek jelentős többségében. Egy dán biológusnak olvastam a cikkét, ahol elmesél egy történetet a 80-as évekből, amikor egy 30 éves nőről derült ki, hogy igazából ez az androgén inszenzitivitás szindrómában szenved, amikor elment orvoshoz, már 30 plusz éves nőként, hogy nem tud teherbe esni. És akkor rájöttek, hogy hát nincs méhe, tehát hogy ugye így nem fog menni a dolog.
1: És ez biztos, hogy nem csak a genetika, hanem az endogén, tehát a különböző hormonális hatások, de akár még például a megnövekedett inzulin termelés is kiválthat. Például ugye Rabál óta is, hogy milyen a szakállas nő, illetve milyen az, akinek valamilyen ok miatt férfias szőrzete alakul ki, és hogy tehát erre is van magyarázat, és hogy ennek is lehet például olyan hasonló következménye, mondom egyszerűen csak a túlműködése az inzulin termelő, mondjuk hasnyálmirigy Langerha szigeteknek, ami akár férfiasodáshoz vezethet.
0: Igen, szóval ez egy iszonyat bonyolult, ugye az emberi biológia, ugye a terhesség alatt a magzat őssejtjei átjutnak az anyatestbe, és ott mikrokimerizmust okozhatnak, hogy ennek milyen konkrét következményei vannak, azt még csak kezdjük megérteni. Vagy. Tehát, ugye alapvetően az a probléma, hogy a mi társadalmi gondolkodásunkkal, kategóriáinkkal az ember, hogyha antropológiai lebontom, akkor egy rendszerkereső állat. A kénytelen rendszert keresni, mert ezekben a rendszerekben tud létezni, és ez egy teljesen logikus dolog, tehát ugye így működik az agyunk, hogy az Éden sárkányait elolvassa valaki, a Carl Sagan-től ott részletesebben van erről információ.
1: Hát, hogy a 60-as évek strukturalizmusa is mind erről beszél, hát, ami végig terjed az összes, nem csak a humántudományok, hanem az összes tudományterületen.
0: Hát, átfut minden, igen.
1: Hogy a struktúrákra szükség van.
0: Tehát az ember, ugye a rendszerkereső állat, viszont az egyre inkább értjük meg, hogy a rendszer, amit mi létre tudunk hozni, fel tudunk fogni a 8 szlotos agyunkkal, az nem alkalmas arra, hogy a tényleges valóságot leírjuk, mert minél jobban belenézünk a variációkba, annál jobban omlanak szét ezek a fix kategóriák, és akkor innentől kezdve jön az a kérdés, amiről egyébként talán kéne beszélni, hogy oké, ez így van, de milyen társadalmi következményei, milyen társadalmi felelőssége, milyen társadalmi felelősség következik ebből, ha következik-e egyáltalán valami. Mert ugye, oké, most megbeszéltük azt, hogy attól, hogy valaki megszületik valamilyen genitáliával, sok minden következik, de nem biztos, hogy azzal a genitáliával születik meg, egészen extrém példákat is fel lehet hozni. Ja, Szapolszki is használja ezt a írtó jó példát, a Pápa Üginában a felföldön van egy nagyon izolált csoport, ahol az 5 alfa reduktász hiány miatt, amikor egyének női egyedek elérik a pubertást, akkor hirtelen a férfivé változnak tulajdonképpen, tehát ennyi túlzással megváltozik a, nem ennyi túlzással, konkrétan megváltozik az elsődleges nemi jellegük, és átalakulnak férfivé. És lássuk be, hogy megint csak ugye ez a nemi dihotómia, ez egy nagyon egyszerű dolog, hogyha mondjuk főemlősöket nézünk, a legtöbb emlőst, hogyha nézzük, de például vannak olyan halfajok, amik nem csak, hogy biológiai környezeti nyomásra, tehát aki trópusi halakat tartott, az tudja, hogy van egy csomó olyan trópusi halfaj, ahol csak egy hím van, aki szaporodik, és hogyha jön egy, nem tudom, ragadozó, és meghamizza a szaporodóképes hímet, akkor a legmagasabb rangú idézőjeles nőstény átalakul hímmé. De vannak olyan halfajok is, ahol terhességi ciklusról terhességi ciklusra nemet váltanak az egyébként monogám pár, ugye pair bondingban, tehát ilyen tehát pár kap, most ez nem a helyes kifejezés biológilag, ugye pár kapcsolatban élő szaporodó párok, tehát hogy van két hal, és egyszer az egyik nőstény, máskor a másik nőstény, és éppen játékelméletileg figyelték azt, hogyha az egyik megpróbál csalni, és kihagyja a női reprodukciós területet, ami magasabb energiabefektetés a reprodukcióhoz, akkor igen, megszűnik az együttműködés.
1: Jó, azt gondolom, hogy mert most egy kicsit távolodjunk el a halaktól, mert a halak nem szerveznek maguknak
0: még
1: például olimpiai.
0: Majd meglátjuk, hogy a mikroműanyagtól mi lesz.
1: Igen, de most térjünk vissza a saját fajunkhoz, és mondjuk azt, hogy mi olimpiákat szervezünk, mert ez volt a 33. legalábbis a modern korban, ahol odáig jutottunk, hogy az 1900-ban 2,2%, tehát minden 100 olimpián megjelentből 2 volt nő, az odáig jutott, hogy 2024-ben, most az olimpiák történetében 50% volt a női részvétel, és akkor itt már egy kicsit tovább jutunk a biopolitika felé, amikor azt mondjuk, hogy, és akkor én például, figyeld, keverjél le, hogyha reakciósnak tűnök, hogy azt mondom, hogy például, amikor nekem van egy célom, hogy ugyanannyi férfi vegyen részt az olimpián, mint nő, akkor egy kicsit másfele fogom a határvonalat húzni, és másképp fogok vélekedni az inkluzió ilyen pozitív megkülönböztetéséről.
0: Hát figyelj, nagyon egyszerű példát tudok mondani, ugye megint ugye ez a kategória a valóságnak a kapcsolatával.
1: Tehát, hogy jó nekünk, csak nő legyen, nőnek mondja magát.
0: Igen, de ugyanakkor ugye, hogy változnak ezek a dolgok, nem kell a 100 évet visszamennünk, meg 200-at se, tehát 1967-ben futhatta le, vagy futotta le az első nő, a Boston maratont. És azért, 60, és illegálisan, tehát vannak futók, amin látszik, hogy férfiak próbálják lerángatni a nőt, illetve más futók meg próbálják rejtegetni maguk között, nem tudom, tehát hogy ez egy elég súlyos szituáció volt, és konkrétan azért nem nevezhetett be nő a maratonra, mert az volt az orvosi tudományos konszenzus, idézőjelek nyilván, hogy egy nő képtelen lefutni a maratont. Tehát, hogy biológiailag képtelen rá. És az ő érdekében kell távol tartani ettől. Ugye innen eljutottunk oda, hogy most már máshogy gondoljuk, ugye a versenyzők jelentős része nő, sőt, ugye az ultramaratonban jelentősen túlteljesítenek a nők például, tehát messze jobban teljesítenek, mint a férfiak, de ugye az ultrafutás azért nagyon érdekes, én nagyon szeretem, mint sportot, mint nem túl jól teljesített hobbit, mert alapvetően tényleg ez az egyetlen sport, amiben az öregek jobban teljesítenek, mint a fiatalok, a nők jobban teljesítenek, mint a férfiak, mármint nagy statisztikában, mert nyilván egy csomó sport van, amiben nagyon sok nő nálam sokkal jobban teljesít. És akkor itt kapcsolunk be ebbe a problémakörbe, hogy hogyan kategorizáljuk a dolgokat. Illetve itt is, ugye, mint minden antropológiai vagy társadalomtudományos problémánál, nem is a nagy rendszerekben lesz a probléma, hanem a határesetekben lesz a probléma. Mert alapvetően lássuk be, hogy relatív kevés embernek lesz az a problémája, hogy mondjuk, és akkor most egy kicsit reakciós leszek én is, beállok a reakcióba, tehát hogy alapvetően az előző olimpián volt egy súlyemelő nő, aki most, az egy egészen más helyzet volt, mint ez a mostani, egyébként hozzá kell tennem, mert ott ténylegesen egy tranzícionált személy, egy transznő volt, aki indult a női súlyemelők között az olimpián. Nem nyert, nem teljesített jelentősen jobban, mint a többi olimpiai induló. Tehát a morális pánika, ami elindult, hogy itt most akkor egy férfi majd lenyom minden nőt az olimpián, az nyilvánvalóan nem volt igaz. Viszont, ha néztek interjúkat ezzel kapcsolatban, annak az új-zélandi versenyzőnek a frusztrációja, aki a egy helyjel csúszott le az olimpiai kvalifikációs listáról emiatt a versenyző miatt, ott már ugye bizonyos értelemben átélhető és érthető a frusztráció. De ugyanakkor megint csak ott tartunk, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a fair, mi az igazságos, illetve hol húzzuk meg a különböző kategóriáknak a határát, mert én például gondolhatom azt, hogy nagyon igazságtalan, hogy nekem mondjuk 2 méteres emberekkel kell kosárlabdáznom.
1: Igen.
0: Ami egyébként őszinte ezt gondolom, tehát hogy szerintem egy ilyen magasság kvótát kéne befezetni a kosárlabdába, és de közben meg egyébként nagyon vicces, mert ha megnézzük a kosárlabda történetét, akkor nem feltétlenül mondjuk...
1: A legmagasabbak voltak
0: így van.
1: A legnagyobb játékosok.
0: Ezt kevesen tudják, de például Prince, az például egy nagyon jó, a zenész Prince, ugye ő nagyon jó kosárlabda játékos volt, és ha nem akar zenész lenni, akkor lehetett volna az NBA-nek a válogatott tagja. és azt hiszem, hogy a Charlie Murphy, az Eddie Murphynek a testvérnek van is egy története, amiben hát azt hitték, hogy amikor egy buliban közölte a Prince, akkor menjünk haza és kosarazzunk, és akkor a Charlie Murphy, akik mind magas férfiakot, azt hitték, aha, hogy viccel, és ezen úgy megsérült a Prince, hogy hát utána rendesen elfennekelte őket a kosárlabda pályán, tehát hogy ilyen megalázó, megalázó pont különbséggel lecsapta őket, tehát ugye az nem biztos. Az megint egy más kérdés, hogy ugye megint csak miből veszünk, milyen kategóriában, ugye a judo csapatversenynél a 70 kilós és a 170 kilós, mert bocsánat, nem tudom, hogy nem 170 kilós volt a versenyző, a között nyilván nem volt egyenlő a küzdelem, és azt hiszem, hogy van kevesebb, mint egy percig tartott. Szóval ez egy veszélyes dolog, de megint csak ugye az van, hogy itt van ez a valóság, mi a társadalmi kategóriánkat rákényszerítjük, és bizonyos értelemben itt van egy nagyon érdekes társadalmi kérdés, hogy itt vannak a különböző kategóriáink, az egyik az kapcsolódik bizonyos értelemben közvetlenül a biológiához, különböző bonyolult módokon, és vannak a nagyon absztrakt kategóriánk, mint például a fair és szabad verseny, ugye? Ugye, tehát hogy az igazságosság, ugye, meg a esélyegyenlőség. És akkor rögtön itt vagyunk egy problémában, mert ezeket a fogalmakat tényleg sehogy nem tudjuk kötni a természetben megjelenő jelenségekhez, mert a természet nem igazságos.
1: És nem esélyegyenlő.
0: És nem esélyegyenlő.
1: Az erősebb nyer.
0: Így van, és akkor innentől kezdve ugye van egy problémánk, és közben egymással konfliktusba kerülő kategóriák vannak, mert van esélyegyenlőség, meg esélyegyenlőség. Ugye az én esélyegyenlőségem arra, hogyha én egyébként az identifikációm alapján valaki vagyok, akkor én valahogyan versenyezhetek, és ez mennyiben korlátozza ugye másoknak a szabadságát, vagy esélyegyenlőségét. Tehát elindulunk lefelé a nyúljáratba, és nagyon érdekes területekre kerülünk. De nagyon fontos, és ráadásul ugye, és most még arról beszél, és bizonyos értelemben, egyébként ez nagyon érdekes, hogy bizonyos értelemben ilyen esetekben, ahol azért egyértelmű, hogy a kategorizáció egyáltalán felmerül ez a kérdés, ez bizonyos értelemben szerintem egy optimizmusra ad okot. Mert az, hogy már egyáltalán elkezdünk gondolkozni azon, hogy ez így igazságos-e, az már azt jelenti, hogy a társadalom rá lett kényszerítve arra, hogy elkezdjen gondolkozni azon, hogy mi igazságos és mi nem.
1: Na igen, tehát hogy a másik oldalról megfogalmazza nekem pontosan ez a meglátásom, hogy például van egy látszólag ebben a témában nem egészen altott szervezet, mondjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, aki 2021-ben létrehoz egy olyan kritériumrendszert azzal kapcsolatban, hogy kik és hogyan vehetnek részt a versenyeken, ami egyrészről ugye sporták szinten leköti, vagy magáról ledobja tulajdonképpen a kiválasztás kritériumrendszerét, mert azt mondja, hogy neki minden egyes sportágnak van világszintű szervezete,

0: politikát, ami még akár 2021-ben, vagy a tokiói olimpiai játékokon még volt, ahol tényleg csak extrémitásként fért bele például az, hogy ki milyen biológiai nemmel rendelkezik.
1: Hát igen, ráadásul ugye most ebben az olimpián még ennél is érdekesebb helyzet állt elő, hiszen arról kellett elkezdeni gondolkodni, hogy valójában itt az alapvető igazságunk ezekről a kategorizációkról nem igaz. Tehát bizonyos értelemben azt akarom mondani, hogy a Tokió olimpiának a probléma felvetés az a társadalom szempontjából kevésbé kockázatos vagy nehezen megoldható, mint ami most felmerült.
0: Így van. Tehát, hogy itt ki, tehát tulajdonképpen itt szélesre tártak egy olyan társadalmi problémáról való beszélgetést, amit azért én valamilyen szinten üdvözlök, mert erről kell beszélgetni, és kell ezen gondolkoznunk. Tehát amikor a politika erre rászáll, akkor lesz ennek boszorkányűlőzés szaga, azt gondolom. Amikor egyetlen rossz mondatból valakit agyon lehet tiporni.
1: Mármint milyen, melyik irányba, most elvesztettem.
0: Hát például az, hogy akkor, hogyha ez így van, akkor bizonyos sportolók nem vehetnek részt például nőként, mert...
1: Igen.
0: Mert valaki azt mondta róluk, hogy ők nem nők.
1: Ja, hát igen. Igen, én...
0: Miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt mondta, hogy egyrészt vannak szervezetei, akik ezt megmondják, másrészt pedig elfogadja az öndefiníciót. És ez a kettő együtt, ez elégséges kritérium a megfelelő alkalmasságnak a bizonyításához. Én azt gondolom, hogy itt egy kicsit gyakorlatiasabbra véve a szót, nagyon érdekes, hogy pontosan a Nemzetközi Boxszövetség szűnt meg, mint ilyen típusú szervezet, amilyen például az atlétikában, a lovaglásban, a teniszben, a golfban jól működik. Ebben a szakosztályban, és nem véletlen, hogy éppen ezért itt robban ki a botrány, itt megszűnik a kapcsolat az olimpiai szervezet és a konkrét sportot képviselő világszervezet között. És nem is most, hanem már 2019-ben.
1: Hát igen, és ugye azt se felejtsük el, hogy a szervezetek, ugye, hogy mire, tehát hogy miért szűnnek meg, vagy mire használhatók fel, bizonyos értem ez is egy érdekes kérdés tud lenni, vagy kinek áll érdekében, hogy na,
0: igen,
1: bizonyos témákról beszéljünk.
0: Igen, tehát hogy nem csak az tehát hogy értsék a hallgatók, meg mi is értsük, tehát amikor a műsor elején arról beszéltünk, hogy például a Telex, ami mondjuk egy kiegyensúlyozott hírforrás lenne, ott a Nemzetközi Boxszövetség a korábban a tesztoszteron és nemi teszteket hivatkozva kizárta a versenyből a két sportolót a 2023-as női világbajnokság előtt tesztelték, ahol szövetség elnöke Umar Kremlev szerint mindkettőknél kimutatták a férfiak jellemző Y és Y kromoszómát, tehát ez folyamatosan megy egy olyan szervezettől, akinek nincs kapcsolata az olimpiai bizottsággal. Azért nincs kapcsolata az olimpiai bizottsággal, mert ez a szervezet olyan kritériumoknak nem tudott megfelelni, ami például az átlátható működés, a nem korrupció, tehát a korrupciómentesség, és mondjuk az, hogy mondjuk a szervezet vezetői között nincsenek például bűnözők. Illetve tovább megyek, mert 2020-ban ez a szervezet, ez egy orosz elnököt kapott, aki tökéletesen be van drótozva az orosz

0: hatalomba. Tehát mondjuk, hogyha azt mondom róla, hogy a Magyar Szerencsejáték RT-nek megfelelő szervezetnek is a vezetője, és minden fogadás rajta keresztül megy, tehát például most képzeljük el, hogy egy boxszervezetnek a vezetője, másrészt a fogadásokról is ő dönt mondjuk Oroszországban, illetve az, hogy ő Putyinnak nagyon jó partnere, illetve az, hogy 2022-ben a szervezet által szervezett világbajnokságon már az ukrán, az, hogy megtámadta az oroszok Ukrajnát, emiatt nagyon sokan elmaradtak, tehát mondjuk igazából Közép-Ázsia és Ázsia és talán Észak-Afrika vett részt már a 2022-es versenyben. Tehát ezeket mind érdemes tudni akkor, amikor ezt a három mondatot, amit az előbb felolvastam, minden egyes cikkben megkapod, mint, és ezt agymosásnak nevezem. És egyrésztről azért, mert nem alátámasztott, másrésztről pedig azért, amiről te beszéltél most 1 óra 40 percet, illetve ami a nemzetközi olimpiai mozgalomnak a változásáról szól, és amit nem akar elfogadni például egy ilyen boxszövetség, hogy itt megváltoznak a kategóriák, és hogy mondjuk, hogyha itt most tényleg, mert neked is átküldtem azt a fajta kiválasztási kritériumrendszert, amit kitalált 2021-ben az Olimpiai Bizottság, hogy ugye amiben benne van kategóriában az, hogy az a versenyző, akiről igazoltan egyrészt tudományos alapon, másrészt az ő sport életében igazoltan kiderül az, hogy ő az előnyével, valamilyen biológiai előnyével károsodást okozott a saját sporttársainak a küzdelemben vagy a versenyben, azokat kizárják. De ennél többet nem mond.
1: Hát igen, és ugye ez már önmagában is egy érdekes kérdés, mert ugye hol kerül ugye kizárásra, illetve nagyon veszélyes a biopolitikai gondolatmenet, tehát mert hogyha ezt mondjuk nagyon fontos, hogy ugye azok a párbeszédes terek, amikben kialakítjuk a konstrukciónkat, azok nem steril területek. Tehát minden, ami belekerül, az hatása van arra, hogy elkezdünk a dolgokról gondolkodni. Tehát egyáltalán nem zárt gondolkodású emberek a Elon Musk fogyasztása után, akiket személyesen is tudok, elkezdik használni azokat a kategorizációkat, és ilyen nem tudom, kanyar levágásokat, amiket hallgatnak, vagy nem tudom, az összes ilyen alt-right-os megmondó embertől, a Joe Rogan-től kezdve végig sok mindent lehet mondani, amit így átvesznek gondolatokat, mert úgy logikusnak tűnik, meg hát végülis milyen igaza van, és ez bekerül abba a terület, hogy elkezdünk gondolkozni a dolgokról, és ez a másik oldalról is igaz, nem tudom, aki érzékenyebb, vagy vannak ilyen barátai, akiket érint mondjuk az a probléma, hogy ők nincsenek elfogadva valamilyen kategóriában be magukat egyébként besorolnák, akkor megérzékenyebbek azzal kapcsolatban, hogy hát már pedig itt az a végpontja, az egyetlen elfogadható társadalmi megoldás, hogyha teljes elfogadásban élünk. Tehát, hogy ezek tehát egy közösségi szinten megvalósulnak, tehát és jönnek be ezek a gondolatmenetek, és adott esetben ebből tényleg van egy veszélyforrás, mert ha például nekem a politikai agendám alapvetően arra épül, hogy valamilyen világideológiai dihotómiát képzelek el, amiben én képviselem a normalitást az abnormalitással szemben, akkor hogyha én elkezdek akármilyen ilyen szatellit szervezeteken keresztül olyan beszédelemeket, gondolatelemeket csöpögtetni, amik erősítik az emberekben azt a megélést, hogy itt ténylegesen rendetlenség van a világban, az az én agendámat erősíti. Ugye ez nagyon sok vicces kísérlet van ezzel kapcsolatban, hogyha embereket olyan szobába ültetik le, ahol rendetlenség van, vagy szemétszagot fecskendeznek a klímában, akkor elkezdenek a politikai, hát ilyen személyiségteszten. Igen, tehát inkább úgy mondani, hogy rendpártivá válni, tehát hagyjuk is, mert nem ez a bal, mert hát a kommunista oldal nagyon baloldali volt, de hát az egy elég rendpárti rendőrállam volt, mert Kína, nem tudom, szóval, hogy talán ebben nem is érdemes így ezt a fajta megoldást, de hogy úgy legyen rend, vagy nem, mert hogy az emberbe kialakul az a gond, hogy itt nincs rend. És akkor így, ilyen módon, ahogy elkezdik a társadalomban azt a gondolatot erősíteni, hogy itt nincsen rend, akkor ez nagyon fontos éreznünk, hogy itt valójában nem a sportolóknak a jogai azok, amik fontosak ebben a kommunikációban. Tehát én azt állítom, hogy ez egy tipikus politikai antropológiai értelembe vett nem probléma. Aha. Tehát, hogy ténylegesen nincs egy tényleges...
0: Tehát nincs probléma, igen.
1: Tehát nincs egy tényleges megalapozott társadalmi probléma, mert valójában, hogyha ez ténylegesen arról szólna, hogy mi fair, mi esélyegyenlő, akkor ez egy jogi és egy szervezeti szinten történő a döntéshozatali folyamat lenne, amibe mondjuk ilyen késő esti politikai beszélgetős műsorban ilyen kockázakós emberek gondolatot cserélnek egymással, és az ez iránt érdeklődő emberek harmadik oldalas cikkekben értesülnének a különböző döntésekről.
0: Miklós, a normális országokban, tehát nem Magyarországon ez megtörténik.
1: Jó, én ezt nem kétlem, hogy léteznek normális országok, de most maradjunk a primer megélésnél, illetve azért most az amerikai politikában nagyon benne vagyok, és most le van épülve bennem az a gondolat, hogy léteznek normális országok. De maradjunk annyiban, hogy ez onnan látszik, hogy nem probléma, mert nem ezen a, nem a tényleges szintjén történik meg, ahol egyébként mondjuk például a normális kromoszoma beállításhoz közelebb álló, vagy afelé tartó sportolóknak az érdekei lennének a középpontba. Ugye? Tehát, mint ahogyan ne felejtsük el, hogy például az abortusz betiltásával Amerikában, ott nem a magzatnak az életéről van valójában szó. Tehát ott, ha ez tényleg a magzat életéről szólna, akkor egy csomó olyan egészségpolitikai, szociálpolitikai döntésen és vitán kéne átmenni, ami minimalizálná egy nőnek azt az élethelyzet ki, azt a lehetőséget, hogy egy nő olyan élethelyzetbe kerül, ahol nincs más megoldása, mint hogy abortuszra menjen, de nem ez történik, hanem itt egy más politikai kommunikációs célt szolgál a történet. És ugyanerről van szó, tehát nagyjából innen lehet látni, hogy itt valójában nem létező problémáról van szó, hogy nem az adekvált kommunikációs térben folyik a diskurzus erről, hanem valójában arról van szó, hogy itt egy olyan gondolatot és élményt próbálnak erősíteni, akár nem is tudatos módon, ez nagyon fontos, hogy itt ezek a folyamatok nem feltétlenül tudatosan és valami nagy gonosz terv alapján futnak, tehát ugye a politikai antiszemitizmus az nem egy ilyen elkészült terv alapján indult, hanem szépen lassan elindult, aztán jött a Dreyfus per, és hogyha a prágai temetőt valaki elolvassa, az azért vicces az Umberto Eco regénye, mert ott tulajdonképpen ott megszemélyesíti azt
0: de elmész, ugye van három percünk.
1: Van az a megszemélyesíti.
0: A prágai temetőről már beszéltél.
1: Igen, tehát megvan az a személy, megszemélyesíti az álhírgyárost, aki innen kifut, de hogy a következmények utána mégiscsak szörnyűek lesznek, akkor is, hogy nem volt egy végső pont, ahol ez valami nagy összeesküvésként alakult ki, az összeesküvés kialakult, vagy nem a végkövetkezmény, nem minden elemére kiterjedő tervezés alapján, és valami ilyesmit látunk itt is, tehát tulajdonképpen minden olyan gondolatmenet, ami a rendetlenség érzetét erősíti az emberekben, az egy meghatározható politikai agendához, és sőt akár, hogyha egy kicsit elmegyek személyesebb véleményet hagyom, hogy beszüremeljen, akkor egy mondjuk meghatározható geopolitikai agendához kapcsolódó erősítőként jelenik meg.
0: És én még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy mi se, tehát én nem tudom azt, hogy én nekem erről mi a véleményem, tehát hogy fogalmam sincs. Ugyanakkor azt érzem, hogy hogy az olimpiai szövetség vagy mozgalomnak sincs erről túl mondani való. Ők kinyitottak egyfajta zsilipet, ahol ugye, hogy is mondjam, ez ugyanolyan, mintha elképzeled azt, hogy komolyan veszi mondjuk a Coca-Cola, a VSG rendszert, és akkor azt mondja, hogy holnaptól kezdve nem árulom PET palackba az üdítőket, hanem csak visszaváltható üvegbe, vagy mit tudom én, és ezt valóban meg is teszi. Tehát ez lenne a furcsa egyébként Coca-Cola szempontjából, miközben az olimpiai mozgalom szempontjából, ahol azt mondták, hogy inklúzió és kiegyensúlyozás, ők megtették ezt a mozdulatot, és miközben megtették ezt a mozdulatot, közben érzékelik ők is a nyomást, és például ezért van az, hogy most azt mondják, hogy 2028-ban nem lesz box az olimpián. Nem csak amiatt, ami te is mondtál, hogy tulajdonképpen ezekkel a boxkesztyűkkel, illetve ez még súlyosabb károsodásokat okoz, tehát egészségtelen ez a sport, hanem amiatt, mert ők is nehéz helyzetbe kerültek, pontosan ennek a sportnak a személyes test-test elleni küzdelme miatt.
1: Igen. Jó, hát akkor köszönjük a figyelmet, a két hét múlva találkozunk. Sanyi Lengyelországból hazatér, én pedig itt maradok Magyarországon valószínűleg. Úgyhogy két hét múlva találkozunk, köszönjük a figyelmet. Ez volt a Társadalmi Drámák. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Nyolc észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG. A Kongói Demokratikus Köztársaság Lomami Nemzeti Parkjában él a most Colobus congoensis néven bejegyzett majomfaj. A helyiek ismerték és Likvelinek keresztelték el a csendes, titokzatos kis állatot. Az első, 2008-as fénykép csak részben tudta megörökíteni. A Jean-Pierre Capale vezette 10 évvel későbbi expedíciónak ez 7 különböző helyszínen sikerült. 2022-ig az észlelések száma is 100 fölé emelkedett, immár megalapozva a tudományos publikációkat. A Colobus congoensis fekete szőrzete a térség egyetlen ismert főemlőséjére sem hasonlít, mivel a Likveli maszkszerű arcán száját és orrát narancsszínű csík veszi körül, végbélnyílásánál pedig fehér folt látható, olvasható a PLOS One nyomán, a Telexen.
1: Ugyanazon szempontok szerint választunk barátokat, mint amelyek az ősi közösségekben hasznos, együttműködő társát tettek valakit, állítja egy friss kutatás, amelyről a Qubit ír. A Kalifornia Egyetem szakemberei szerint olyanokat választunk barátnak, akik együttműködők, jó társadalmi státuszúak, rátermettek és fizikailag vonzók, még akkor is, ha ezek a tulajdonságok közvetlenül nem segítik jelenlegi céljainkat. Ez ellentmond annak a hagyományos nézetnek, amely szerint stratégiai alapon saját céljaink mentén barátkozunk. Az egyik kísérletben 156 hallgató beszélgetett párban, majd értékelték egymást, a másikban több száz résztvevő ismeretlen arcképeket pontozott. Kiderült, hogy a barátként vonzónak talált vonások nem estek egybe azzal, amire a résztvevőknek a mindennapi céljaikhoz szükségük lett volna. További eredménye a kutatásnak az, hogy az adatok szerint a férfiak nagyobb eséllyel kezdeményeztek új kapcsolatot, mint a nők.
2: A Tilos Rádió híreit hallotta.

Sziasztok! Kis Jankó vagyok, ez a High Noon Spins, jó ebédhez szól a móka. A mai adásba 70-es évek énekes dalszerzőinek hagyományait követő mai előadók lemezeiről válogattam nektek. Az angol apu rocknak hívja az ilyet, de szerintem bármelyik generáció szívesen hallgatja.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most három gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel. Magyar kutatók vezetésével készült el Európa vizes élőhelyeinek első egységes digitális atlasza. Olvashatjuk a Qubitom. Kovács Gyula Máté, a Koppenhágai Egyetem kutatója és csapata mesterséges intelligencia segítségével több mint 470 ezer műhold felvételt elemzett, majd 10 méteres felbontású térképet állított össze a kontinens 38 országának természetes és természetközeli nyílt vizes élőhelyeiről. A Nature folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint Magyarország az emberi területhasználatnak leginkább kitett országok közé tartozik. A vizes élőhelyek 71,3%-át valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés éri. Becslésük alapján az uniós helyreállítási célok teljesítéséhez hazánk jelenlegi vállalásának 3-5-szörösére lenne szükség. A jó állapotú vizes élőhelyek ugyanis természetes szivacsként segítik a tájvíz megtartását, az aszály elleni védekezést.
2: 8 észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió FM 90,3. Suefo vagyok, mana-mana, 3-tól fél 5-ig, downtempo, instrumentális, nyugis hip-hopok jönnek.

chocolate perfume, cigarettes, frequent.

Szép lassan tele vagy velem, teljesen egyben már a kezed a kezem, szakadt a lúgató, csapul a szemem. A szó, amit keresel, az végül is a szem köz. Jó ez így, kint meg bent, ketten, hat szem köz. Most a szemed a szemem, csak egy szavunk legyen, és az legyen a legyen. Nem agyalok a lelked, milyen érdekes lehet, mert veled semmitől sem félek, ez zene. A tüdők rég feladták, hogy védekezzenek, úgyhogy lassan be kéne, lélegezzelek.

Iza, mondta DJ Rex, most pedig véget fog érni a Manamana műsor, mégpedig Martina Topley Bird Snowman című számával stílszerűen. Sziasztok, kellemes rádiózást!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackóru delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajodhatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartó zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek, még csak a halászhajók alig 10%-át követték. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amelyről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak.
2: A Kongói Demokratikus Köztársaság Lomami Nemzeti Parkjában él a most Colobus congoensis néven bejegyzett majomfaj. A helyiek ismerték és Likvelinek keresztelték el a csendes, titokzatos kis állatot. Az első, 2008-as fénykép csak részben tudta megörökíteni. A Jean-Pierre Capale vezette 10 évvel későbbi expedíciónak, ez 7 különböző helyszínen sikerült. 2022-ig az észlelések száma is 100 fölé emelkedett, immár megalapozva a tudományos publikációkat. A Colobus congoensis fekete szőrzete a térség egyetlen ismert főemlőséjére sem hasonlít, mivel a Likveli maszkszerű arcán száját és orrát narancsszínű csík veszi körül, végbélnyílásánál pedig fehér folt látható, olvasható a PLOS One nyomán, a Telexen.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szevasztok, szevasztok, ez itt a Páholy. Megint eltelt két hét. Tomi Punk a pultban. Úgy néz ki, hogy ma egyedül leszek. Nem tudott jönni végül senki a műsorba. Sőt, a tisztán a cél felé lett volna a mai vendégünk, de sajnos ők is lemondták a mait valamilyen okból kifolyólag. Pedig velük szívesen beszélgettem volna, de hát ha eljön majd az ideje ennek is. Úgyhogy egyedül vagyok, de nyári szünet van, aztán ki hova teszi a gyereket, ugye? Én elhoztam a fiacskámat magammal. Hogy lássa, hogy történnek itt a dolgok. Mutatkozzál be, Mocó.
1: Hello.
0: Te is itt vagy a stúdióba, mint ifjú punk titán. Mit mondanál el? Jó a műsor, Mocóka?
1: Oké, okay. Igen, tökéletes.
0: Oké. Okay. Jól van. Na, hát az első három dal az egy szomorú apropóból szólt. A dolog úgy áll, hogy a legendás Szikofital zenekarnak az énekese, Lou Koller sajnos elhunyt a nem is oly régmúltban, mostanában volt, pontosan nem tudnám megmondani, 59 éves volt. És hát az a baj, nincsenek erre szavak, legenda volt ő maga meg a zenekar is. Nekem gyerekkoromban az identitásomnak egy jó részét meghatározta a Szikofitalnak a munkássága. Úgyhogy szomorú vagyok emiatt. Belőlük indult egy csomó minden, amit a mai napig én például a zeneiségbe alkalmazok. Ennek apropójaként Slaki összeírt itt egy csomó dolgot, de akkor beolvasom először azt, ami a elhunyt Lou Kollerrel kapcsolatos, és akkor itt egy felolvasás következik Slaki tollából. 59 éves korában elhunyt Lou Koller a Szikofital legendás frontembere, gyászol a hardcore közönség. 59 éves korában elhunyt Lou Koller a New York-i hardcore szintér egyik legmeghatározóbb alakja, a Szikofital alapító énekese. A szomorú hírt a zenekar jelentette be hivatalos közösségi oldalán. A zenekar megható közleményben búcsúzott frontemberétől. Itt idézet jön. Felfoghatatlan szomorúsággal tudatjuk a világ hardcore családjával, hogy testvérünk Lou Koller elhunyt. A veszteség, amit most érzünk, leírhatatlan. Az idei év a Szikofital 40. évfordulója lett volna. Lou bajtársiassága, elkötelezettsége és lelkesedése pedig mindvégig rendíthetetlen volt. Egy szeretett barátot, egy ikonikus frontembert veszítettünk el.

A közlemény szerint Luke Holler különleges személyiség volt, aki koncertjeiken mindig mosolyt csalt az emberek arcára, szarkasztikus humorával és végtelen energiájával pedig bárhol a világon pillanatok alatt megnyerte magának a közönséget. A zenekar arra is kérte a rajongókat, hogy tartsák tiszteletben a család gyászát ezekben a nehéz napokban. Luke Holler és testvére Pete Holler 1986-ban alapították meg a Sikofitalt Queensben. Az együttes az elmúlt 4 évtized során a New York hardcore mozgalom egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenekarává vált, olyan meghatározó albumokkal, mint a Blood, a Sweat and No Tears, a Scratch the Surface, vagy a Built to Last. A frontember 2024-ben jelentette be, hogy nyelőcsőrákkal küzd, bár 2025 tavaszán még arról számolt be, hogy legyőzte a betegséget, néhány hónappal később a rák visszatért, és állapota ismét súlyosra fordult. Luke Holler halálával a hardcore szintér egyik legkarizmatikusabb és legnagyobb tiszteletnek örvendő frontembere távozott. Öröksége azonban tovább él a Sikofitalt dalaiban és abban a generációkon átívelő hatásban, amelyet a zenekar a hardcore műfajra gyakorolt. Hát az a sonda gyanúm, hogy nem én vagyok az egyetlen ember, akinek a zeneiségét befolyásolta a Sikofitalt, vagy az egyetlen, aki belőlük merített fiatalon, és a mai napig is ezeken az alapokon nyugszik a identitásának legalább egy része. Nagyon sokan gyászoljuk. Szerintem hallgassunk még tőlük egy kicsit, a Scratch the Surface lemezükről mennek itt dalok még, akkor egy kicsit tolok még belőlük

0: Na, itt vagyunk, Páholy. Tilos 90.3, telefon 215-3773, hogyha valaki betelefonálna, oldaná a magányomat. Továbbra is egyedül vagyok, talán még Maja a Bandita rádióból érkezhet kicsivel korábban, és akkor lesz ő műsorvezető társam. Van itt két dolog, ami a múltkori adásra tekint vissza. Az egyik az, hogy Kissük Petra legendás zenésztársam volt a vendégünk legutóbb. Hát gyakorlatilag a zenei munkássága okán. És van egy zenekarra, beszélt is itt róla, ami hát ugyan nem metál, hanem inkább ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt pontosan, milyen metal zenét játszik, mindenesetre a Seals of Light a neve a zenekarnak, és az apropója ennek a bejelentésnek, amit most fogok mondani, az, hogy ők jutottak a Wacken Fesztiválra Németországba, és most volt a koncertjük, azt hiszem tegnap, és egy pár szót sikerült Petrával ez ügybe beszélnem írásban, és arról számolt be, hogy élete talán legnagyobb ilyen zenei élménye volt. Hát őszintén szóval láttam fotókat a színpadról, meg ami előtte történt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt így egy az egyben el is tudom neki hinni, mert rendes nagy fesztivál hangulat volt a színpad előtt, rengeteg ember, pont úgy, ahogy egy fesztiválon kell, el tudom képzelni, hogy ez hatalmas élmény volt, úgyhogy innen is gratulálunk Petrának, aki, ha valamilyen punk vonatkozást akarunk kötni hozzá, akkor a lopunkban is szokott feltűnni, néha kisegított. És volt még egy dolog, mi is volt, ja igen, a Sex Pistols koncertjéről beszéltünk előzetesbe, és közben az le is zajlott már, azt hiszem múlt hét hétfőn volt talán a Budapest Parkba. Hát 50 éves volt a Sex Pistols, a legendás Sex Pistols, de megosztó volt ez a visszatérésük ennyi idő után, mert ugye Johnny Rotten már nem tagja a zenekarnak, hivatalosan legalábbis. Helyette egy Frank Carter nevű srác volt az énekes, és hát itt sokat beszélgettünk még a rádióban is, de privátban is róla, hogy ki hogyan értékeli meg, hogy ki hogy kíván ezzel szembesülni. Elmegy a koncertre, nem megy el a koncertre, már csak azért se. És én azok közé tartozok, akik azt mondták, hogy nem mennek el a koncertre. Én őszintén szólva, én Rottennel láttam a Sex Pistols, már az sem volt annyira túl jó, azt hiszem 2006-ban, vagy valami ilyesmi volt, a Szigeten voltak. Nekem az is egy kicsit olyan bohóckodásnak tűnt, tekintve, hogy a No Future-t hirdették, és kicsit már, nem tudom, olyan löttyet volt ez az egész így akkoriban is, de így, hogy nem a zenekar tagja, így nekem már az a véleményem, hogy egy kicsit ilyen hakni, kicsit feldolgozás szagú ez az egész visszatérés, ám de azt vállaltam, hogy a koncertre ugyan nem megyek el konkrétan, de volt arrafelé dolgom, illetve úgy intéztem, hogy legyen arrafelé dolgom, és gondoltam, hogy akkor egy barátommal, Bandival elmegyünk fotózgatni, és akkor egyúttal belenézünk így kívülről a Pistolsba, vagy belehallgatunk, aztán megvéleményezzük, hogy jól döntöttünk-e, hogy nem megyünk, vagy nem jól döntöttünk-e, hogy nem megyünk. És én láttam felvételeket, meg hallottam ott egész jól kívülről a zenét is. Hello, Maja! Megjött Maja! A The Bandita rádióból. Hello. Élőbe.
1: Szevasztok, nagyon meleg van, majdnem ráolvadtam a vasra, uh-huh. És senki nem figyel a melegbe, figyeltek egymásra.
0: Na, ez volt majd a bejelentkezője, mindjárt leül ide közénk, remélem.
1: Egy kis hátszék pattintsába.
0: Te voltál a Sex Pistolson, vagy volt között hozzá?
1: Nem is voltam itthon egy hónapig, teljesen máshoz volt közöm. Metal Goához. Nem akartam hallgatni, de azt játszották.
0: Majd mindjárt elmondod akkor ezt. Gyorsan akkor Sex Pistolsról befejezem még itt. Szóval az a lényeg, hogy meghallgattam kívülről Bandi barátommal, és hát én jól döntöttem szerintem, nekem az a véleményem, hogy nem mentem el. Nekem ez a Frank Carteres show már annyira nem adja, annak ellenére, hogy a videók tanúsága szerint nagyon ügyesen lehozta a koncertet, és tök jól vitte a frontember szerepet, de ez igazából nekem akkor is már csak egy feldolgozás zenekar volt így. Na, ennyit a két múltkori témával kapcsolatban. Itt programajánlókat mondanék el, aztán lesz még egy-két hír, amiket itt Slack összeírt nekünk, hogy kéne róla beszélni, de minden esetre akkor most legyen programajánló, a legendás programajánló, ezt még nem is gondoltam volna életemben se soha, hogy én majd ezt egyedül fogom itt egyszer prezentálni a rádióba. Ám de, hát pont neked mondom be, te hűsz itt, mocókám. Úgyhogy felolvasom neked, mocókám, hogy mit lehet például július 30-án csinálni, ha valaki a fővárosban nagyon unatkozik. Mm. Nem tudom, hogy megy-e még a zene közben. No. Július 30-án a Margit híd alatt szerencsés 13. akusztikus hulladék a Margit híd alatt középen az ideiglenesen előbukkant szigeten. Megcsináljuk az alagút rejtelmeit, szerenádozunk a parlamentnek, zenélni, zenét kérni, inni, mulatni, ér, gyertek. Eljutni úgy érdemes, most figyelj, mocókám, úgy érdemes eljutni, elpakolsz magadnak horgásszéket, vagy pokrócot, mert itt csak sziklák vannak, vagy nem tudom, lehet vinni füvet esetleg, hogyha valakinek a sziklák kemények. Bemész a Margit szigetre, a Margit híd felől, első lehetőségnél elfordulsz jobbra, lemész, amíg tudsz. Jobbra fordulsz, a víz mentén el, és lemész a Margit híd tartóoszlopáig. Megkerülöd a híd tartóoszlopát jobb oldalról, közben megcsodálod az amúgy rejtett alagutat. Meghallasz, meglátsz. WC az a szökőkútnál van. Na, így. Majd lehet, hogy rajzolunk egy térképet itt mocóval, amíg zenék mennek. Ehhez, és akkor berakjuk chatbe, vagy valami. Július 31-én Robotban
2: a robot.
0: Lesz, aha, ez a neve a helynek, hogy Robot. 21 órai kezdése a Marlboro Man. Hát igen, Gerdes és Fasziék. Igen, nekem egyszer a szülinapomra sikerült őket elhívni, sajnos csak akusztik verzióba tudtak eljönni, de megmondom őszintén, életem egyik meghatározó eseménye volt az ő koncertjük. Úgyhogy sok szeretettel ajánlom. Olvasom a hozzátartozó leírást. Sok minden változott, de egy valami örök. A mérhetetlen emberi hülyeség itt maradt, és marad is velünk. A Marlboro Man továbbra is folytatja az ostobaság elleni végtelen és kilátástalan küzdelmét, így lesz ez a Robotban is. A Marlboro Man 1992. január 1-én alakult abból a célból, hogy a Quimby dobosa, Gerdes és Faszi Ferenc elmebeteg szövegei, és az összes tag által rajongott 70-es évekbeli rockzene ötvözésével tartalmas és maradandó szórakozás biztosítson az arra érdemes közönségnek. Ellenállhatatlan ajánló, úgyhogy én már ez alapján is biztosan mennék. Ám de folytatódik úgy. Állandó témáik a társadalom kritika és az emberi hülyeség elleni vége láthatatlan küzdelem country, rock, new wave, progresszív rock és pszichedelikus zenével alátámasztva.
2: Country.
0: Dalaikat hallgatva magunkra ismerhetünk, de szívesebben ismerünk inkább másokra. Ezt mondjuk, ez vicces. Több évtizedes működésük alatt 7 albumot, 3 EP-t, számtalan koncertet, valamint visszafordíthatatlan egészségkárosodást hoztak össze. Úgyhogy július 31-én ezzel a felkonfal menjetek a Robotba. Kripta. Július 31, ugyanezen a napon. Pugyó de Mahiny, talán. Wilbite. Igen. 2000 Pujo de Mahin, a 2018-ban alakult rohadt kemény brazil banda. Azzal a célra hozták létre, hogy hangot adjanak a brazil fekete ellenállásnak. Szövegek olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint a rasszizmus, az őslakosok népirtása és a dekolonális harc. Hát igen, ez igen. Július 31-én a kriptába. A Will Byte nevű zenekar pedig a kedvenc deszkásait hallgathatod dühöngeni. Ismered őket? Karate, répaszedés, two-step.
2: Two-step.
0: Ha a harmadik fellépő nem lesz, ők is lettek volna, be se olvasom, hogy kik ők elmaradnak. Kiszakadt a kedvenc gatyád, és nem szeretnéd kidobni. Nagy fatalott farmer kabátján nem elég hardcore a baseball shopping, ami nagyon jól áll, pont egy Disney logó van, amit minden áron el akarsz rejteni. Itt van a tökéletes alkalom, koncertek előtt felvarró készítős workshopot fogunk tartani. Van rengeteg stencilem, ami közül tudsz válogatni, de saját mintát is készíthetsz. Lesz lehetőséged a stencil és felvarró készítés egy módját megtanulni. Biztosítok festéket, ecsetet, papírt, anyagot, de ha tudsz saját ecsetet hozni, az is szuper. Oké. Okay. Én szerintem itt most tartok egy kis szünetet. Dobok még egy szikofitált itt a műsorba utoljára. Így emlékezünk meg Lou Kollerről. És akkor visszajövök még utána az S8 ajánlóval.

0: No, ez volt egyébként a Szikofitaltól a első és kedvenc lemezem, amit hallottam. Ezt még annak idején gyerekkoromban kazettán kaptam meg valahonnan nyilván másolva, és ezt véresre hallgattam annyira, hogy az összes dallam és ütem itt van azóta, és a fejembe pedig ennek jócskámmel van, vagy 30-35 éve biztos, hogy kijött ez a lemez pontosan, nem tudnám megmondani, mikor. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon legendás lemezük, nyilván sokan nem ezt választanák legendás lemeznek. Nekem ez volt az első, amikor találkoztam a Szikofitallal, a zenéjükkel, és ez nekem teljesen benne maradt a fejembe. Úgyhogy most így, hogy visszahallgatom ezeket a dalokat most újra, mert jó ideje nem vettem elő ezt a lemezt. Zseniális, jó érzés ezeket hallani újra. És hát akkoriban egyből a punkból hardcore-osok lettünk nyilván, mert akkor kicsit úgy változtak a 90-es évek közepén az idők, és ahogy nőttünk föl, akkor így a hardcore egy kicsit testhez állóbb volt, aztán kicsit a világ is hardcore-osabb lett akkoriban, magyar szintéren is, és szerencsére. És akkor rengeteg hardcore buliba jártunk, és akkor ugye bőgatya, meg már akkor baseball sapik, meg bő minden, meg gördeszka, meg minden, ami ehhez tartozik. Ugye bár. Na de! Sleki írt még itt programajánlót, és hát olyan kellemes itt a stúdióban egymagam programajánlót olvasgatni a kis fiacskámmal. Úgyhogy folytatom az S8 augusztus 1-jei ajánlójával. Ez pedig lesz Söralátét, Ingerküszöb, Pánkbán és Sármos öreg rókák. Illetve Szidol is lesz még. Ez valami azt sugja, hogy itt az idősebb korosztályt fogja érinteni ez az este. Ezeket a zenekarokat őszintén szólva én annyira nem ismerem. De mindegyik punk rocknak van írva jobbára, úgyhogy ez egy jó kis punk rock este lesz. Augusztus 1-én S8. Aztán, ha valaki Tiszaújvárosba született, vagy a környékére, vagy arra járna, vagy emiatt, amit most olvasok, oda menne, és egyébként javasolt, mert olyanokat mondok, amik ezt indokolják, ezt figyeld. Tehát augusztus 1-én szombaton a Tiszaújvárosi Sportcentrumban lesz Surci és a Szerzetesek. Surciék nekem, amellett, hogy jó cimboráim, amellett az egyik kedvenc magyar punk zenekarom, ha nem a kedvenc punk zenekarom, illetve az egyik legnagyobb rajongójuk itt ül velem szembe. Igaz, Moco?
1: Yeah.
0: Együtt szoktuk hallgatni a panel programot, úgyhogy innen is pusszantunk, Surci, benneteket. Lesz még Dokszon Leeds, ugye Juli műsorvezető társunk zenekara. Lesz Reborn, vagy Reborn, és Kabinet RT. Adomány, amivel be tudsz jutni, de ezt majd megkeresed valahol a neten, a hozzátartozó Facebook eseményt nyilván. Szerzetesek, vegyipari punk, ez a segítségem hozzá. Így fogod megtalálni talán. Aztán augusztus 3-án közben megjött Maja is, beült ide közénk, mondom neked, hogy a csodálatos programajánló történik itt. Sleki, nem tudom, hogy hány órát tölthetett vele, de összeírt egy remek.
2: A Sleki már olyan régóta csinálja ezt, hogy én azt gondolom, hogy ez neki totál kis újból megy. Aha.
0: Na, a Cudi Purci Booking és a robot bemutatja augusztus 3-án a robotban a Scream nevű úgy látom hardcore punk zenekart, és ez amerikai zenekar lesz, úgyhogy érdemes megjelenni, rájuk nézni, az mindig jó. Aztán 08.04, tehát augusztus 4-én a Barba Negrában lesz a Primus, ugye, ami...
2: Primus.
0: Hát, jó, Primus. Én is úgy mondom Primus egyébként, de hát 42 éve létezik a zenekar, nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem, de... Te nem mocókem, de egy roppant megosztó zenekarról van szó, valaki vagy szereti, vagy nem, én gyerekkoromban imádtam egyébként, agyatlan, basszus-centrikus zenét játszanak, ugye Les Claypool a frontember, és hát valószínűleg az ő szerzeményei hangzanak el, vagy hát az ő ötletei határozzák meg leginkább ezt a agyamen zenét. Na, hát nem tudom, nem olvasom fel az ide tartozó hosszú-hosszú szöveget, mert szerintem mindenki tudja, hogy a Primus az kik, és még legutóbb még
2: Bozai Gergős. Tegyünk már be egy számot majd tőlük.
0: Jó, melyiket?
2: Holiday in Cambodia.
0: Tőlük? Van, tényleg? Mindjárt rákeresek. Rakunk be zenét, és akkor rá, vagy ha gondolod, keres rá. Én nem tudom, nekem múltkor itt beszélgettünk Petráékkal, és akkor valahogy itt bemondták, hogy nekem soha semmi nem jó már így zeneileg, hogy már mindenre azt mondom, hogy ám már nem. És egyébként pont leteszteltem magamat másnap ezzel kapcsolatban, a munkahelyemen raktam be Primust vagy Primust, és gondoltam, meghallgatok egy-két lemezt, hogy rezgek össze ezzel a zenével így ennyi idősen.
2: Na és hogy
0: rezegek? Hogy rezegek? Mint a léc. Sajnos nagyon sehogy már. És fontolgattam ezt is, hogy elmenjek erre a koncertre, vagy ne. Hát nem tudom, ez is olyan jó lenne látni, de annyira meg már nem igazából így megtartom emlékeimbe, hogy amikor jó volt nekem ez, akkor elég volt talán. Megtalálod a
2: dolgot? Meg, de közül összekevertem egy másikkal.
0: Csak megy a szikof közben, hát majd azt le kell húzni.
2: Nincs feltolva a potítód, addig nem gond. Nem megy. Egyik sem megy.
0: Ez megy szerintem. Talán ez nem?
2: Na ez. Bum.
0: Aha. Na, akkor hallgassuk meg ezt, amit...
2: Elég kicsit. Remélem ez lesz az, de
0: mindenki. Majd a talált kísérletezünk, jó? Föltolom.

0: Na, itt vagyunk. A mai műsort egy kicsit...
1: Ismét.
0: A mai műsort egy kicsit hardcore-ra vettem, vagy hardcore punkra, és olyan zenéket válogattam itt össze a Szikofitál okán, gondoltam, akkor passzoljunk be, ez a legendás Suicidal Tendencies volt. Pont arról beszéltünk Majával itt az előbb, hogy erre hamarabb elmennénk, mint bármi másra. Előtte pedig a 42 éves Primest hallottátok. Lehet rá menni majd a Barba Negrába. Mikor is, mit mondtam? 3-án, 4-én?
1: Nem tudom.
0: Augusztus 4-én. Oké. Akkor lesz egy Ska Fest 2027-én Bábel Kertem nevű helyen.
1: Hát az hol van?
0: Az hol van. Na, mondom akkor. Augusztus 7-én pénteken a Hey Ho Let's Go Radio Show Fest 13. felvonása várja a látogatókat az S8 Underground Club falai
1: magad
0: között. Ez egy másik program, de most már bemondom ezt. Annott társasága nyitja meg az estét a sajátos trash zuzdájukkal, utánuk a Hey hallott formációja vidám energiákkal és pörgős témákkal szórakoztatja a jelenlévőket. A Rainbow Puke gárdája sajátos atmoszférát teremte, mozgósítja a hallgatóságot. Az elszánt máris legénysége nyers lendülettel sorozza meg a füleket a mikrofonok mögött. A fellépők sorát behajtani tilos csapata zárja, a deszkákra közvetlen, és mi zárja a deszkákra?
1: Ezt eljárták?
0: Közvetlen és szókimondó műsorával, igen, nem tudom, mi akart ez lenni. És akkor a Ska Fest, amit az előbb elkezdtem mondani, az augusztus 7-én a Bábel Kertem nevű helyen. Itt csak ennyi van, hogy Superstarski, The Lubricators és a Láma Dalai, a kiváló Kiskunfélegyházai.
1: Láma
0: Dalai. Ez egy szóvic mocókán. Van egy olyan, hogy Dalai Láma. Ez egy egyházi tisztség. Egy tibeti tisztség, és ők megfordították, és a Láma Dalai lett így a Dalai Lámából. Na, akkor a kiskorúak is megtudhatták, hogy miből lett ez a vicces név. Haha. Oké. Augusztus 8-án Los Angeles. Én Balatongyörök. Aha, tehát Balatongyörökön lesz a egy ilyen koncert, ugye mondom, hogy kik lesznek ott, nem ismerem őket, de lesz Dandies, ez a Hot Neobili Moldovából, Joe and Stacy with the Rhythm Boys, Rockabilly, Szlovéniából,
1: Szlovénia,
0: The Bourbon Hunters, Rockabilly, ez Horvátország és Magyarország közösen, és Rockin' DJ Rabbit Horvátországból.
1: A Rocket.
0: Ők lesznek Balatongyörökön augusztus 8-án, szintén augusztus 8-án a Kobuciban Pazó. Szuper.
1: De ne tudunk két felé szakadni.
0: Hát igen, három felé kell ráadásul, mert hogy itt meg lesz még egy a kriptába augusztus 8-án. Észlelés plusz barátai.
1: Barátai.
0: A nagy poénok ballábas hősei nem kapkodják el a szervezést. Kair lehet, hogy lesz, de mi 100%, a mai rohanó világunkban a megváltozó média fogyasztási szokásaink között. Jövő héten infók, ezt írják, ezt nem tudom pontosan, hogy kell ejteni, vagy érteni.
1: Aki akarja,
0: ezt ugorjuk. Augusztus 9-én vasárnap a Dürerben lesz Protest the Hero Karman Jakach. Igen, ők ketten lesznek. Mit is lehet tudni róluk?
1: De milyen országból?
0: Hát ez jó kérdés, én őket nem ismerem, de a Protest the Hero az, mintha talán amerikai lenne, de lehet, hogy hülyeséget mondok. Lehet betelefonálni, hogyha esetleg túl nagy hülyeséget mondtam volna. Minden esetre augusztus 9-én a Dürerben lesz Protest the Hero és Carmen Gyakach. Aztán augusztus 11-től 14-ig Szlovéniába Tolmin nevű helyen lesz egy Punk Rock Holiday 2.6 elnevezésű esemény, ahol is lesz Dropkick Murphys, Less Than Jake, Hot Water Music, Satanic Surfers, Good Riddance, Stick to Your Guns, Pulley, talán nem tudom, hogy kell ejteni pontosan, a Wilhelm Scream, és a The Casualties, stb. Ráadásul.
1: Estebbé.
0: Igen. Oké, én azt hiszem, hogy kifogytunk a programajánlókból, ez volt a programajánló, amit soha nem gondoltam volna, hogy én itt egyedül fogok előadni a kisfiammal a műsorban.
1: Végre.
0: Igen, végre ez is megtörtént. Elárulta nekem egyébként, hogy ezt ígértem állítólag neki, hogy lesz majd olyan, amikor ketten fogunk itt rádiózni, és így válnak az álmok valóra, hogy ez meg is történt. Na, akkor szerintem mocókám, rakjunk be zenét. Én készültem még itt egy-két jó falattal, és akkor utána megnézem, itt Sleki még írt valamit a CBGB-ről, 50 punk történelem, 50 éve történt, igen, hogy mi történt 50 éve, aha, jó, oké, ezzel mindjárt visszajövünk, csak rakunk be valamit. Egy kis történelem óra következik. By Tommy Punk and the Mozo. Jó, jöjjön zene.
1: Zene.
0: Na mit hallgassunk, motkom? Ezt fogjuk. Figyelj, már tolom is, figyelj.

0: No, akkor visszajöttünk a kellemes zenék után. Igaz, Moc?
1: Igen.
0: Egy kis punk történelemmel.
1: Történelem óra lesz, úgyhogy...
0: Így van, ezzel fogunk tovább menni. És lekiírta össze ezt, hogy 50 éve történt. 1976. július 25-én egy vasárnapi napon. Így hangzik. 50 éve történt, hogy a Dead Boys először lépett fel a CBG-ben, az odáig vezető úton pedig pont olyan őrült volt, mint amilyen maga a zenekar. Az odáig vezető út pedig pont olyan volt, mint amilyen maga a zenekar. Minden egy Ohio-i autópályán kezdődött. Steve Battors éppen a Ramonsnak mutatta az utat Cleveland felé, amikor nagyjából 110 km/h tempónál egyszerűen kimászott a robogó autó tetejére, és a csupasz fenekét a mögöttük haladó Ramones busz szélvédőjének mutatta. Joey Ramone később azt mondta, ez volt a legőrültebb dolog, amit addig életében látott, és valahol ott kezdődött a barátságuk. Hát...
1: Ez nem furcsa volt.
0: Igen, mit nem mondjak, ez egy... Igen, egy, ja, elég őrültnek hangzik valóban. Steve ezután jött a következő húzásával. Bár a Frankenstein Steve korábbi zenekara, ugye, addigra már feloszlott, Joey-nak azt állította, hogy van egy kész zenekaruk, és készen állnak a New York meghódítására. Joey hit neki, beszélt Hilly Crystal-dal, és szerzett nekik egy vasárnap esti fellépést a CBG-ben. Apró probléma volt, hogy a zenekaruk valójában nem is létezett. Steve gyorsan felhívta a többieket, megbeszélték, hogy a Clevelandi reptéren találkoznak, és együtt repültek New Yorkba. Nem azt ígérte nekik, hogy rockstárok lesznek, csak azt, hogy van egy hely a Wolverine, ahol lehet játszani. Az első koncert után hamar kiderült, hogy a Dead Boys tökéletesen illik a CBGB világába. A színpadon nyersek, kiszámíthatatlanok és veszélyesek voltak, a közönség pedig imádta őket. Hill Crystal azt is gyorsan felismerte, hogy nem csak a koncertjeik vonzák az embereket, hanem a pult forgalmát is rendesen megdobják. Innentől kezdve a Dead Boys gyakorlatilag a CBGB egyik meghatározó zenekarává vált. És látod, Móc, ennyi múlt a dolog. Bedobott egy ilyen blödséget, hogy van egy kész zenekar, szerveztek rá koncertet, aztán valahonnan lett egy kész zenekar, és híres zenekar lett belőle. Látod, milyen az élet, Mockó?
1: Velem is fantasztartan.
0: Na, arra kért még itt Sleki, hogy a következő műsort, a következő páholy műsort konferáljon fel. Ó, amikor is a 30 éves Falcon Gate zenekar fog visszatérni közénk. Hű, akkor én pont lehet, hogy nem is tudok lenni.
1: Hát,
0: mert hogy ja, a Falcon Gate, az nekem gyerekkoromban, én ugye Csongrádon születtem, és ott volt egy Music Box nevű hely, amit Szabó Pista vezetett, a Szentesi Pista. Szabó Pista, és hát onnan ki voltunk tiltva jó sokszor Pista által, mert mindig csináltunk valami olyat, ami miatt ő szerinte nem járhattunk oda. Minden esetre az a lényeg, hogy ott a 90-es évek közepén, és ebben egyébként Pista jó volt, ezt jól kiszagolta, hogy erre van igény, és bár jobbára szentesiek jártak át oda is, ettől függetlenül nagyon jó kis eseményeket hozott össze, és voltak mindenféle hardcore találkozók, volt Falcon Gate rendszeresen, azt hiszem Békés Csabaiak ők, meg a Nothing Kerotra emlékszek még, meg hú, nem tudom, Pestről
1: jöttek. De kérdezzél még valamit?
0: Na kérdezzél valamit, Mocó, élőadásba.
1: Hát, egyszer azt mondtad, hogy...
0: Csak nem drágárkozhatsz, ahogy... Igen.
1: Egyszer azt mondták, hogy... Azt

0: elég atombrutál hardcore zenét játszottak, és azt hiszem, hogy a Straight Edge volt a meghatározója azoknak az estéknek. Oké, okay, mindjárt nézem még, hogy miket írt Slaki, ezeket annyira nem tudom itt értelmezni.
1: Várjál, majd nézem.
0: Hát jó, oké, okay, majd nézd meg, Mocó. Azt tudom, hogy van még itt valami rossz hír, amit nem olvastam be, mert az is halálesettel kapcsolatos, illetve több is van sajnos. Az az igazság, hogy ez a korosztály, akik mi vagyunk, és akik nálunk egy kicsit idősebbek, azok már úgy tűnik, hogy potenciálisan hát így a, hogy mondjam, így már
1: ne trágálkodj.
0: Mi korosztályunkban ez már így teljes hirtelenséggel is megtörténhet. Keresem azt a hírt. Na, közben egy kicsit, na nem, azt majd utána olvasom be. És akkor utána egyből zenét fogunk berakni, hogy oldjuk ezt a dolgot. Ismét, na, hát RIP, igen, megrendülten, mély fájdalommal értesültünk, hogy korábbi zenésztársunk, barátunk a július 28-án itt hagyott bennünket. Veres Laci a Kabinet RT-ben szinte a kezdetektől 1996-ig volt aktív a zenekarban, kongásként és dobosként. De nem csak innen, hanem nagyon sok helyről lehet ismerős nekünk, miskolciaknak.
1: Nekem nem.
0: Hát igen, te fiatal vagy ehhez, hiszen annyira sok oldalú volt. Kett hajnalban életének 61. évében elhunyt Veres László, akit sokan ismertek újságíróként, rádiósként, zenészként, műsorvezetőként, DJ-ként és sajtósként.
1: És a foglalkozása volt?
0: Igen. Évtizedeken át aktív szereplője volt Miskolc közéletének, kulturális rendezvényeinek és a helyi médiának. Hűha, és ezzel még mindig nincsen vége a rossz híreknek, de akkor most már bemondom ezt is itt egybe. Emlékezzünk együtt Mén Zolcsira, Komlón, augusztus 2-án. Sokak számára a Rózsaszín Pitbull zenekar gitárosaként marad örökre emlékezetes, számunkra azonban mindenek előtt a gyermekkori barátunk volt egy közülünk. Valaki, akihez számtalan közös emlék köt bennünket, olyan emlékek, amelyeket senki nem vehet el tőlünk. A család döntését tiszteletben tartva, hogy a hivatalos búcsúztatás szűk körben történt, ugyanakkor hisszük, hogy mindazoknak, akik ismerték, szerették, együtt nőttek fel vele, együtt zenéltek, dolgoztak, vagy barátként tekintettek rá, szükségük van arra, hogy közösen is elköszönhessenek tőle. Ezért szeretettel várunk mindenkit egy baráti megemlékezésre, arra a játszótérre, ahol annyi közös emlékünk született. Jó, hát ez eléggé megható.
1: Váltok.
0: A helyszín Komló. Igen, Mocó, mit fűzni hozzá?
1: Slaki az ikat.
0: Tessék.
1: Ez az adathoz valahogyan hozzáfért, leírta, és most elolvassuk. Uh-huh. De ezt nem értem,
0: mi
1: hogy...
0: Mi a baj
1: vele? Hogy ez hogy itt hozzá, mert Google-on kikeresi.
0: Nem tudom, vagy eljutott hozzá ez a hír valahogy. De ezt már megbeszéljük mindjárt, jó?
1: Okay.
0: Az a lényeg, hogy Mén Zoli búcsúztatója Komlón lesz, augusztus 2-án, mégpedig a Bányász utca 23-25 közt található játszótéren 16 órakor. Hát, ha valaki hozzátartozója volt, barátja vagy rajongója a Rózsaszín Pitbullból, akkor menjen el az ő búcsúztatójára. Itt azt hiszem, hogy mindent felolvastunk, ez itt a Páholy, telefonszámunk 061-215-3773 és az FM90.3-on hallgattok bennünket, ha minden igaz. Sajnos van még egy hát igen, egy másik halálhír, ami
1: Slaki csak ezeket tudta írni?
0: Nem, ez most Máshonnan jön, ez egy tilos rádiós érintettségű, ahol is Végső Zoltánra

0: emlékezünk, aki Zolika vagy Túró Rudi néven futott a rádióban, és a Pálos Gyuriéknak a műsorában volt ő aktív tag, talán 30 éven keresztül. Igen.
1: Te ismerted?
0: A Haza és Haladás című műsornak volt ő műsorvezetője. Hát sajnos ő is itt hagyott bennünket, és akkor azt mondom, mocókám, hogy emlékezzünk rájuk legalább egy zenével.
1: Egy. Egyet meggyel.
0: Igen.
1: Úristen, ezt... Ismertel egyáltalán őt?
0: Személyesen nem ismertem egyikőjüket sem, de ugye valamilyen szempontból ezek fontos dolgok, hogy engem is meghatároznak. Na, akkor hallgassunk egy ilyet.
1: Jaj.
0: Ilyen ritkán szól a páholyba, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan zenekar, ami alapvetően nem punk. Ez a dala viszont egy filmzenei lemezen
1: alapszik.
0: Volt, és szerintem ez ide most passzolhat. Oldjuk fel ezt a sok rossz hírt. Illetve ez még először egy dogit dog lesz, és akkor utána jön az, amiről beszéltem. Na, úgy.
1: Jó.

0: Na, akkor közben találtam Falcon Gate-et, amiről itt az előbb beszéltem, és mindjárt meghallgatjuk, hogy mit csináltak ők a 90-es évek közepén. Egész pontosan 96-os lemezt találtam. Úgyis lassan elköszönünk itt Mocóval, és fogok berakni akkor régi Falcon Gate-et. Szerintem már jó kis, legalábbis emlékeim szerint jó kis hardcore zene volt, én mostanában nem hallgattam őket, meg ha minden igaz, akkor találtam a Túlyat is már, úgyhogy...
1: Újat?
0: Aha, kicsit tolunk most akkor a régiből, megnézett, hogy milyen volt a gyerekkoromban a hardcore zene, okay. Aztán megnézzük, hogy a jövő adás vendégei most aktuálisan mit játszanak, és akkor ez egy kis ízelítő lesz a két hét múlva következő adásunk. Ra, ba, be. Úgyhogy mocókám, szerintem eljött az idő, el kell köszönnünk, átadjuk a banditáknak a terepet hamarosan, lesznek vendégeik, meg náluk bezzeg vannak műsorvezetők, úgyhogy...
1: Ezt mi?
0: Ezt nehezményezed, vagy ezt könnyű lesz megtenni?
1: Könnyű lesz.
0: Könnyű lesz? Örülök, mocókám. Na, én amondó vagyok akkor, hogy a Falcon Gate-et bekeresem, illetve be is van, és akkor ez 96. április 11-ei. Na nézzük csak, figyelj. Itt megy közben. Igen, várjál, még nem pusztolok le, de... Hűha, ez nem biztos, hogy az a Falcon Gate, amire én gondoltam. Belehúzunk. Aha. Na, ez már hasonlít. Hallgassuk csak.

0: Jó kis 90-es évek hangulat, zseniális volt az, az időszak. Ezek teljesen, ezek a zenék teljesen újszerűek voltak. Ezek akkor még, ezek úttörő zenék voltak a magyar hardcore-ban. Igen, és teljesen új élményeket, meg új erőt, meg új tartást adtak nekünk. De mindjárt belenézünk itt, úgy láttam, hogy van egy olyan falkongét is, ami nemrég került ki.
1: Tényleg?
0: Hát tényleg, képzel mocóka, úgyhogy most abból teszek be egyet, ha minden igaz.
1: Mondj egy évszámot.
0: Nem tudom, 7 hónapja úgy látom, 7 hónapja került ki a YouTube-ra. Na, ennek úgyis vége lett itt, és akkor berakom ezt, hát ha... Ez lehet, hogy ez meg egy 97-es album, de ez ugyanaz lesz. Akkor... Jó. Na, itt van egy. Nézzük meg ezt.
1: Hát, tudom.

Köszönjük akkor, ez volt erre a hétre a Tilos Páholy. Köszi, ha hallgattál. Jön a Bandita Rádió Majáékkal. Szevasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackórú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajodhatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték. Sok kávérajongót megnyugtathat az Amerikai Szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halotó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúérbetegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek. Egy ételfutár kapta a Lu Xun irodalmi díjat, Kína etéren legrangosabb elismeréseinek egyikét, számol be a Telex. Az 56 éves Wang Qibing Mélyrepülés című kötete a versek kategóriájában győzött. Az ételkiszállítók mindennapi küszködése ihlette szövegek olyan beszélgetéseken alapulnak, melyeket a szerző körülbelül 200 futártársával folytatott. Wang tínédzserként kényszerült félbehagyni az iskolát, az építőipartól a személygyűjtésen át az utcai áruskodásig sokféle munkát végzett, az olvasás iránti szeretete azonban mindig megmaradt. 2019 óta ételfutár, versei és eszéi népszerűvé váltak a közösségi médiában. A Sietős férfi című írása 2022-ben keltett feltűnést. A rangos díjig vezető út évtizedes, kemény fizikai munkával telt. Wang nem tervezi feladni foglalkozását, 60 éves koráig folytatná. Mint mondta, a hangulatát szereti, és az elismerés sem változtat azon, ki is ő valójában.
0: Ezek voltak a hírek.
2: A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő.
3: Fixi!
4: Pocket. Hip-hop. Rap.

Fix it. Altra netta, merda. Piloche. Finanzverbot. Három.

0: levesteknős. Nyaralni voltam, és nem kerestetek. Nyaralni voltam, de nem kerestetek. Műanyag majmok voltak egy szekrényben. Teknős levest ettek vadul az elmémben. Itt a só, kicsit beragadt a dolog, minden rendben. Fújkád meg kicsit, néha mindenre is jó, a VD40.
1: A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő.
2: Halljátok, a nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások és mindenféle mondatok hangozhatnak itt el. Úgyhogy kérjük szépen a hallgatóságot, hogy szókimondó szövegek jönnek majd. Tessék arrébb tekerni. Tudjuk, hogy még abban a sávban vagyunk, hogy gyerekek vannak, mert még nem tolt le a mese. Megígérjük, hogy nem káromkodunk annyit. Na de na, azért fogtok hallani dolgokat. Úgyhogy, Bandita Rádió, sziasztok, az éterben FM 90.3. Aki telefonálni akar és hozzá szeretne szólni a műsorunkhoz, adástelefonunk 215-37-73. Aki az FM-en nem fogja az adást, azonnal szaladjatok a netre www.tilos.hu. Hely, hogy ez jó, szevasztok. Akkor itt üdv a stúdióban, köszöntöm a vendégeinket. Raúl, kösz, hogy eljöttél, és hát te vagy a Nyomon című játéknak az atya, a tervezője, ó, tervezőm üdv az univerzumban. Szia, köszöntelek
3: benneteket. Köszönjük a meghívást.
2: Hát nagyon-nagyon szívesen, és hogy a hallgatóknak szeretném elmondani, hogy mit keres egy játék a biciklis műsorba, hát azt keresi ez a játék a biciklis műsorba, hogy igenis lehet játszani bringával is, de át is adnám a szót neked, hogy mutasd be nekünk, kérlek így a, itt a stúdióban lévőknek, meg a hallgatóknak is ezt a játékot, és akkor majd fogunk mindenféle dolgot kérdezni tőled.
3: Rendben, köszönöm. Hát igazából a Nyomon egy telefonra játszható szabadtéri nyomozós játék, amit kombináltunk a biciklizéssel is. Alapból a bicikliseknek tök nagy közössége van már, amit úgy észrevettünk, és hát nagyon sokan ugyanazokon az utakon tekernek, és szerettünk volna egy olyan kis izgalmat vinni az egészbe, hogy aki kedveli a nyomozós játékokat, illetve a szabaduló szobát, meg a izgalmas krimi történeteket, akkor a tekerés közben, a hobbiuk közben úgymond tudnak játszani is. Talán közelebb érti egymáshoz az embereket.
4: Ez elég jó hangzik.
2: Amikor elindult ez a szabadulós szobás játék itt Budapesten, akkor a Gyurkovics Attila volt itt az első, aki a Parapark nevű játékkal ugye debütált. És miután kinyitott a Parapark, azután nyilván nem azt mondom, hogy gomba módra, de elkezdtek szaporodni ezek a szabaduló szobás játékok, és hát itt is az van, hogy aki nagyon jól rakja össze, és valóban nem nyerészkedni akar csak, hanem adni is, akkor azok a játékok fönnmaradtak, most a neveket azt hagyjuk, de a többi az ugye így elhullott. Neked honnan jött, hogy miért pont Raúl ez a szabaduló szoba, illetve hogy jött a név?
3: A Nyomon név magából ugye a nyomozásból, illetve ami a biciklizéshez köthető, hogy bicikli nyom.
2: Keréknyom. Nagyon jó.
3: Hát maga az egész ötlet onnan jött, én személy szerint kifejezetten szeretem a szabaduló szobákat, meg az ilyen izgalmasabb történeteket, illetve hát személyes tapasztalat is, hogy régebben nagyon sokat bicikliztem, viszont egy idő után már lehet rá ilyet mondani, nyilván elunja az ember, főleg, hogyha ugyanarra megy, esetleg többször
2: aha.
3: is.
2: Tehát akkor te nem állnál be egy országúti sorba.
3: Nem valószínű. És hát igazából innen jött ez az egész, illetve mi Dunakeszin élünk, uh-huh. és például igen, a környéken nem sok olyan program lehetőség van, amivel le tudja kötni magát az ember a hétköznapokban.
2: Mostanra sajnos, mert ott a jó lokálpatriótákat kinyírták, akinek nem igen. tetszik az erőn utána, és igen, megfogyatkoztak. Úgyhogy nem csak a helyek, hanem a lehetőségek is.
3: Igen, mindenképp egy olyan programot szerettünk volna, igazából ami nagyjából minden korosztálynak jó, és hát szerintem az embereknek a nagy része az érdeklődik úgymond a játékok iránt.
2: Igen. Miért pont a krimi? Lehet egy ilyen szegmens a játéknak, hogy akkor itt most földerítünk valamit, mivel eleve a szabaduló szoba, aki az ismeri, az tudja, hogy ki kell találni részleteket ahhoz, hogy mondjuk kijuss. Tehát itt is végig kell játszani a játékot, hogy kiderülnek a különböző dolgok, de miért pont ez a krimi? Mert ugye volt már horror szabaduló szoba, vagy mit tudom én, mi volt még. Miért pont a krimi nálatok? Vagy nálad?
3: Igen. Őszintén nem csak krimi, hanem több műfaj is megtalálható, de talán ez az egyik olyan, ami a legtöbb embert érdekelhet. Vagy a legtöbb embernek felkelti a figyelmét.
2: A honlapon is rajta van, gondolom ezt így bemondhatom itt élő adásba, hogy történetek vannak, ugye?
3: Így van.
2: És akkor van egy olyan című történet, ami a szökött fogoly nevet viseli.
3: Így van. Igazából, ami a weboldalunkon található játékok, nem mindegyik kerékpáros jelenleg.
2: Na, akkor melyek a kerékpárosak?
3: Hirschberg professzor nyomában. Ő kimondottan egy kerékpáros játék. Amit tudni érdemes róla igazából, hogy a Dunakeszi és Vác között található bicikli út mentén játszódik, úgymond.
2: A zseniális. Azt igen. is tudnotok kell mondjuk a hallgatóknak, meg a laikusoknak is, a kekeckedőknek is, hogy ez az Eurovelo 6 útvonalnak a része, szuperbiztonságos. Tehát aki mondjuk fél biciklizni, vagy városban soha az életben nem szeretne forgalomba részt venni, ez a bicikli út, ez úgy el van különítve, hogy egyrészt autóval nem találkozol, illetve nagyon gyönyörű a timer, a Duna mentén mentek végig. Most, hogy így megcsinálták, még azt mondom, hogy egész jó. És hát ott Vácnál is milyen szép az, amikor ott beérsz abban a ligetben, ott sződnél végig, tehát igen, végig a Dunaparton mész, úgyhogy ha valaki mondjuk azért nem szeretné ezt a játékot játszani, mert fél, de szeret biciklizni, nem kell félni, ott biztonságban vagy. Na, szóval Hirschberg professzor. És akkor Tólik hány fő játszhatja
3: igazából
2: a játékot?
3: Három külön csoportot csináltunk, egy-két főset, ami akár randinak, vagy pároddal időtöltésre is tökéletes lehet. Max létszámunk az igazából 8, ameddig ajánlott, szerintem 8 játékos fölött már lehet, hogy nem lenne olyan izgalmas a történet.
2: Aha, tehát akkor 8 fővel magyarul kényelmes, és akkor mindenkinek van szerepe és feladata a játékban. Lehet mondjuk 12-en is lenni, de akkor egy kicsit föltorlódnak a játékosok.
3: Így van. 8 főig még azt lehet rámondani, hogy szerintem izgalmas.
2: Ez a Hirschberg professzor névválasztás, ez tudatos? Ugyanis hát létezik a dr. Hirschberg Jenő, aki 1928-ban született amúgy, és 2025-ben halt meg, tehát nem is olyan rég, és hát ő a magyar és a nemzetközi gyermekfülörgégészet és a foniátra, tehát ami a beszéd, hang és a nyelv és nyelészavarokkal foglalkozik tulajdonképpen, és hát ő egy ilyen professzor, egy igen nagy atya volt, tehát tulajdonképpen a szakterületének egy nagyon kiemelkedő elméje.
3: Igen, ezek a nevek egyébként nem köthetők feltétlenül valós személyekhez.
2: Tehát amikor te ezt kitaláltad, akkor nem is néztél utána, hogy létezik-e például a dr. Hirschberg Jenő?
3: Nem
2: létezik.
3: Ilyeneknek
2: a, vagy hát most a békeporaira.
3: Az összes név, illetve a történetek is saját magunk által kitaláltak.
2: A zseniális, és akkor még vannak összefonódások is. Nagyon jó. Mit kérdezek még a játékban? Azt mondja, hogy vannak szintek. Ez a játékokban, akik ezt így művelik, tehát van a basic szint, az az alacsony szint, van egy közepes, meg van felső szint. Ez például hova tartozik?
3: A Hirschberg professzor igazából egy közepes nehézségű pálya. Hát itt nyilván mindenkinek mérlegelni kell, hogy azért ez egy 20 kilométeres táv, főleg, hogyha ugye oda-vissza tekerjük le, nem feltétlen mindenkinek bevállalható, mondjuk aki egyáltalán nem szokott biciklizni.
2: Hát az így első hallásra sok lehet, de
3: igen,
2: az...
3: de egyébként nem az, szóval, hogy...
2: De azt azért ne felejtsük el, hogy nem egy monoton bringázásra vagy kényszerítve, és nem a hátad mögött mennek, hogyha nem tekered le, akkor nem tudom, mit csinálnak, hanem azt is gondolom figyelembe lehet ilyenkor venni, hogy benne vagy a játék hevébe, úgyhogy...
3: Így van, nagyon be tudja szippantani az embert, hogyha beleéli magát a történetbe, és tényleg nyomoz is, nem csak teker. Meg a játékidőket is úgy alakítottuk ki, hogy azért van ideje az embernek megállni akár egy fagylaltra, vagy meginni egy üdítőt, hogyha úgy adja ki.
2: Hoppá, telefonáló. Na tessék, olyan régen voltam adásban, hol van? Mi van? Told fel a potit, az egyszer rendben van, és... Na. Halló, adásban vagy?
4: Na tessék, Francesco García Quantum City újra jelentkezik.
2: Sajnos
4: nem vettétek fel a telefont, eddig a pontig kaptatok volna mindannyian szeletényét.
2: Én megmondtam neked, tehát, hogy te azért nem tudsz betelefonálni.
4: Na hozzá, hogy
2: a ennyi, nem tettünk rá, én nem vagyok itt, neked nem működik a telefon.
4: Igen, le vagyok állítva. Jó, hát mindegy.
2: Kapunk abban a dinnyéből, azért még marad belőle?
4: Én nekem lefutott a dinnye szezonba, lepisált telibe.
2: Így jártunk, Mik vannak legközelebb? Igen. Hát akkor legközelebb.
4: Gerilla gurulós pályát szeretnék. Már van egy része.
2: Na, milyen és segítség kell neked ehhez?
4: Halom. Gyertek, azt versenyezzetek le, én edzek rá, és akkor 5 perces kör.
2: Hát találd ki a paramétereket, és akkor valamelyik adásba így akkor durrancsuk meg. Mit szóltok?
4: A fele erdő, fele beton.
2: Nagyon jó. Te micsoda dolgok?
4: Hát gurulni, csak gurulni. Teperni, tekerni.
2: Nagyon jó. Mit szólsz ehhez a játékhoz, amiről most beszélgettünk, vagy hallgattad előtte?
4: De én nem DMX-et hallgattam. Nem tudom, hogy van műsor. Igen, játék, persze, de jelentkezek a játék, amiről van szó.
2: Na jó, majd küldöm az infót, ölelünk, megyünk tovább, folyt köv.
4: Várjál, a világ béke, és ne háborús szeretnél.
2: Így van, így van.
4: Mondani, mert ez hozzám tartozik.
2: Nagyon helyes, világ béke.
4: Viszont hallásra, Málnás édességet.
2: Máldás brékességet, szevasz.
4: Az is, cső.
2: Hát vannak, akik szeretnek bennünket, és állandó hallgatói, mint Szenyor Garcia is. Ő a Quantum Strici, van ilyen? Na, szóval játéknál jártunk, pedig kár, hogy nem hallgattam. Na mindegy, Szalírgumburgum, de azért kösz, hogy hívtál bennünket. No, szóval tartottunk, hogy 20 kilométer a táv. Mondhatsz olyat, hogy kérdezzek, hogy... Ne derüljön ki a titok. Gondolom úgy van felosztva, akkor én ilyen etapokat képzelek el, hogy akkor körülbelül a 20 kilométer alatt akkor nem az van, hogy 5 percenként megállnak, hanem hogy...
3: Nem. Hát abból kiindulva, hogy ilyen nagyon sok biciklis például nem szeret megállni tekerés közben, azért nagyobb távok vannak kihagyva.
2: Aha.
3: Van benne olyan szakasz, ahol igazából csak teker az ember, és különböző megállók vannak a úgymond a feladatok között.
2: Ha jól csinálják a játékosok a feladatokat, uh-huh. akkor mennyi a játékidő körülbelül?
3: Szerintem egy tapasztalt kerékpárosnak egy másfél óra alatt teljesíthető egyébként.
2: Igen, az jó. Akkor az viszont elég izgalmas, mert például a maga a táv, tehát Dunakesziről föltekerni Vácra, nem gyakorlott bringás, mondjuk kényelmesen egy fél óra alatt föltekersz.
3: Nekünk több idő van, de...
2: Igen? De... Néztétek?
3: Persze, kipróbáltuk mi is.
2: Aha.
3: A fejlesztések közben többször is végig tekertük. Én nem vagyok egy tapasztalt biciklis, nekem körülbelül egy óra volt maga az út.
2: Plusz. Tehát, hogyha nem állsz meg, és elindulsz Kesziről, és mész föl ott a Bringa úton Vácra, egy óra alatt tekersz föl?
3: Hát körülbelül.
2: Aha.
3: Mondjuk én nyilván lassú tempóban megyek, megállítunk.
2: Nem, itt most nem az abszolút csőlátásokról van szó, mint én, tehát, hogy így nem, hanem aki felhasználó barátként használja akár a kerékpárt is, tehát azt tudni kell, hogyha mondjuk csak így krúzolunk, és tényleg így nem megyünk, akkor általában egy 12 km/h sebességnél nem mész többet, legyen 15, max 20, te akkor lehet, hogy egy kicsit odaléptél.
3: Igen.
2: Na, az egész jó. Mit kérdezzek még? Boxa kérdezte is valamit.
5: Hát, hogy csoportosan, egyénibe, vagy hogy képzeljük el ezt az egész játékot? Tehát, hogy elindul az emberke, egyedül, elkezd nyomozni.
3: Igen, játszható igazából egyedül is, meg csoportban is. Ez attól függ, hogy ki melyik játékmódot preferál jobban. Alapból mi csapatban ajánljuk játszani, ezért is csináltunk ugye több csomagot létszámokhoz igazítottan, mert mégiscsak úgy egy nagyobb élmény, hogyha többen vannak az emberek, és akkor ez egy jó emlék is tud maradni, meg jó szórakozás. Maga a folyamat igazából, mint említettem is az elején, hogy ez egy telefonról játszható játék, ami GPS alapú igazából.
2: Tehát akkor igen, mert a honlapon is fönt van, ugye, hogy mobil internet szükséges igen. a játékhoz.
5: Checkpointok vannak?
3: Így van, különböző checkpointok, lehet így is mondani. Megkapják a térképen az egyes lokációkat, amik most jelen esetben a bicikliút mentén helyezkednek el, hogy hol kell megállniuk, úgymond, és minden külön helyszínnél feladatok vannak, de nem csak random feladatok, hanem hogy valóban a helyszínhez vannak hozzákötve.
5: Aha, és ott el is rejtesz valamit? Vagy?
3: Nem, fizikai tárgyat az sajnos nem rejthetünk el, úgyhogy aha. a meglévő épületek és maga a tájban vannak elrejtve úgymond feladatok.
5: És akkor a sztori az hol kapcsolódik a krimihez? Tehát ott, hogy történt valami esetleg, vagy...
2: Hát úgy, hogy minden játéknak, mint például, hogy beszéltünk a professzorról, minden játéknak van egy története. És gyakorlatilag akkor te ezt a történetet fogod felderíteni, és úgy, mint egy filmet nézel, ahogy haladsz a játékba, alakul ki számodra, és kapod a képet, hogy éppen hol tartasz a történetben, illetve, ugye, mivel szabaduló szoba, ezért részese is vagy ennek. Tehát akkor most így a hasamra ütök, ha véletlenül betalálok, mert szoktam ilyet, hogy így nem mond senki semmi infót, és így kitalálom, hogy mi van, akkor nem mondjál létszer semmit, mert nem akarjuk a játéknak az élvezetét elvenni. Tehát, hogy mondjuk megyünk, mi mondjuk elmegyünk ketten játszani, elindulunk Cassin X, valahol lemegyünk a Bringa útra, és az első ilyen checkpointon mondjuk kapjuk a telefonon, hogy mit tudom én, meg kell oldjunk egy rejtvényt a telefonon, legyen ez egy betűkirakó, vagy szókirakó, akármi, és amikor mi azt így összerakjuk, na, akkor fogjuk megtudni azt, hogy mondjuk, most mondok hülyeséget, érdemes a part mellett végigmenni, és ott esetleg találunk-e valamit, vagy mondjuk esetleg kimegyünk a kettesre, nem megyünk, de hogy értsd jóra. Ja igen, innen van egy kérdésem, hogyha mondjuk valakinek van egy szuper jó hely ismerete, akkor mondjuk van ilyen, hogy tud ugrani, mert ismeri a helyet? Nem.
3: Hát igazából nem.
2: Meg nem, nincs is értelme.
3: Jó, hogyha ismeri a helyet, de azoknak is nyugodtan ki lehet próbálni, aki életemben nem járt még mondjuk Dunakeszin. Szóval van segítsége, úgymond meg leírása mindenhez. Ez bárkinek jó. Még talán annak izgalmasabb is, aki még sosem járt ezen a biciklis útvonalon.
2: Hát igen, az dupla flash, mert egyrészt tényleg lenyűgöző ott a Dunapart, bárki bármit mond, tehát amikor elkezd kanyarogni innen Pestől a Duna, onnantól kezdve Duna kanyar, minden és zseniális. Jó, a játék menetélmű még Raúl így, ami a honlapon föl van, ugye, hogy választanak egy küldetést.
3: Így van.
2: Akkor ahhoz ugye mit kapnak e-mailben?
3: Egy belépő kódot kapnak.
2: Egy hozzáférést.
3: Így van, mert az érdekessége a játéknak, hogy bármikor játszható. Szóval ugye nincsen úgymond időhöz kötve.
2: Tehát, hogyha valaki mondjuk most mi megvásárolunk a honlapon egy játékot, legyen ez történetesen, akkor ha mi ezt, mit tudom én, 2 hét múlva kezdjük el játszani, akkor 2 hét múlva kezdjük el játszani. Akkor
3: gyakorlatilag...
2: zseniális. Tehát akkor 1 éves lejárat.
3: 1 éven belül bármikor el lehet
2: kezdeni. Na, például azt nem tudom, hogy mi régen hogy csináltuk, de hogy ilyen nem nagyon van. Tehát, hogy van, csinálnak olyat, mint egy ajándékutalvány, hogy tólik felhasználatot, de ilyen 1 éves időintervallumról még nem hallottam. Az nem jelenti azt, hogy nincs, de nem hallottam. Jó, akkor gondolom megvan adva a start helyszín.
3: Így van, minden játékunkhoz fel van tüntetve a weboldalon, hogy honnan indul. Maga a folyamat igazából annyi, hogy megvásároljuk a belépőjét, oda megyünk a kezdőhelyhez, és onnantól minden instrukciót megkapunk, úgymond a játék felületen keresztül.
2: Mikor mi csináltuk ezt a paraparkot, nálunk úgy volt a játéknak magának a modellezése, a moderálása, hogy bementek ugye az emberek a szobába, hogy onnan kellett kijönni, és akkor még ez is volt, azt hiszem, a felkonfba a szövegbe, hogy rátok záródik egy ajtó, és 1 órátok van, hogy kigyertek, és akkor természetesen voltak, akik be voltak farcolva, és mi van, hogyha nem jövünk ki, hogyha letelik az órát, mert mi bemegyünk, értetek, mert jön a következő csoport, ugye? Szóval, hogy itt van a játéknak egy időzítője, tehát akkor mi, mikor elstartolunk, akkor erre van, mennyi a max, 2 óra?
3: Minden játéknál más egyébként,
2: más.
3: Általában 2 óra a legtöbb játékunknál. Ha jól emlékszem, akkor a Hirschbergesnél pont 3 óra.
2: Tessék.
3: Azok miért, akik lassabban biciklizik.
2: Van ilyen adatot, hogy ha valaki mondjuk mindent flottul vesz, minden információt, és ahogy lejátsza, mennyi a szintidő? Mennyi idő alatt lehet kijönni? Meg gondolom, rá van számolva ez a 3 óra bőven.
3: Rá van bőven. Hát mondom, szerintem, hogyha tényleg valaki nagyon tudja, szerintem egy 1,5 óra.
2: Szuper.
3: Idő alatt végig
2: és az jó
3: csinálni.
2: Kis mozgalmas.
3: Igen, igen.
2: Nagyon jó. Igen, ezt akartam kérdezni. Megy közben a játék, és mi van, hogyha segítség kell? Mert például nálunk volt a játékban, amikor mi adtunk ilyen kis walkie-talkie-t, bement vele a csoport, és akkor mit tudom én, volt az egyik doboznál valami feladat, nem tudták megfejteni, akkor beszólhattak a walkie-talkie-n, hogy akkor szeretnének valami segítséget kérni, és akkor nekünk moderátoroknak ugye az volt a cheesy, hogy nem direktbe mondtuk meg, hogyha a kisfület fölhúzod és odarakod az ujjlenyomatodat, akkor kinyílik, hanem hogy rá kellett, hogy vezessük, hogy maguktól oldják meg. Itt is vannak ilyen hintek, mert ugye angolul ez ilyen...
3: Igen, nálunk is vannak segítségek. Általában több szintű segítség tartozik egy feladványhoz. Szóval, hogyha valaki elakad és kéne neki egy kis segítség, akkor elsősorban csak rávezetni próbáljuk, és mindig a legutolsó segítségben kapja meg a megoldást.
2: Tehát akkor ez gyakorlatilag úgy van, hogy akárhány csoportod van, te akkor azt kíséred figyelemmel, és hogyha bejön, hogy segítséget kérnek, akkor te azt úgy rögtön aktiválod?
3: Igazából ez is beépítve van a játékfelületbe, szóval hogy akár nem is kell ránk várnia. Persze amúgy van ügyfélszolgálatunk is, hogyha nagyon elakadnának valamivel, úgyhogy hívhatnak is, de amúgy mindenre lehetőség van magában a játékom.
2: Igen, azt a hallgatók nem tudják, de azt szeretném elmondani, hogy abszolút a Raulnak a szellemi gyereke, a szellemi terméke, hogy mindent ő rakott össze, mindent ő talált ki. Zseniális.
3: Igen, nagyon sok munka volt, igazából egy 4-5 hónapot dolgoztunk rajta magán a weboldalon is, a játékfelületen is, a történeteken is. Szóval ez egy hosszú folyamat volt, és törekedtünk arra, hogy minimális AI használat legyen benne. Szóval a weboldalon található pár borítókép, ami AI-os, de maga az egész megvalósítás. Aha. Egyébként az lenne a célja, hogy mesterséges intelligencia nélkül.
2: Nagyon helyes, én ezt támogatom.
3: Mert mi is így vagyunk, hogy próbáljuk azokat a vállalkozásokat előnyben részesíteni, ami inkább kimarad ebből az AI-os
2: tökéletes
3: történetből.
2: De milyen nevet adtak már neki, nem? Azok ott a mindent irányító, akárki csodák, hogy így mesterséges intelligencia, plágium szoftver, egy másoló szoftver, nevezzük a nevén, copy.
3: Persze.
2: Ennyi. Mi van akkor, hogyha, ja igen, versenyeznek a csapatok? Tehát van olyan, mint a videójátékokban, hogy beírom a nevemet, mert elértem 20 csilliárd dolláros pontot?
3: Igen, van ranglistánk is egyébként, szóval minden játékos, aki sikeresen teljesíti ezt a adott történetet, felkerülhet a ranglistára, amin egyébként az első 50 legjobban teljesítő csapat lesz rajta. És volt is már rá példa, hogy akár egy családban két csoportban játszottak egymás ellen.
2: Az milyen izgalmas. Amúgy egyébként határtalan a megoldás, mert hogy akármilyen baráti összejövetel családban, vagy igazából ezért lehet jó egy szülinap, hogy akkor a szülők ott elkísérik a gyerekeket, és akkor rögtön két csapat van. Ja igen, ezt akartam kérdezni, mi van mondjuk, hogyha ez a csapatépítésnél mondjuk van egy 30 fő, akkor az úgy van megoldva, hogy akkor mondjuk lebontódnak max egy ilyen, mit tudom én, 6-8 fős ilyen klikkekre, és akkor egy időben indulnak, és akkor mondjuk tudnak így egymás ellen versenyezni ugyanabban a játékban, ha így elindulnak
3: magába
2: egyszerre?
3: Magában így az automata folyamatunkban, ami most ugye elérhető a weboldalon, ott azzal a lehetőségekkel tudnak élni, ami ugye fel van tüntetve. Az a 1-2 fős, 3-5 fős, vagy a 8 főig terjedő csoportlétszám, ott nyilván ugye tudnak egymás ellen versenyezni, viszont csapatépítőkre külön biztosítunk olyan lehetőséget, hogy akár egyedi ranglistát készítünk hozzá, ami csak a cégen belül elérhető, illetve ott személyre szabott csapat létszámok is játszhatnak persze.
2: Geniális. No, van még a szökött fogoly, az volt ugye az első, azt bemutatom, hogy hol játszódik helyileg?
3: Persze.
2: Margit-szigeten például, aztán van a Dunai Hadművelet, ott Dunakeszi van megjelölve, van a Szentendrei Gyilkosság, természetesen Szentendre, van az Elátkozott könyv, ott Vác, és majd jön valami hamarosan.
3: Így van, egyelőre az az öt történetünk van.
2: Nagyon jó, tehát termék megjelenítésben a www.nyomon.hu weboldalon hozzájuttok mindenhez is. Tulajdonképpen.
5: A sztorikat ti találtátok ki, vagy azért van valami alapja? Tehát mondjuk Szentendrei gyilkosságot, mondjuk egy valós megtörtént esemény.
3: Nem, igazából a teljes sztorit mi találtuk ki. Az összeset.
5: Meg,
3: igen, meg ez is lenne a terv, ugye jövőben is olyan történetek legyenek, csak amit úgymond végig mi találunk ki.
5: Mióta fut az a dolog?
3: Ez még egy nagyon friss dolog. Talán előző hónapban lett meg, úgy aktívan egy-két hete kezdtük el a marketinget, meg a hirdetéseket, szóval még nagyon az elején vagyunk.
2: Jó, de hát azért dolgozol biztos egy éve ezen, nem?
3: Hát egy éve nem igazából, hát durván fél éve, fél négy éve. Hónapja. Igen. De eddig nagyon, nagyon pozitívan csalódtam, mert hát elkezdtek vele úgy játszani az emberek, meg elkezdték úgy megismerni, hogy létezik ilyen, és eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk mindenkitől, aminek nagyon örülünk.
2: És hát illetve amiért én egyből beleszerettem ebbe az egészbe, az, hogy a bicikli, hogy nem talált ki még senki olyat, hogy ez bringával. Te vagy az első. Ezt itt bemondom, nyugodtan vissza lehet archívba hallgatni. Leütjük pecsét rajta, zseniális.
5: Hát nem nagyon jó benne, hogy egy aktív játék.
2: Igen.
5: És tehát, hogy ugye nem otthon vagy a fotelba.
3: Igen, mert nagyon sokan...
5: kell mozogni kell, neked is jó lesz a szervezetednek is jó lesz, plusz egy jó időtöltés.
3: Persze, ez mindenképp egy erőnye, meg hát a mai világban amúgy is mindenki a telefon nyomja, és nyilván ezt nem is lehet elérni, hogy ne a telefon nyomják az emberek, mert
5: igen,
3: mert
5: ez már lehetetlen.
3: De ez így teljesen jó, hogy rávezeti arra, hogy szabadban is legyen, esetleg akár a családjával vagy a barátaival több időt töltsön.
2: Hát meg eleve betölti a telefon arra a funkciót, amivel rendeltetett, egy felhasználási eszköz, tehát nem az, hogy képernyőfeje lesz mindenkinek, hanem valóban arra használod, amire kell. Zseniális. Igen. Ez az, amikor a technika egészségesen van használva.
5: És a top listát te vezeted?
3: vagy már valaki mint a oldalunkon a ranglistát?
5: Igen.
3: Nem, a saját játékaink azok nem szerepelnek rajta.
5: Ja.
3: Igen.
2: Amúgy, hogyha szabad a honlapról kicsit,
3: persze.
2: Hogy csapatneveket kell kitalálni, a legnagyobbak, ők állnak a ranglista első helyén, aztán vannak a maszatosok, aztán harmadikok a pupákok, és a negyedik pedig a Demeter Family. Nem tudom, kiről van szó, de így az éterből külön gratulálok így mindenkinek, innen a stúdióból is, Stilos Rádió, FM 90.3, tudjátok. Szóval zseniális. Valamit még akartam kérdezni. Ja, igen. Hogy a hallgatók hallgassanak, vagy halljanak megint egy kis termék megjelenítést. Idén szeptember elején van a Tilos Rádiónak a születésnapja, minden évben, ugye? És idén kapunk a nyomon játéktól, a Raúléktól kapunk felajánlást, ugyanis ott is lesz tombola, és a tombola nyeremények között majd egy ilyen játékot majd szépen.
3: Van ajándékutalványunk is, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt ki tudnátok.
2: Mindenképp, úgyhogy kaptunk ilyen felajánlást, ki is lesz sorsolva, én meg majd küldök nektek egyet, hogy akkor azt majd ott élőben végig is nézzetek, illetve köszönjük. Töltsetek el velünk egy remek napot, mert a Tilos szülinap mindig nagyon jó.
3: Köszönjük,
2: jó lesz ott az mi nekünk.
3: A Tilos Rádió csapatának is szeretnénk felajánlani ajándékba.
2: Mi is köszönjük, nagyon köszönjük. Élni fogunk a lehetőséggel is. Remélem nem úgy lesz, mint a Számfesztivál jegyekkel. Ugye tudja, kinek szól. Nem, ott is kaptunk felajánlást, és kértem, hogy akkor a bringa napon az úgy akkor a tombolára menjen, de annyira jól sikerült a pszichedélikus nap, hogy még jó, hogy maradt egy, amit kisorsolhatunk. És hát ezúton is köszönöm az Olegéknak, meg mindenkinek, aki ezt besegített, meg részt vállalt ebbe az egészbe. Jó, Raúl, van-e még valami, hogy így megosztanál a hallgatókkal?
3: Szerintem mindent átbeszéltünk, amit most tudni érdemes a játékról. Igazából, hogyha még egy pár szót mondhatok róla, hogy a közeljövőben szeretnénk még több izgalmas pályát létrehozni, szintúgy gyalogosat, szintúgy bicikliset. Nyilván a célunk az lenne, hogy az egész Magyarország területén mindenhol legyenek játékaink, hogy aki szeretné, annak ne kelljen utazni, és ki tudja próbálni őket.
2: Zseniális, a Bandita Rádió mindenképp támogat benneteket, bármiben, amiben tudunk. Nagyon szívesen segítünk, szívesen leszünk a tesztalanyotok is, gyakorolhattok rajtunk kényetek, kedvetek szerint.
3: Köszönjük.
2: Bármiféle információ még egyszer, tehát termékmegjelenítésben a www.nyomon.hu weboldalon találtok, fönt van kapcsolat, van a gyakran ismételt kérdések, e-mail, ügyfélszolgálat, szuper, minden. Köszönöm szépen,
3: köszönjük
2: és akkor szépen. Itt a rádióban már nagyon régen tudtam azt kimondani, hogy DJ Bajtárs, zenélünk, aztán jövünk, hajhó.
5: Nyomjátok.

0: Na, itt is vagyunk, te most akkor a sárga. Hogy né, fönt vannak a potik, jejeje. Na, hát, na, jó kis DJ bajtár szettünk volt élőből, most nem kazettáról megy a sztori. Úgyhogy folytköv, mégpedig társadalmi párbeszéd, véleménygyűjtés. Ugye tudjuk azt, hogy változik a KRESZ, és akkor még évelején kresszezgettünk, volt ez az 5 perc kressz rovatunk, aztán kicsit elfáradtunk itt a maraton előtt, vagy nem tudom. Minden esetre csak létrejött, mert ott voltak kisebb anomáliák, hogy átlinkeltek bennünket mindenféle különböző govos honlapokra, amivel alapból nem lenne baj, ha nem valakinek a saját honlapjára küldtek volna át, és akkor ott nem tudtuk ezt a kérdőívet úgy igazán véleményezni. Na, de akkor ennek az lett a folyamánya, mert itt van előttem, és látom is, hogy... hogy megcsinálták mégis. Tehát akkor itt a kerékpárosokra vonatkozóan is változik a KRESZ, és akkor van egy kérdőív, amit megtaláltok az egyeztetés.kormány.hu weboldalon, vagy ha csak simán beírjátok a Google-be, akkor is kidobja. És a felmérésből készült, összefoglalt a kérdőív, meg mikor lezáródnak, akkor ők csinálnak egy értékelést. Hát én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kijönni, mert hogy az egy dolog, hogy változik, de nem minden úgy változik, hogy az mondjuk esetleg, hát ezt most így egy bocsánat, vagy nem bocsánat, tehát az van, hogy szerintem nem minden az előnyünket szolgálja.
1: Sajnos.
0: És hogy az én veszőparipám ebben ugye az volt, hogy változik a kerékpársávos használat is, tehát belefetszöltek egy csomó pénzt abba, hogy akkor így elzárják, elkülönítsék, aminek igenis van pozitív hozománya, még pedig az, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik nem mernek kerékpározni a forgalomba, mert hát az egy másfajta szemlélet, aki benne ül, így nem tudom mekkora vasba.
1: Sajnos tegnapi napon is történt egy halálos baleset a körút és a Király utca kereszteződésében. Sajnos egy lány a teherautón elszorult, szemtanú elmondása
0: szerint. Hát betonkeverő konkrétan.
1: Ő kitette a kezét, tehát jelzett, hogy kanyarodni szeretne. Itt valószínű abba került abba a holtérbe, de csak valószínű, majd később fog kiderülni, ahol sajnos a sofőr sem vette már észre. Ilyen van, egyébként ezt el kell ismerni. De oké, ez csak úgy...
0: És megemlítettük, hogy megint egy halálos gázolás, és nem beszélve arról, nem is tudom, ki mondta a napokban, hogy nagyon enyhe büntetést kapott az az illető, aki halálos balesetet okozott, tehát egy 20-akárhány éves fiatalember nem ért haza, az Árpád híd. És hogy nagyon finoman mondom, akinek inge, az vegye magára, akinek meg nem inge, az ne vegye magára, hogy nagyon-nagyon sérelmezem azt, hogy vannak különböző kerékpáros dolgokkal foglalkozó szervezetek, és hogy nem álltatok bele. Ezt hiányolom. És akkor így szerintem ez asszertív.
1: Vagyis az elején volt demonstráció, beleálltak, nem ütötték utána a vasat tovább, de akkor ezt most így menjünk akkor rá a kérdésekre.
0: Na, akkor...
1: Első kérdést tessék.
0: Szóval akkor úgy kezdődik, hogy a formalitásokkal be kell jelölni életkort, aztán, hogy melyik településen élsz, itt is megvannak a különböző kategóriák, kisváros, megyei jogú város, városközség, stb. És akkor ott további kritériumokat kérdeznek, például, hogy kerékpározol-e rendszeresen, nyilván ránk ez vonatkozik, de természetesen azok is megválaszolhatják ezt a kérdőívet, akik nem kerékpároznak, ugyanis van olyan is, hogy rendelkeznek-e érvényes gépjárművezetői engedéllyel, tehát jogosítvánnyal. Olyanok is megválaszolhatják, akik napi rendszerességgel a tömegközlekedést használják.
1: Mindenki megválaszolhatja.
0: Tehát tulajdonképpen mindenki. Így van. És van itt egy ilyen bevezetőjük, hogy jelenleg az utcai versenyzés önmagában nem büntetendő. Baleset hiányában a résztvevők csak az általuk elkövetett egyéb közlekedési szabálysértésekért, például gyorshajtászáró vonal, stb. Vonhatók felelőssége. Lényegi különbség, hogy míg a hétköznapi szabálysértések mögött gyakran csak figyelmetlenség áll, és a vezető észlelés után korrigál, addig az utcai versenyzés minden esetben szándékos, tudatos és súlyos szabályszegés, ugye ezért is van az, hogy változtatják a kreszt, hogy mégiscsak próbálják ezt valami olyan elfogadható, egységes szabályrendszerben működtetni, hogy akik részt vesznek a közlekedésben, és különböző járművekkel veszünk részt, és a gyalogos is ide számít, hiába nem használ járművet, de hogy mégis minden tekintetben ez ugye érthető legyen. És akkor az első kérdés innen adódik, ezért volt ez a kis felkonf, hogy itt azt kérdezik, hogy egyetértünk-e azzal, hogy az illegális utcai versenyzés szabadságvesztéssel is büntethető legyen. És akkor itt egyáltalán nem értek egyet, második inkább nem értek egyet, harmadik inkább egyetértek. Mondjuk ezek az árnyalások így nekem azért nem jönnek be, például, mert beszéltük, hogy kivesézzük, hát könyörgöm.
1: De ki az, aki ebben egyetért?
0: Egyetértesz-e azzal, hogy mondjuk a büntetést úgy szankcionálják, hogy nem csak pénzbírságot szabnak ki, hanem szabadságvesztéssel is sújtják, és akkor nagyon egyszerű, igen, nem. A vagy az, abban nem
1: fonyolódjunk. Sőt, szóval hogy az autó elkobzása. Hát
2: meg hogyan definiáld itt az a nehézebb, hogy hogyan definiálod az utcai versenyzést? Most nyilván mindenkinek az jut először eszébe, hogy két nagyon drága sportautó rohadt hangosan 140-150-nel veretnek egymás mellett a Szentendrei úton, de hogy itt pontosan azért le kell írni ezeknek a definícióit, hogy mit nevezünk utcai versenyzésnek, az, hogyha legalább kettő autó van,
0: igen, ez
2: legalább
0: a kritérium.
2: Mekkora sebesség, túlépés, és hogy, hogy lehet ebbe beleesni. Érted?
0: Igen, csak hogy tudod, pont az a rákfenéje ennek, hogy a legsúlyosabb gyorshajtási bírság jelenleg, amit kiszabhatnak, az 468 000 forint közigazgatási bírságnak felel meg. A sofőr egyértelmű azonosíthatósága esetén, mert hiába vannak kamarák, van, amikor sajnos a sofőr egyértelműen vagy megállapíthatóan nem beazonosítható, és akkor itt sajnos a százalékos arányok nem segítenek, ugye? És 8 közlekedési előéleti ponttal büntethető. Hát könyörgöm, ha itt van ez a Árpád hídi baleset. Persze. Tehát, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő kiegyezik abba, hogy ez a majd félmilliós pénzbírság, meg a 8 pont, hát nem, drága barátom, nagyon nem. Te azért kapjál, igenis kapjál szabadságvesztést, te ott gondolkodjál el keményen azon, hogy soha többet nem csinálsz ilyet, illetve én az ilyenektől megvonnám a jogosítványt is, és vagyon elkob. Tehát így az autó. Szia!
1: Mondom, erre van a Vitézinek van erre terve, hogy elkobzás, az autónak az elkobzása, hogyha egyszer olyan súlyos a vétség. De hát ott volt a győri eset is, ugye, amikor meg ugye a szerencsétlen anyuka a busz megállóba.
0: Igen.
1: Hát most annak a srácnak most magyarázd, hogy 8 büntető pontot kapott az aranyi fiú gyerek. Hát.
0: Igen, és hát igen, vannak azok.
1: Az a baj, hogy ez tényleg, tehát mint a mocinál, tehát meghúzod a gázt, meg itt is odalépsz a gázra, ezek komoly gépek, tehát ezt meg kell tudni, tanulni, vezetni ilyen sebességgel.
0: Na de azok nem is csinálnak ilyet, tehát pont hát mindig ezt, az a típus csinál ilyet.
1: Erre van a Hungaroring.
0: Most és azok oda is járnak, vagy igen, lemennek kakucsra a ringpályára, vagy bárhová, és így van. Így van. Egyébként Németországban az illegális utcai versenyzés önálló bűncselekménynek minősül, és a súlyos esetekben minden tekintetben szabadságvesztéssel büntetik. És hogy igazából nem az elrettentés, meg a megfélemlítés ezzel az ő céljuk, hanem hogy azt vegyék már észre, meg mindenki tartsa figyelembe, hogy nem csak a saját magad és a másik testi épségét veszélyezteted, hanem azoknak a résztvevőknek is veszélyezteted az életét, akik szabályosan közlekednek ott abban a pillanatban, és az hadd ne legyen már egy ilyen lottó, meg akármi, nem is tudom, minek nevezzem, hogy a kutya fáját, hát rossz helyen voltam rossz időben. Nem áll, tehát hadd tudjak közlekedni biztonságosan, ha én normálisan betartom a szabályokat, bárhol. Tehát ez a cél.
1: Győrben a néni a busz megállóban állt.
0: Tehát igen.
1: Várta a buszt, és egyszer csak puf.
0: Igen.
1: És nincs. De oké, vannak még többek, menjünk tovább.
0: A következő ebből adódik, mert ugye megint itt járunk, hogy egyet érte azzal, hogy aki utcai versenyzéssel okoz súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet, az szigorúbban büntessék, mint azt, aki gondatlanságból, figyelmetlenségből eredően okoz ugyanilyen súlyos balesetet.
1: Azt hiszem nem kérdés, egyet
0: érte. Igen, teljes mértékben így van. Aztán a sebesség a balesetek bekövetkezésére és a sérülések baleseteinek súlyosságára is közvetlen hatást gyakorol. Az átlagsebesség mindössze 10%-os növekedése a halálos balesetek számának közel 50%-os növekedésével járhat. A sebesség növekedéssel az ütközés során felszabaduló mozgási energia és a fékút hossza is a sebesség négyzetével arányosan nő. Egy kis fizika, figyeljen mindenki oda. Tehát ennek következtében a 230 km/h sebességgel haladó jármű ütközési energiája, illetve féktávolsága, reakciódő plusz fékút adódik ugye itt össze, is több mint háromszorosa lehet egy 130 km/h sebességgel haladó járműnek. A féktávolság kb. 120-130 méterről kb. 330-360 méterre növekszik ilyenkor. Ugye mi is mindig hozzuk példának ezt, és hát én ezt így tőled is tanultam, ezt így statkóba, hogy ha 30-al megy egy autó és elüt egy biciklist, akkor abból a balesetből élve fog kijönni. De ha menjen 40-nel, akkor ott már például 70% fölött van a halálozási aránya. És ezt tessék figyelembe venni, mert aki az autóban ül, ott az a kaszni, az rohadtul le, bocsánat, nagyon meg fog védeni egy ilyen szituációba, ellenben az embert azt úgy töröd ripityára, mint a húzat.
1: Egy gyilkológép.
0: Így van. És akkor itt az a kérdés, hogy egyetérte azzal, hogy kirívó például lakott területen, városi úton 120 km/h, autópályán 200 km/h fölötti gyorshajtás önmagában baleset bekövetkezése nélkül is súlyosabb büntetőjogi következménnyel járjon. Én azt gondolom, hogy most pont voltam is külföldön.
1: Igen, ezek kicsit olyan kérdések, nem, hogy így akarod, hogy fölkeljen a nap? Hát igen, szeretném, hogy fölkeljen.
2: Van egy kis nemzeti konzultáció PTSD-m tőle.
1: van benne egy kicsi, igen. Jó, de utána még rátérnek ott, megyünk még
0: akkor. Igen, és akkor igen, ebből következik szintén, amit mondasz, hogy egyetérte azzal, hogy aki kirívó, például lakott területen, városi úton 120 km/h, autópályán, már úgy van, azt mondja, hogy nem. De ugyanaz, csak más a izé, igen, tehát autópályán 200 km/h fölötti gyorshajtással okoz súlyos sérülést vagy halált, az szigorúbban büntessék, mint azt, aki gondatlanságból, figyelmetlenségből, de alacsonyabb sebességgel okoz ugyanilyen súlyos balesetet. Tehát itt ennek az a mértéke, hogyha nagy sebességgel okozol halálos balesetet, vagy kis sebességgel. Hát most, ha elütöttél valakit és meghalt, akkor szerintem nem.
1: Nem sok mindenről kell beszélni.
2: Persze, de hogy nyilván ez azért, vagy ez annak érdekes, aki jogász, meg aki ügyvéd, és mondjuk nyilván, hogyha én egy ügyvéd vagyok, oda jön hozzám egy bármilyen gyorshajtó, hogy te képviseljél engem, ezt és ezt csináltam, elütöttem ezt az embert, meghalt, megsérült, nem tudom, akkor én tudom azt, hogy oké, ha te gyorsan mentél, akkor a legjobb, amit ki tudunk hozni ebből az egészből, az, mit tudom én, 6 év, és nem egy.
0: Ilyet akartam én is mondani, tehát most mondok valamit.
2: Ez alapvetően erről szól, meg
0: igen,
2: sokkal relevánsabb szerintem az a része, hogy ezek a súlyos gyorshajtások, meg az utcai versenyzés, az baleset okozása nélkül is milyen büntetési tételeket van
0: maga után. Így van.
2: Mert nyilvánvalóan, aki ebbe belemegy, az nem úgy indul el, hogy hát mindegy, ha balesetet okozok, lehet, hanem azt gondolja magára, hogy ő úgy is meg fogja úszni, meg úgy se lesz belőle baleset, aztán lesz.
0: De tényleg
2: és nyilván, hogyha ha a baleset bekövetkezése nélkül is szigorúan szankcionálják ezt a elképesztően veszélyes játékot, akkor az, ami érdekes a megelőzés szempontjából, nem az, hogy a baleset okozása esetén mennyivel szigorúbban veszik figyelembe.
0: Hát igazából itt ezt úgy lehet szerintem dőlőre juttatni, hogy most mondok valamit, hogyha előtt 60-70-nel valakit, és ne adj Isten, halálos végkimenetelű, akkor mondjuk lehet, hogy most mondok valamit 5 év, de a 120-szal elütsz valakit, akkor az meg 10 év. Tehát itt kb. Csak ezek lesznek így behatározva, és akkor ebből adódik a szankciórendszer, szeretnék bővíteni, elkobzás és forgalomból kivonás. Jelenleg a járművek elkobzására csak kivételes esetben a járművel elkövetett szándékos bűncselekmény, például nem mondom ki milyen kereskedelem esetén kerülhet sor. A jármű elkobzás esetén a tulajdonosa kártalanítás nélkül véglegesen elveszti a tulajdonát. Jelenleg a jármű hivatalból történő forgalomból kivonására jellemzően a jármű műszaki alkalmatlansága, érvénytelen hamis okmányokkal, rendszámmal való közlekedtetése, egyes adminisztratív és adó és bírságfizetési kötelezettségek elmulasztása, továbbá a felelősségbiztosítási fedezet hiánya esetében kerülhet sor. A forgalomból kivont járművel az intézkedés hatája alatt nem szabad közlekedni. Számos Európa országban, például Svájcban, Ausztriában az ismételt vagy kirívó gyorshajtás esetén nem csak pénzbírság, hanem a jármű lefoglalása vagy elkobzása is alkalmazható. A tapasztalatok szerint ez jelentősen növeli a visszatartó előtt. Igen. Ausztriában az ideiglenes lefoglalást, illetve a végleges elkobzást abban az esetben alkalmazzák, ha a sebesség túllépés lakott területen belül a 80 km/h, lakott területen kívül a 90 km/h eléri, vagy ha a sofőr visszaeső elkövető, mert vannak ilyenek is, és akkor itt van az, hogy egyet lehet vele érteni, inkább nem ért vele egyet, inkább egyetért, teljes mértékben egyetért, és van a nem tudom válaszunk.
2: Ami nekem fájóan hiányzik az egész tervezetből, egyáltalán a gondolkodás szintjén, az a különböző egyéb paraméterek figyelembevétele a pénzügyi bírságoknál, vagy a pénzbírságoknál, ami ugye a különböző skandináv államokban divat, hogy akár a jármű értékét, a vagyoni jövedelmi viszonyait az elkövetőnek figyelembe veszik a pénzbírság megállapításakor, mert nyilvánvalóan nekem egy biciklivel 30 km/h sebesség túllépés, amit lehet, hogy meg tudok valósítani lefelé, az ugyanannyiba kerül, mint annak, aki 15 perc alatt tőkejövedelemből keresi, igen, meg ugyanazt a pénzt, nyilván kevésbé fáj neki, nyilván kevésbé tartja vissza.
0: Igen, igen, ezt osztom, ezt a javaslatodat, tehát hogy magyarul, akinek mondjuk...
2: Nem az én javaslatom, ez több országon
0: most a fel, nem, hogy itt a felvetésedre gondolok, akkor, így igen, javaslat.
2: Szóval nem magamtól vagyok ilyen okos.
0: Szóval, hogy akinek magyarul a keresete nem a magasabb határt súrolja, annak mértékében, vagy ahogy te mondtad, az anyagi javaihez mérten legyen a büntetése is. De hát igen, itt pros kontra, hát igen, itt is biztos, hogyha nekik sikerült beállítani egy sávot, hogy ez hogy férsz ebbe hát, bele, akkor...
1: Megnézik, hogy honnan van neked, igen, ilyen Verdára a lóvéd. Tehát, hogy te mit csinálsz, hogy ilyet tudsz bitorolni.
0: És akkor itt említik a visszaesőket is, tehát ők, akik nem tanulnak semmiből, folyamatosan ugyanazt a közlekedési szabályszegéseket követik el, kirívó gyorshajtás, súlyosan ittas vezetés, vasúti átjáron tilosban áthajladás, haladás az autópálya leálló sávjában, stb. És akkor az általa tulajdonolt és a visszaeső szabályszegés során használt jármű elkobzására is sor kellően. Hát nem tudom, én az elkobzás mellett nem biztos, hogy kardoskodnék, de biztos, hogy foglalják le a járművét, és akkor egy kicsit skippeljék az illetőt, hogy akkor most, mit tudom én, járjál egy évig BKV-val, mondjuk kötelezzék, hogy használd a tömegközlekedést, és akkor utána visszakaphatod az autódat különböző feltételekkel. De van ez a hármas elv, hogy én azt mondom, hogy tényleg, aki háromszor belefut ebbe a hülyeségbe, akkor hello, jogsi, és akkor neked nem kell vezetned. Fogadj magadnak egy sofőrt, aki...
1: Neked ez nem megy, ez a játék.
0: Nem tudsz te ebbe részt venni, kész.
1: Ez a társas játékban nem tudsz részt venni, és kiszálltál.
0: Ennyi.
1: Ugye büntető pont van, egy körből kimaradsz, két körből kimaradsz, örökre kimaradsz. Jó, itt ugyanazt ragozzák, menjünk még kicsit a rollerra rá, mert ott az egy érdekes...
0: Jó, akkor csak így nagyon gyorsan, itt van egy olyan kérdés, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a visszaeső gyorshajtó jármű vezető magasabb bírságot kapjon, mint első alkalommal a szabálysértők. Ez szerintem pipa amúgy is. Hát, hogyha te ezt megcsinált 25-ször, és nem tanulsz az elsőbe, akkor fizessél már tényleg többet, basszus kulacsocska, mert nem megy bele a fejedbe, hogy mi van, aztán hát, ha megjegyzed. És akkor megint szintén a visszaeső gyorshajtókról van szó, hogy előítéleti pontot kapjanak. Hát most az előítéleti pont minek. Tehát ha visszaeső vagy, akkor legyél úgy egy olyan kategóriában, és pipa, ennyi.
1: Tehát ha visszaeső vagy, akkor elnézést, akkor te már egyszer hibáztál. Lehet, hogy egy embernek az életébe került ez. De nehogy Isten, csak tolószékbe került.
0: És vagy a másodjára semmi. Is, na érted?
1: Meg nem is, ne ez legyen már a lényeg, hogy mi történt az áldozattal, hanem te túllépted a megengedett sebességet.
0: Igen.
1: Tehát te ott nem mertél volna ennyivel, bocsánat, ki vagy zárva a játékból, hello.
0: Na és akkor most jön az, amit mondtál, Kristóf, hogy a visszatartó erő szankcionálás másik eszköze, hogy az anyagi lehetőségekhez mérten kerül meghatározása a bírság mértéke. És akkor ez...
1: Csak felkérdezik az embereket, tehát nem biztos, hogy benne lesz.
2: Persze.
1: Remélyik,
2: de hát ez a, szerintem innen kéne elindulni, mert azt látod, hogy ugyanúgy, mint ahogy belegondolsz, úgy működnek egy csomó nagyvállalat is, hogy a környezetvédelmi bírságokat egész egyszerűen belekalkulálják a költségvetésbe.
0: Így van.
2: Most az, hogy valaki belekalkulálja a költségvetésében, meg az autó fenntartásának a költségbe a közigazgatási bírságot nem megteheti, az azt jelenti, hogy ő úgy gondolkodik a törvényről, hogy rá nem vonatkozik, mivel nem fáj neki annyira a szankció, hát akkor fájjon jobban.
1: Illetve van egy doktor úr, aki majd megvéd a törvény.
0: Igen.
1: Meg valami lóvén, de ne, szóval,
2: ja.
1: Mondom, hogy te az a gáz tényleg, hogy ne kelljen az balesetnek történni, mert ugye pont az a lényeg, hogy előzzük meg a dolgot, tehát hogy a baleset ne történjen.
0: Igen,
1: meg.
0: A következő pont erre szorítkozik is rá egyből, hogy van ez az átlagsebességmérés. Ugye ennek az az előnye, hogy nem egyetlen ponton nézik az átlagsebességet, hanem tulajdonképpen az útszakasz teljességében. És akkor ez egy olyan ösztönző dolgot ad, hogy akkor ha te azt ott tudod, hogy ott figyelik az átlagsebességedet, akkor nem az lesz, hogy ilyen kis etapokon rá lépsz, és akkor ott gyors hajtva vagy. Nem, téged arra ösztönnek ilyenkor, hogy az egész útszakaszt a kereteken belül szorítsanak. Tehát magyarul visszatart, hogy nem csak egy ponton itt, hogy akkor itt tudjuk, hogy van a lámpa, meg minden, meg lejött a drót valami Reddit csatornán, érted? És akkor termékmegjelenítés, és akkor hoppá, akkor ott visszavesszük a lovakat, hanem hogy tudják, hogy az egész szakaszt mérik, és akkor igenis figyelj oda, mert nem véletlenül van az kitalálva. Illetve azért én csinálnék egy olyan korlátozást például, hogy tudjuk azt, hogy este nem nagyon forgalmasak ezek az utak. Akkor mit tudom, adjanak nekik egy idősávot, hogy mondjuk 1-től 2-ig, de az is természetesen sebességre belimitálva, hogy akkor egy kicsit nyomhatjátok. Illetve itt határozzak meg a résztvevőket is.
1: Ne legyél ennyire megengedő.
0: De hiszen miért nem? De pont azért, mert hogy ezek kivételes esetek, tehát nem te a laikus felhasználóról beszélek, hanem van, amikor sietni kell és menni kell, és akkor nem csak az, hogy minden tiltaszt meg szankcionálsz, de ha mit tudom, most mondok valamit nagyon extrém példát, hogy délután, vagy hogy hajnal 2:30-tól 3:30-ig van egy olyan sávod, ahol megvannak csak zónák jelölve, hogy akkor ott te nyugodtan mehetsz, mert nincs akkora forgalom, illetve hát ezt már tudják az autópályák, mert tökre meg tudják mondani, hogy mit tudom, legyen egy akár egy 500 km hosszú autópálya például, hogy ott hány részvevő van. És ahogy kiírják, hogy ott lassíts, meg minden, azt nyugodtan lehet nekik jelezni. Szerintem ez működne, de csak tólig.
1: Jó, de ismerjük az embert, ebből gyorsulási versenyek lesznek.
0: Éppen ezért működik a kettőnk világnézete, én konkrétan arra gondoltam, hogy nem lakott területről van szó, de ha mondjuk nekem menésem van Olaszországig, és nekem van egy ilyen listám, akkor nekem lehet, hogy spórolok egy-két órát. Például csak ennyi, tehát így, illetve nagyon komolyan szigorú szabályokhoz kötném rutin, minden, stb. És hogy ezért volt régen jó, ami itt volt Magyarországon, hogy ugye, amikor valaki jogosítványt szerzett, akkor volt a B kategória, azokat úgy hívtuk, hogy úrvezetők, és volt a hivatásos. És bizonyán volt közötte különbség, és hogy igen, vagy akkor van a konyhai felhasználó, meg van az ipari. Ennyi, hát igen. És hát kéne olyan szabályozás is, és senki ne sértődjön meg, hogy igenis vannak emberek, akiknek nem kell jogosítvány, könyörgöm, nem kell neked vezetni. Mert nincs hozzá annyi affinitásod, neked máshoz van affinitásod.
2: Ez az egyik kedvenc statisztikám, hogy a sofőröknek a 85%-a azt gondolja magáról, hogy az átlagnál jobban vezet.
1: Igen, igen, sajnos, és benne van az is, hogy rengeteg idős van, akit ráadásul, ugye a doki az így megadja, hogy jó van, oké, már tavaly is tetszett lenni, jó, idén is, jó, oké. És egyszerűen meg kéne nézni, hogy egy kor után nem biztos, hogy már tudsz mindenre odafigyelni, hiszen már elérted azt a kort, már nem tudom, már nem tudsz. Hát,
0: igen, de az emberi jogokhoz való, tehát az emberi jogokhoz való jogod, van, aki nem. Tehát vannak ott is olyanok, akik meg megkaphatják, bár nagyon kevés a kivétel, de akkor azokat meg ne tiltsuk már el róla. Egyébként visszakanyarodva itt az átlagsebesség méréshez.
2: Valahogy nem a bácsika húzatja ki.
0: Igen, és nem a bácsika húzatja ki.
1: Nem gondoltam, szóval... csak rengeteg olyan van tényleg, hogy nem nézett körben, nem, és izé puff felütötte.
2: Jó, szóval és akkor igen, hogy van
1: és
2: ilyen,
1: akkor
2: és akkor mi van?
1: 50 éve vezetek.
2: És akkor mi van? Egy izé... bedúran a zombizmom, mert kaptam egy medve puszit a lökhárítótól, az azért nem ugyanaz, mint amikor...
0: Nem, bizony, engem is így ütöttek el, hogy a combomnál tolt meg a nő,
2: a combomnál tolt meg a nő. A szalagkorlátot.
0: Nem volt szép. Na, hát akkor itt a vége. Fuss el véle, folytatjuk legközelebb. Igen, itt hagytuk abban, hogy 30%-kal ez az átlagsebességmérés csökkenti a balesetek és a személyisérülések számát. Szevasztok!
2: Viszont hallás!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: három zsák ravasság. Rókáné komámasszonynak, amint egyszer a szőlőhegy mellett sétálgatott, erősen megfájdult a foga. Mit gondoltok, mire fájdult meg? Bezzeg, hogy a szőlőre? Történetesen arra sétált Sündisznó asszonyság is, és ahogy meglátta a komámasszony, roppant megörült a találkozásnak.
1: Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegyre, és lopjunk szőlőt.
2: Isten őriz, tán, hogy csapdába kerüljek?
1: Ugyan, ne féljen attól, kedves asszonyság. Annyi bennem a ravasság, hogy három zsákot megtölthetnék vele. Majd kiszabadítom én kendet, ha csapdába kerül.
0: Hát, gondolta magában az asszonyság,
2: csak ugyan három zsákra való ravassága van a komám asszonynak. Miért ne próbálnék szerencsét?
0: Egy-kettőre kimentek a szőlőhegyre, ott szőlőben megrakottak, aztán elindultak hazafelé. Na, nem messzire haladtak, egyszerre csak ment volna tovább a komámasszony, de nem tudott. Csapdába esett őkelme.
1: Jaj, jaj, kedves asszonyság, segéljen!
2: Mit? Én segíjek? Hát mire való a kent három zsák ravassága?
1: Azám, három zsák ravasság, amint egy árkon átugrottam, belejtett. Nincs kednek valami ravassága?
2: Hát bizony, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csapdából, ken meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, ucu, szaradjon, ahogy csak a négy lába bírja.
0: Úgy történt, ahogy Sündisznó asszonyság mondotta. Csak hamar jött a gazda, kivette komám asszonyt a csapdából, az meg ucu, mire a gazda neki készülődött a nyúzásnak, árkon bokron túl volt. Telt múlt az idő, Rókáné komám asszony megint megkívánta a szőlőt, s mert hogy először szerencsével járt, másodszor is hívta Sündisznó asszonyságot, hogy menjenek ki a szőlőhegyre. Na, ki is mentek. Jól laktak szőlővel, aztán elindultak hazafelé, de egyszerre csak csattant valami, s hát szegény Sündisznó asszonyság menne tovább, ha tudna, de nem tudott.
2: Jaj, jaj, kedves komám asszony, ha Istent ismer, segéljen!
1: Ó, Istenem, de sajnálom, kendet asszonyság. Segítenék, hogy ne segítenék, csak tudnék.
2: Már hogy ne tudna, mikor három zsák ravassága van kennek?
1: Csak volt. Nem mondottam a múltkor, hogy amint átugrottam egy árkon, mind a három zsákot belejtette.
2: Hát menjen, kedves komám asszony, és keresse meg!
1: Nulám, ez nekem eszembe sem jutott. Szaladok, kedves asszonyság, szaladok!
0: Bezzeg, hogy szaladott, mert észrevette, hogy jön a gazda egy nagy furkós bottal. Mire a gazda a csapdához ért, árkon bokron túl volt a komám asszony. Na, szegény Sündisznó asszonyság, most mi lesz veled? Vele bizony az lett, hogy a gazda, mikor meglátta, nézte, aztán megsajnálta. A csapdából kivette, a sapkájába beletette, s mit gondolt, mit nem, a gyerekeinek hazavitte. Így volt, vége volt, mese volt.

0: a róka meg a fürj. Orosz népmese. Egy éhes róka fogott egyszer egy fürjet, és fel akarta falni.
1: Ne bánts engem, róka!
0: Kanyörgött a fürj.
1: Fogadja, ugott-e?
2: Még mit nem?
0: Csodálkozott a róka, aztán mégis engedett.
2: No, nem bánom. Húgom már fogadva. De csak akkor, ha egyszer jól tartasz, egyszer megnevettetsz, és egyszer megijesztesz. De siess, mert nagyon éhes vagyok.
1: Jól van, jól tartalak, megnevettetlek és megijesztelek.
0: Azzal felrebbent és elrepült. Meglátott egy asszonyt, aki ebédet vitt az embereknek a mezőre. Visszaröppent a fürj a rókához, és meghagyta neki, hogy szaladjon utána. A mezőre vezette a rókát, és azt mondta:
1: Bújj a bokor mögé!
0: Aztán kirepült az útra, és letelepedett. Meglátta az asszony a fürjet, meg akarta fogni. Letette a batyuját, meg a korsóját az útszélre, és a fürj után eredt. A fürj futott egy darabig, aztán újra megállt. Az asszony utána. Így csalogatta a fürj az asszonyt, amíg jó messze le nem csalta az útról. A róka meg ez alatt kioldotta a batyút, felfalt mindent, és odább állt. Utolérte a fürj, és megkérdezte tőle.
1: Jól laktál-e, róka?
2: Jól laktam.
1: No, akkor most megnevettetlek. Gyere utánam!
0: A fürj elrepült a mezőn a dolgozó emberek felé. A róka utána. Megéheztek az emberek, várták már az ebédet, megállították az ökreiket. A fürj megint elbújtatta a rókát a bokorba, és rátelepedett egy tarka ökör szarvára.
3: No, nézd!
0: Kiáltották a hajcsárok az egyik parasznak.
4: A fürj! Fürj telepedett az ökör szarvára!
0: Botot ragadott a paraszt, le akarta ütni a fürjet, de a fürj felröppent. Az ütés az ökör szarvát érte. Megijedt az ökör, hányta magát erre, dobálta magát arra, megrémítette a többi ökröt. Elragadták az ekéket, összetörték az igát is. Meglátta ezt a róka, és torka szakadtából hahotázott. Úgy nevetett, de úgy, hogy egészen belefáradt.
1: Elégedett vagy-e?
2: Köszönöm.
1: No, maradj itt, most megijesztelek.
0: Arrafele repült, ahol a vadász járt a kutyáival. Meglátták a kutyák a fürjet, utána iramodtak. A fürje mezőre csalta őket, csalta, vezette, míg egyenesen a róka nyomára nem vitte a kutyákat. Iszkolt a róka, a kutyák meg utána.

0: elkapta a fűrját. Látta a fűr, hogy szorul a kapca. Azt mondta a rókának.
1: Jól van, egyél meg, nem bánom. De előbb mondd meg, péntek van ma, vagy szombat?
2: Miért vagy rá kíváncsi?
0: A fűr csak azt várta, hogy a róka kinyissa a száját. Hús, gyorsan kiröppent a róka szájából, és elszállt.

Tilos Akadályban. Augusztus 1-én és 2-án. Két nap és két helyszín. Nappali buli sorozat. Kezdés délután 3 órától este 10 óráig. További információkat a Tilos Rádió Facebook oldalán események között keresd. Tilos Akadályban. Két nap, két helyszín.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nyolc észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG. A fehér gólyafiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetért felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék.
2: Magyar kutatók vezetésével készült el Európa vizes élőhelyeinek első egységes digitális atlasza. Olvashatjuk a Qubiton. Kovács Gyula Máté, a Koppenhágai Egyetem kutatója és csapata mesterséges intelligencia segítségével több mint 470 ezer műhold felvételt elemzett, majd 10 méteres felbontású térképet állított össze a kontinens 38 országának természetes és természetközeli nyílt vizes élőhelyeiről. A Nature folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint Magyarország az emberi területhasználatnak leginkább kitett országok közé tartozik. A vizes élőhelyek 71,3%-át valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés éri. Becslésük alapján az uniós helyreállítási célok teljesítéséhez hazánk jelenlegi vállalásának 3-5-szörösére lenne szükség. A jó állapotú vizes élőhelyek ugyanis természetes szivacsként segítik a tájvíz megtartását, az aszály elleni védekezést.
0: Ezek voltak a hírek.

0: három lány, lőjöttek csak hátra. Én jó párom, tartom, mindenki szívja magába. Jó mélyen be, egyre mélyebbünk be, aztán ez a dolg fel már.
1: Ezt nem most előtt tudtam volna tartani.

0: Tilos Rádió. Tilos Rádió FM 90.3. Ezen a frekvencián az FM rádiók hallják azt, amit én most mondok.
1: Igen, de... és kint meg 90.3 fok Celsius van, vagy az hogy van?
0: Nem is tudom.
1: Meg a Fahrenheit, az milyen kapcsolatban van? Na mindegy, szóval...
0: Baráti kapcsolatban van, igen. Átválthatóak. Egyébként, hogyha átváltásról van szó, az jut az eszembe, hogy nemrég egy előadást hallottam egy komoly fizikustól, és azt mondta, hogy a fénysebessége az tulajdonképpen egy átváltási arány. Tehát, hogy egy szekundum az egyenlő 300 ezer méterrel, vagy 300 ezer méter egyenlő egy szekundummal a téridő kontinuumban. Na mindegy, ez egy picit most kitérített bennünket, de se baj, meleg van, és óriási, nekem nagyon szívdobogtató, hogy meg fog jelenni a hűtött helyek jegyzéke, és gondolom mindenkinek van hűtött helye, és utcáról be lehet térni, az majd kiteszi azt a, remélhetőleg majd csinálnak ennek egy emblémát, és akkor mindenki tudja, hogy hova menjen.
1: És te azt láttad, hogy a volt miniszterelnök kedvenc orgánumában a vadhajtásokon megjelent ez, hogy mindenki
0: nyissa ki a csap, mint hogyha szavazás lenne, tudod?
1: De figyelj, de tényleg. Tudják a kedves hallgatók, hogy nem szoktunk itt örjöngeni ezen, de ez teljes. Olyan, mint azok a karikatúrák, ahol van valaki, és maga alatt vágja a fát.
0: Hát igen, sajnos ez a fa már nagyon el van fűrészelve, de engem az arra emlékeztet, nyilván megvan sokaknak, amikor villannyal lehetett szavazni, tudod, hogy, és így fölmerült, hogy lehet se gázzal szavazni, vagy ott bármivel, amit mérnek, tehát akár vízzel is lehet szavazni. Úgyhogy most a vízzel való szavazás jön, de mondjuk azért itt elviccik a dolgot, de tényleg most este 8-kor 32 fok van, itt mi kellemes hűtött helyiségben ülünk, és hát tulajdonképpen ez is egy nagyon komoly közszolgálati téma, hogy ki hogy oldja meg ezt a helyzetet. Tehát, hogy hogyan, hozzá kell szoknunk. Nekem például az a nagyon fura, most nem mennék bele így a részletekbe, hogy amikor ez a hőhullám legutolsó hőkupola véget ért, és ugye hát olyan alsó hangon 35 fokok voltak, és visszatört 30 fokra, ez kellemesnek tűnt. Tehát az már, mintha megszoktam volna, és volt emlékszem, hogy és nyilván sokan emlékeznek, hogy volt egy időszak, amikor augusztusban volt mondjuk egy olyan hét, amikor nagyon megközelítette a 30 fokot, és akkor mindenki fogta a fejét, hogy kánikula van, és őrület, és ezt nem lehet kibírni. De igen, sok vizet kell fogyasztani, és...
1: Hát inni, és keveset folyatni.
0: Igen, inni. Az alvása az egy probléma.
1: Hát azt, de igen, ezt egyébként nyugodtan megbeszélhetjük, de hogy ilyen melegben nem lehet aludni, az tulajdonképpen tény, nem? Jaj, és teli hold volt. Tehát teli hold, meg ilyen meleg éjszaka, az szerintem...
0: Hát nézd, én a ventilátort azért nem szeretem, mert ugye akárhogy is mozog, de azért egy ilyen légáramlást kelt, és az ember testrészei különféleképpen melegszenek föl, és valahogy nekem a fejem ilyesmire érzékeny, tehát ilyen húzatra. A légkondi az egy nagy dilema, mert azt különböző okok miatt, elsősorban környezeti és egészségi okok miatt még egy darabig próbálom visszafogni magamat, és arra gondolok, hogy mire én elhatározom, hogy légkondicionálót építek be, addigra már valami hiper-szuper, nem tudom én mit kitalálnak, ami műanyaggal működik, és mit tudom
1: de
0: én.
1: De eszi a műanyagot. Ez megsemmisíti a hajtóanyagot.
0: Egyszer csak bedobok egy, nem is tudom már, a maradék műanyag van a lakásban, ezt bedobom. Szóval, mert hogy ugye itt a légkondicionálnak, a légkondicionáló berendezéseknek a legérzékenyebb része ez a szűrő, amit viszont rettetesen szeretnek a baktériumok.
1: Ja jó, most akkor már ne, ez a legionellát, ezt hagyjuk.
0: Ez a, igen, akkor
1: igen, igen,
0: jó, ez, hagyjuk, ez, meleg van.
1: Ez tényleg, ne rémizgessük azokat, akik annyira elvettem ültek, hogy légkondicionálót használnak este hét, és igen, mint mi itt. Jó, de ezért például otthon nem használunk, neked nincs is, én meg nem kapcsolom be, egész ideig nem kapcsoltam be, úgyhogy nem használom el.
0: Ez még egy dolgot tudok mondani, hogy ami viszont érdekes, hogy jobban megfigyelem a légáramlást a lakáson belül, ami nagyon különböző lehet. Tehát vannak olyan ablakok, amit hogyha kinyitok, természetesen a fekvés miatt, onnan csak a meleg jön be, és vannak olyan viszont helyzetek, amikor hűvös légáramlás következik be, mert ez egy érdekes dolog, és szerintem erre egyre inkább érzékenyek leszünk, meg nagyon izgatnak azok az építészeti megoldások, mert hogy például ugye én egy általad jól ismert bérházban lakom, aminek van egy belső lépcsőháza, és a lépcsőházhoz vezet egy szépen kialakított ilyen bemenő széles folyosó. Most ott mindig hűvös van. És ezeknek az elveknek az alkalmazása lehet, hogy meg lehet nagyon egyszerűen oldani egy ilyen természetes hűtőrendszert részben.
1: Hát, de azt tudod, hogy a Szép Művészeti Múzeumnak ilyen természetes hűtőrendszere
0: hát
1: volt.
0: Meg a parlamentnek is.
1: Igen, amit elcsesztek aztán a nem tudom én 80-valahányas felújításkor. Tehát, hogy nem kellett semmiféle légkondicionálót beépíteni, mert természetesen keringett a... hideg levegő.
0: Fantasztikus, érdekes téma, mert hogy ezt adott esetben újépítési ház esetében meg lehet oldani a tájolásával. Ismertem pár srácot, barátokat, akik ilyesmivel foglalkoztak, és pár dolgot elmondtak. Tehát például, hogy megfelelő módon tájolnak egy házat, tehát a napjárás megfelelően, természetesen a tájnak megfelelően, már olyan értelemben, hogy hol lehet egy hidegvíztócsát, vagy hidegvíztavat kialakítani, ami szintén légmozgás generál. És a legérdekesebb az, hogy ugye az ablakok az érzékeny pontjai egy ilyen rendszernek, mert ugye nyáron szeretnénk kinyitni, télen pedig azt érezzük, hogy nincs ott rendes hőszigetelés. De most, hogy ezt képzeld el, ebben a fajta építészetben tisztázták, hogy van egy olyan növény, vagy lehet, hogy nem is egy, amivel befuttatják ezt a felületet, nyáron árnyékos, és visszatartja a meleget, télen ugye elhulladja a leveleit, és jön be a fény. De tény az, hogy ezt ki kell alakítani.
1: A repkény.
0: Hát például, nem tudom pontosan.
1: Egy csomó, tehát nem, végül is nem érted, hogy miért szedtek le egy csomó házról, miért szedték le a repkényt. Oké, tudom, mert bemásztak a kettő bogár.
0: Nem, mert hogy hát ennek azért tud olyan erősen ott maradni, mert ennek nagyon finom kis...
1: Az a borostyán.
0: Igen?
1: Igen, ja. A repkény, tehát a borostyán azt ugye írtani kell, mert az a fákat is megöli, mert belekapaszkodik és kiszívja a törzséből a nedvet, de a repkény az pont egy ilyen, én legalábbis úgy tudom, hogy az egy azért szuper növény, mert az nem... Jó, lehet, hogy 30 év alatt egy picit a vakolatot.
0: Nem, igazad van, mert az ágakat képez.
1: Igen, az ágakat képez.
0: És hogy az ágak rögzülnek itt ott.
1: Fölkacskaringózik, igen, de szóval... Igen, de nem furkodja tele a drágán felvitt vakolatot, vagy legalábbis csak lassan. Szóval ajánljunk ki. Jó, igen.
0: Még egy dolgot akarok mondani, hogy azért mégis itt a melegben, azért akárhogy is meleg van, és hát az ember ugye nincs, nem érzi magát ilyen szellemi topon, és kezembe került, valószínűleg valami lomtanításnál találtam, egy 1980-as füles évkönyv. Te eszméletlen érdekes, tehát ez, hogyha azt úgy tényleg úgy struktúrálisan szétszednénk. Például van benne egy hosszú karinti szöveg. Van benne, talán a szlovák irodalomról egy hosszú értőszöveg. Van benne az osztrák irodalomról egy hosszú értőszöveg. Van benne, hát sok minden más, ilyen öröknaptár, meg naptár.
1: Biztos rengeteg keresztrejtvény.
0: Na hát rengeteg keresztrejtvény, természetesen, és itt-ott más jelgőre. Ja, és két képregény, hanem három. Elég rága lehetett, mert 20-valahány forint volt, 23, megnéztem az árát. És a vicces az, hogy elkezdtem nézni a keresztrejtvényeket, és az volt az érdekes, hogy a keresztrejtvények szövegezése, tehát hogy hogyan határoznak meg egy beirandó definíciót, meg azok a beirandó definíciók, azok mennyire korfüggőek. Hát mondjuk a legegyszerűbb, hogy több szovjet űrhajós nevét keresztbe beírni ide vagy oda. De például hát nagyon sok olyan nagyon erős edukatív szál is van, tehát nagyon sok olyan szerzőre hivatkoznak, például a magyar irodalomból, akit azért nem köztudott, vagy közismert annyira, és hát néha egyéb hogy mondjam, szavakban és meghatározásban, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen mikroműfajban, amivel azt gondolnád, hogy az bármikor ugyanaz, jó, hogy nyilván minden kornak megvannak a saját utalásai. Nekünk is 215 37 73 a telefonszámunk, és ez az alkotás útja, és Topor Tündével ülünk egymással szemben a hűtött stúdióban.
1: És nagyon ajánljuk, de most tényleg csak a témánkhoz, vagy az eddigi felvezető szöveghez kapcsolódva, Tapolca Diszelben, az első magyar látványtárban a vízvillany tematikájú kiállítást, ami az első magyar látványtár, vagyis Vörösvári Ákos és Gyökér Kinga gyűjteményéből válogatja ki ehhez kapcsolódó műveket. Ilyen jó nyári kiállítás, és most
0: igen,
1: tényleg
0: szóval
1: mindenképpen,
0: aki arra jár bármikor, nem csak most, mindenképpen látogassa meg, mert azért folyamatosan van a kiállítások.
1: És képzeld el, te
0: tudtad
1: azt, hogyha Szigligeten sétálsz a Petőfi Sándor utcában, akkor ott van egy ilyen nagy, azt hiszem repkénnyel befuttatott ház, és van rajta egy ilyen vörös mészkő sütői, vagy nem tudom melyik a vörös mészkő tábla, ami rajta van, hogy ez volt az Altorjai meg a Gyökér Kinga háza, és az Erdély Miklós tervezte.
0: Igen.
1: Tudtad?
0: Tudtam, jártam ott, mert amikor az Altorjai elhunyt, akkor az Erdély Révész Böröc és az Indigóból sokan lementek, mert a leltározása folyt az Altorjai hagyatéknak, és ez volt az a helyszín, ahol a Homok című performancehoz készült filmek, tehát a Homok falba faragott arc meg hasonlók fölletek véve. Egy szép több napos kirándulás volt, mert nem lészem a részletekre. Egy fénykép készült, egy nagyon vicces fénykép készült, mert valahol ott belefutottunk egy mondjuk azt egy ilyen fotó, hogy hívják, hát ilyen fotostúdió, de hát egy ottani vidéki Balaton környéki, valahol egy, ahol így fényképeket lehetett akkor még csinálni, és beálltunk. Van egy ilyen vicces csoportkép, a Gyökér Kinga, Indigósok, Gábor.
1: De ez hol van, az Art Poolba, vagy nálad otthon?
0: Nálam otthon, mert valahogy wow. ez és egy gyönyörű, tehát olyan minőségű kép, tehát lehet, hogy a Gábor Áron többet tud erről, de mindegy. Megmutatom legközelebb.
1: Jó,
0: szóval,
1: jó.
0: Te látni fogod.
1: Jó, és aztán így majd közöljük is egyszer.
0: És igen, tehát akkor most visszatérünk a régió szokásunkhoz, tehát, hogy programajánlót adunk, ami nem könnyű, mert ebben a melegben tényleg az a program, hogy hűtött helyen vészeljük át a napot, és próbáljunk valami szellemi munkát is végezni, és találjuk ki, hogy melyik az a leghűvösebb pont, ahol álomra hagyhatjuk a fejünket. Egyébként a takaró nélküli alvás, ez egy nagyon érdekes élmény. De aki úgy gondolja, hogy mégis mindenképpen nem szeretné ezt a hónapot lezárni azzal, hogy nem megy ebben a melegben kiállítás megnyitóra, örömmel jelentjük, hogy van rá lehetőség, mert a Liget Galéria új kiállítással nyit július 30-án, ami én szerintem szombatot jelent, este 7-kor és 9 óra között, tehát már egy elviselhető időpontban.
1: Várjál, nem ma van.
0: 30-a? Mit mondok? Most ne idegesíts. De van, ma van.
1: Ma van. Tehát
0: hát
1: akkor most
0: hát
1: volt.
0: Akkor most.
1: Most van, még odaértek.
0: Igen, még este 9-ig ott vannak, bocsánat, akkor elnézést kérek mindenkitől, de
1: János,
0: azért valahogy
1: nagyon
0: az
1: rossz hatással van a meleg.
0: Az az érzésem, hogy azért most senki se ragadott ceruzát, de a lényeg az, hogy ez a kiállítás ma megnyílt, még oda lehet menni, és hát aztán bármikor későbben meg lehet nézni, úgy, mint egy korábban nyílt kiállítás, ami egy héttel ezelőtt, pont múlt csütörtökön nyílt, Növények és mi, vagy a Plantropocén esélyei című kiállítás.
1: És hát, ez hol?
0: Hol másút, mint a Knoll Galériában. Egy nemzetközi csoportos kiállítás, melyben osztrák és magyar művészek vesznek részt. A virágok illata és szépsége sokunkat rajongásra késztet, és érzelmeinket is gyakran virágokkal fejezzük ki, mind a hétköznapok során, mind ünnepelve, vagy éppenséggel búcsút véve. Ám a növényekhez fűződő viszonyunk a szélesebb körül sokrétűbb, sőt, sok szempontból a növények határozzák meg életünket. Nem olvasom tovább.
1: Ezt kiírta.
0: Ez egy nagyon hosszú szöveg.
1: Jó, majd megnézzük
0: és,
1: akkor.
0: És most... Én itt kurátort nem
1: látok,
0: kurátort keresünk, de most ez itt nincs, úgyhogy...
1: Jó, majd kinyomozzuk közben.
0: Vagy valaki betelefonál, mert az se lehetetlen, semmi se lehetetlen. Szeretnénk meg ajánlani szintén egy korábban megnyílt kiállítást, ami múlt szerdán nyílt meg a Kas Galériában, Almási Aladár, magát ideiglenesen nem ismerő ember című kiállítása. Ja, itt is sajnos lukra futottam, minden tiszteletemmel Almási Aladárnak, de én itt a zárótárlatvezetést próbáltam éppen fölvezetni, tehát az se
1: tehát az már bezárt akkor.
0: Igen.
1: Én viszont olyat ajánlok, ami nyitva van. Ez a képzőn van, tehát a Képzőművészeti Egyetemen az Andrássy úton, és Strobl Alajos, ezt már mondtam a múltkor is, csak akkor még nem tudtam megnézni, de azóta elzarándokoltam oda, és nagyon érdekes, mondjuk a koncepcióját, mármint a kiállítás, tehát a kiállítás módjának a koncepcióját, azt erősen kritizálnám, hiszen a művek mellett nincsenek képfeliratok, tehát fogalmat sincs, hogy melyik mű micsoda, és viszont hatalmas, tehát tulajdonképpen egy katalógus szöveg, ki van téve ilyen, mint tudom én, tehát kinyomtatva a falra, tehát gyakorlatilag egy katalógust kell végigolvasnod, és onnan kibogarászni, hogy most akkor melyik szövegrész, melyik műre vonatkozik. Nyilván igyekeztek azok mellé tenni ezeket a szövegeket, amik ki vannak, tehát amik úgy, tehát amikről meg szeretnél tudni valamit, de azért tökéletesen össze-vissza, mert hát igaziból nincs kedved állva végigolvasni egy katalógust, anélkül, hogy tudnád, hogy éppen mit látsz. De azért nagyon érdekes szobrok vannak, és például az egyik, tehát a László főherceg, aki ugye a magyar nádor, vagy hogy is van főhercegnek, tehát Palatinusz gyerek, ő például imádott vadászni, és állandóan a mókusokat, igen, mókusokat, meg vadmacskákat, meg ilyeneket. János sírva röhög ezen, de minden, szóval. De ráadásul lábon lőtte magát, amikor éppen lelőtt egy vadmacskát. Nem, egy vadmacskát, de nem lőtte meg jól, és ezért a puskatussal akarta fejbe vágni, és közben lábon lőtte magát, és elfertőzött a seb, és meghalt. Viszont egy ilyen gyönyörű... Abszolút, és egy ilyen gyönyörű, tehát ilyen nagyon-nagyon...
0: Ez ki volt írva? Ez a történet?
1: Igen. Tehát ezt sikerült elolvasnom a csomót, nem? De hogy ilyen nagyon, tehát ez a historizáló, tényleg a budai királyi palota, tudod, a Mátyás kút, igen, meg amit van, tehát ebbe a stílusba kell elképzelni a szobrot, de tényleg elképesztő, hogy van kis kalapja, a kis kalapján vannak, tudod, valami tölgyfalevél, vagy még valami toll is, és akkor ott átrohan rajta a mókus, de közben na, szóval, hogy egy ilyen igazi historizáló szobrászat, de olyan szempontból mindenképpen érdekes, hogy végül is, hogyha az Andrássy úton végigmész, akkor is egy csomó Strobl Alajos szoborral találkozol, meg hogy tényleg ez az ilyen 19. század végi ilyen művész fogalom és szobrász, tehát művész képnek egy ilyen eszenciális alakja.
0: Tényleg egy fantasztikus életmű, és tudod, abból látni, hogy tehát nagyon egyszerű ezt annak látni, aminek tűnik, tehát, hogy egy ilyen historizáló, és tulajdonképpen egy ilyen kitalálható, nem tudom én, gondolkodásmód, de főleg néhány újabb, vagy későbbi ilyesminek szánt szobor esetében, vagy azzal összehasonlítva, látszik, hogy ebben volt azért egy kompozíciós szobrászati arány érzékbeli tehetség, mert érted, hogyha mondjuk a céljában nagyon hasonló Sziszi szobrot, amíg azt nem tudom én valaki titokban éjjel le nem fűrészeli, tehát például az, mint egy tök rossz példa, vagy egy másik, ami...
1: És a Strobl is rengeteg Sziszi szobrot csinált egyébként, nem, rengeteg verzióban megcsinálta, álba, bűzdbe,
0: Szóval, hogy hozott valamit, ami hihetetlen fontos szerintem a köztéri szobrászatban, mert tudod, ezekben az érdekes, hogy valamiképpen a városkép részei lesznek, tehát beleolvadnak. Azt hiszem az Oter Jószeljának van valami szenzációs jó filmje, amikor valami szobrot két öreg trocs anarchista fölrobbant, mert hogy ez nem tudom én kit ábrázol, egy gyönyörű kis párizsi kertecskében, hát mondjuk nincs nagy robbanás, csak ledől. És egy olyan szobor, amit az emberek onnan ismernek, mindig egy galambál a fején, meg ott oda beszélnek, meg találkozót. És hogy ehhez is kell minőség, és ezt ugye, tehát még a híres nevezetes zsáner szobrokban sem látom azt a fajta biztos szobrászati tudást, tudod, ami azért a felület, meg a... És tehát volt egy nagyon erős érzéke, tehát nem véletlenül lett egy világsztár, tehát tényleg az volt, és egyébként őrületes, még nem láttam a kertes, de láttam pár ilyen műterem interiőrt, meg tehát igen, ahogy ezek igen. A munkák is zajlottak, és ugye ez a fehér kötény, meg azért ott, itt a szőnyegek, meg minden, ilyen karosszék.
1: Karosszék, meg hatalmas belmagasság, őrületes mennyiségű kellék,
0: igen,
1: ahogy tényleg mindent meg tudjon mintázni, mert minta után. Szóval érdekes, meg ő rendezett ilyen jelmezbálókat a képzőn, az Epreskertben, meg az Epreskerti műtermében, szóval ilyen régi film hős a Strobl a Lajos. Arról nem is beszélve, hogy mennyire ilyen monarchia vége alak, hiszen ugye szerintem egy csepp magyar vér sincs, hanem csehek, morvák, mit tudom én, milyen családoknak a találkozása, és ide telepedése pont akkor, amikor van ez az őrületes ilyen milleniumi felfutás Budapesten.
0: Ő a Művészeti Akadémiára járt?
1: Hát most ezt így nem tudom neked megmondani, mert pont ezt a részt nem olvastam el, de azt hiszem, de lehet, hogy Bécsbe. Uh-huh. Ezt most nem tudom.
0: Jó, hát majd valaki betelefonál.
1: De még aki festményt csinált róla, az is a Temple Jánosként is ismerheti, az aki mondjuk ezt látta akár a Nemzeti Múzeumban, akár nem tudom, hol volt még kiállítva, de hogy ez Hans Temple igaziból, de isteni az a portréfestmény is, tehát nagyon szép, úgyhogy már csak azért is, hogyha valakit egyáltalán nem érdekelnek a szobrok, akkor csak ezt a festményt megnézni is érdemes oda menni. Ingyenes egyébként, tehát tök be lehet menni a régi főbejáraton, vagy most nem tudom, hogy melyik a régi és melyik az új, szóval nem azon a főbejáraton, ahol a hallgatók járnak be, hanem most meg van nyitva a nagy kapu, és ja, hát onnan lehet tudni, hogy egy hatalmas ilyen 3D-s sárga műanyag szobor van ott, aki az egyik ilyen vasöntő munkásnak az alakja, felnagyítva gyönyörű sárgába oda téve, hogy tényleg felkeltse mindenkinek a figyelmét.
0: Ez nem eredeti méret?
1: Nem. Illetve lehet, hogy úgy eredeti méret, hogy ez a szobor, ez része volt itt a hozzánk közeli Mehvár téren, a Mehvárt szobornak, tehát ez az egész ganz, vasöntő munkás, stb. Tehát ez is teljesen ez a monarchia virágkorába, ez a fellendülő ipar, és akkor ez a Pospisil nevű cseh öntőmunkás alakja a Mehvárt emlékműről. Csak azt, ahogy mondtad, noha nem erről a szoborról, de az ugye megsemmisült szerintem talán a második világháború alatt, és azt már nem építették vissza.
0: És volt
1: valami
0: vázlat, amit beszkeneltek?
1: Ott vannak a kis kettő verzióban is, ott van a gipsz, meg egy ilyen kicsi modelló, vagy mi.
0: Meg fogom nézni, nem értem még arra, és azért... Szerintem ez ősszel is nyitva lesz, mert ugye augusztusban beszokott zárni az egyetem, tehát még talán napokban meg lehet próbálni, de ha nem, akkor
1: de
0: össze.
1: De szerintem ez nyitva van.
0: Jó,
1: tehát ez ki van írva, nincs olyan, hogy szünet, és szerintem azért igen. Nyitották meg ezt az ajtót, meg ott ül egy bácsi, és aki bemegy a Barcsai terembe, meg az aulába, és máshova meg nem mehetnek be.
0: Az nagyon érdekes, amikor ugye egy ilyen emlékmű esetében, tehát egy ilyen konvencionális emlékmű esetében, ami nyilván valami talpazaton áll, a minimum másfeles életnagyságú szokott lenni. Nyilván vannak extrém eltérések, mint a Sztálin szobor, de annál meg kisebb lett a Lenin szobor, de tehát, hogy ezt eleve, hát csak gondoljunk az Adi szoborra a Liszt Ferenc téren, tehát az is egy legalább kétszeres életnagyság talán. Másféles mindenképpen. És nem kedvelem, de jártam egyszer-kétszer a szoborparkot, szoborparkban.
1: Képzeld, én még nem voltam soha.
0: De engem nagyon irritál azért, mert úgy éreztem, hogy kihagytak egy hatalmas lehetőséget, ami ezeknek a szobroknak az elmozdításának a közösségi megbeszélése lehetett volna. Nem, tehát volt ilyenre példa, nem Magyarországon máshogy. Tehát, hogy kvázi ezek ugye el lettek lopva, tehát kvázi ugyanúgy lettek eltüntetve, mint hogy föl lettek állítva. ami nyilván tartalmaz valami, hogy mondjam, igazságot, de sokkal hasznosabb lett volna, hogyha ezt nem egy ilyen utólagos, ilyen groteszk valamibe, ami szerintem abszolút alul van finanszírozva, és nem váltotta be az elkérdést. De mindegy, nem is ez az érdekes. Hanem, hogy valahogy ezeknek a története, hiszen nem életlenül került oda, tehát most minek, miért csinálunk úgy, hogy ott, ahol, mit tudom én, munkásőr szobor állt, ez mint hogyha nem lett mindig is, nem tudom én, valami
1: barokkant. Kedvenc témám ez.
0: A másik, ami szintén egy óriási egy kérdés, és az se lett igazából átbeszélve, vagy talán az még inkább, mert arra, mintha emlékeznék, hogy nyilván már szinte alig van olyan hallgató, aki emlékszik az Andrássy útnak az ívlámpáira, ami egy, hogy mondjam, egy érvényes hozzászólás volt az reprezentatív utcai lámpák történetéhez, amihez nyilván az évtizedek, századok során sok-sok ilyesmi. Hogy miért pont ahhoz kell visszanyúlni, tehát ez a kandeláber dologhoz? Szóval ez egy
1: jó, hát ez a visszaépítést, azt most ne is vesézzük ki, arra majd egyszer hívjunk be egy vendéget egyébként, hogy ezeket így átbeszéljük.
0: És tudod, a visszaépítés, hát tényleg ez is egy olyan sebbe nyúltál, érted? Mert ugye ezek mögött egy olyan betonszerkezet van, amire bármilyen skint rá lehet húzni. Tehát adott esetben ezt, vagy azt.
1: És... De képzeld el, tegnap a rakpart, tudod, hogy most nincs lezárva, és tömegek sütögetnek ott.
0: Nem van zárva éppen.
1: Hát az autós forgalom elől van lezárva, de a tömegeknek meg van nyitva, meg a gyalogosoknak, meg a szerintem a biciklistáknak is talán, abszolút, de mindegy, rolleresek, azok mentek. Na és, de vannak ilyen sütögető helyek, meg asztalok, és én is tegnap sütögetni voltam, meg ott...
0: Vittetek eszközt?
1: Vittünk mindent. Nem, hát sütögető hely az van. Na, nem, neked csak faszenet kell vinni, meg amit meg akarsz sütni. Én például csodálatos, finom kis ilyen mini cukkiniket vettem a piacon, és azt ott grilleztük, meg hát minden mást is. Tehát szuper volt, és közben látod a várat. Látod a várat, amit ugye így élveznél, hogy milyen szép. Hát nem élvezed, mert ott van 4 daru, már nem tudom mióta, mindig máshol, de szóval nem tudom, vagy szóval 2010 óta biztos ott vannak a daruk. De hogy közben rálátsz arra a, tehát a Nemzeti Galéria A épületére, amit ugye lebontottak, és helyette ott most egy ilyen...
0: Fokhíj.
1: Nem fokhíj, hanem lepel, vagy hogy
0: igen.
1: Hívják ezt.
0: Ja, tehát építési háló.
1: Építési akármi. De mögötte ez a József főhercegi palotának a... Valahol ott felkapcsoltak valami villanyt, tehát így látod a... sziluettjét, de ugye sötét van, tehát azt nem látod, hogy milyen kis cirádákat tettek a betonra, csak azt látod, hogy azt tulajdonképpen ott egy ilyen irodaépület lett, tehát a sok-sok kis ablakban sok-sok ilyen kellemetlen színű fény, és teljesen, tehát én attól teljesen kész vagyok, mert régen a Tóth-Árpád sétányon, hogyha sétáltál, akkor olyan gyönyörűen elláttál a sétány végéről a Gellért hegy mögé, meg minden, ott most az így teljesen el van zárva az a kilátás is, tehát ön...
0: Ez tényleg rettenetesen fájó, ez elmondhatatlan, és nyilván neked már sokszor mondtam, de talán adásban még csak... párszor,
1: csak minden egyes.
0: Hogy a Gerlóczy Gedeon építész határozottan arra emlékezett, hogy túlélte Budapest ostromát a királyi palota kupolája, mert hogy az nem az a forma volt, mint amit most látunk, mert egy...
1: De ez a mostani forma az Erdély Miklós terv.
0: Nem, azt én nem tudom, de azt tudom, hogy az Erdély azért mondott föl, mert hogy elkezdték az ablakokat kicserélni, ja. Osztatlan ablakokra.
1: De szóval a tervezésében ő benne volt abban,
0: hát valamiben benne volt, hát nem ő volt a főtervező, tehát hogy ez egy ilyen hengerpalástal meg lett emelve. Tehát ez egy sima gombóc volt annó.
1: Nem gombóc volt, hanem ilyen kis barokkos izé, hát, sisak, igen, de hogy volt ott.
0: Igazából jobban hasonlított egy félgömbre, mint egy ilyen megemelt félgömbre, tehát nem volt megemelve, de megemelték. De igazából ezt az egész, tehát a szoborpark dolgot azért hoztam szóba, mert amikor párszor jártam ott, mondom, van egy-két fájdalmas dolog, mint például a lefűrészett csizmák ott abban a formában kiállítva, de ami érdekes volt, hogy például letették a szovjet katonát, aki a felszabadulási emlékmű előtt állt, és az most
1: wow.
0: Megérkezett
1: mesi. Tiszta fehérbe, mesi.
0: Igen.
1: Én tiszta barnában vagyok. Csak azért, hogy el tudjátok képzelni, hogy itt most milyen kontraszt ütötte föl a fejét.
0: Hát ez rögtön a témánk vált, csak azt akarom még elmondani, hogy ott láttam azt a szoborparkban, hogy ez a nem is másra, és inkább kétszeres életnagyságú pufajkás, dobtáros géppisztolyos katona, az a járószinten van. És annyira más volt ennek így a jelentése. Tehát nyilván mondjuk azért én úgy képzeltem el, mint hogyha városban találkoznék ezzel. Tehát, hogy mondjuk azt zárjuk le azzal, hogy sok ilyen intervenciós lehetőségre lett volna lehetőség. Például a Kossuth szobor, tudod, az amit rekonstruáltak. Tehát,
1: ja.
0: Érted, ha más nem, akkor az anyagválasztással lehetett volna játszani, érted, mondjuk az egészet látszó betonból megcsinálni. De hogy így egy az egyből kikalapál, kivésni, és ez...
1: Jó, ez mindenkinek fáj. Vagy nem mindenkinek, tehát egyáltalán nem mindenkinek, ezt azért el kell mondani.
0: Sokaknak de... nem. Hát főleg annak nem, aki kitalálta az egészet.
1: Igen.
0: Mesi magához húzta a mikrofont.
1: Igen. Na, de én megígértem egyébként...
0: Beleröhögni az éterbe.
1: Én megígértem a Facebookon a hallgatóknak, hogy az Almodóvár filmről fogunk beszélgetni.
0: Bocsánat, még egy dolog a programajánló kapcsán.
1: Csak mondom nekik, hogy lesz arról
0: lesz,
1: is szó.
0: Lesz Almodóvár, igen, az abszolút
1: meg a
0: lesz.
1: Spanyolok.
0: Igen, és csak azt szeretném mondani, hogy az elmúlt hétnek a híre volt az, hogy
1: a spanyolok megnyerték a foci VB-t.
0: Nem, hogy a Sors fotó bezár, és hát ezen érdemes elgondolkodni, mert ez tényleg egy klasszikus intézmény volt, és maga Sors egy kiváló valaki. Egy ízben, mert sokat járt még az elődjében a József Attila utcában volt a nagy fotobizományi, és egy ízben beszélgetést kezdeményeztem vele, látásból így ismertük egymást, mert egyszerűen megerősítést vártam a tekintetben, hogy a rendszerváltás előtt nem lehetett boltban videókamerát, VHS videókamerát, vagy ilyesmit venni. Bizományiban néha itt-ott, de ilyen, olyan, hogy itt a pénz, és akkor levesznek egy dobozt, és abban van egy új kamera, boltban itt nem lehetett. És ez azért azóta piszkálta így a piszkált, mert egyszer, nem mostanában megkeresett valaki, hogy segítsek neki a 70-es évek, mit tudom én, független videóiban, tehát azt kutatja, meg ilyesmit, hogy feminista videók a 70-es évekből. És akkor ez egy olyan helyzet, amikor ugye nem tudod, hogy hol kezded el a történetet, hogy honnantól nem működik, és vagy én is már elbizonytalanodtam, de ő megerősített tényleg. És ez nagyon fontos, szerintem ilyen...
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kevés független videó lehetett.
0: Ez erről semmi az én világon, mert azok tudtak videót készíteni, akinek vagy a nagynényük, anyukájuk valaki behozott egy kamerát, pár embert ilyet ismertem, de tényleg nem kevesek voltak, vagy akik a televízió környéken voltak, mint a Bonta Zoltán, aki ennek a korszaknak egy ilyen ős videós alakja, ő a Bódéval dolgozott együtt, és hát nyilván a Bódé maga. Úgyhogy amúgy bőven már Nyugat-Európában lehetett VHS-t és VHS vágórendszereket gyakorlatilag kevés pénzből összeállítani, de ez nem működött. És ez az érdekes, mert az összes ilyen kísérleti anyag mind celluloidra készült. Tehát én ezen most így úgy gondoltam, hogy...
2: Egy szuper 8-os kamerát, azt lehetett kapni.
0: Azt lehetett, csak az ugye rendkívül, nyilván a minőség, nyilván voltak jobbak, meg rosszabbak, de azért a minősége az nem volt túl jó.
1: Lassan nevezünk a film felé.
0: És hát nekem volt szuper 8-as vágó rendszerem, egy ilyen kis műanyag tekerentyűs nagyon nehéz volt ragasztani, és gyakorlatilag mindig szétesett. Igen, még egy dolgot akartam mondani, és ez egy ilyen szomorú hír, elhunyt Milan Knyezsák, fontos cseh művész, sokáig a Prágai Művészeti Akadémiának volt a rektora. Ott az történt, hogy a rendszerváltás után mindenkit kirúgtak, ő lett a rektor, és aztán ő rakta össze az új képzőművészeti egyetemet. Aki nem ismerné, rengeteg anyag van róla, de

0: Tehát az első Almodóvár film, amit láttam, az az Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén című film volt. Őrületesen szuper volt, elképesztő karakterekkel, színes, és ilyen nagyon-nagyon nagy hatású, hát a témáról nem is beszélve. És aztán utána láttam még egy Almodóvárt, aminek már a címére sem emlékszem, csak azt tudom, hogy egy ilyen nagyon helyes arcú nő volt a főszereplő, akinek végig kamera volt a fejére szerelve, tehát mindent felvett, amivel történt, és azt egész életemben utána irigyeltem, mert nagyon szerettem volna, hogyha én is felvehetem, főleg azokat a részeket, amikor tudod közben azt érzed, hogy ezt muszáj lesz elmesélnem majd utána, mert ez elképesztő. Szóval nagyon szerettem volna, hogyha így van egy ilyen videós segédeszköz néha az életem bizonyos helyzeteiben. És aztán utána nem láttam több Almodóvárt. Abszolút, egy játékfilm volt. És aztán utána nem láttam többet, vagy legalábbis így most nem emlékszem, és akkor ez az Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén az marha régen volt, és akkor ez volt most a következő, amit láttam, és egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen, tudod, amikor átéled a öregedést, és nem csak úgy, hogy hát én bizony megöregedtem azóta, mert akkor voltam 20-valahány éves, most pedig sokkal több vagyok, hanem így látod, hogy mi történik egy filmrendezővel, aki ráadásul így benne marad a valamennyire a saját stílusában. Na mindegy, de ezt majd így tovább beszéljük. Csak tőletek akartam kérdezni, hogy ti láttatok-e Almodóvár filmeket?
1: Én a bőr, amelyben élek, azt láttam, ami azt mondja, Tarantula a könyv, amiből készült, és Antonio Banderas az egyik főszereplő, és egy ilyen pszichó orvost játszik, aki hát úgy megtört, mert elveszítette a barátnőjét, vagy feleségét, és hát spoiler, vagy nem tudom, ki akarja megnézni.
0: Hát most spoilerezzünk mindent.
1: Spoilerezések lesznek.
2: De ennek ellenére érdemes megnézni, tehát ezt akartam is az elején mondani, hogy spoilerezünk, de tulajdonképpen azért, hogy...
0: Nem tudunk úgy spoilerezni, hogy ne legyen érdemes megnézni.
2: Igen,
0: nem?
2: igen. Egész abszolút. Pontosan.
0: Igen.
1: És mégis egy férfit átműt pont ugyanolyanra, mint a volt felesége, vagy barátnője, és otthon tartja, így bezárva.
0: Tök jó.
1: Tehát azért nagyon érdekes film. Hát
0: és ez hányas szerinted, ez hány éve?
1: 2011-es.
0: Mert akkor ezt meg fogom nézni, hogy a... amit szintén, tehát ilyen hasonló filmnek érzek, akár ehhez, akár ehhez a Keserű karácsonyhoz, de csak így nagyon áttételesen, az a ház, amit Jack épített, a Lars von Trier, és az is ez kb. Tehát az átműtésnek, mit vágunk le kiről, és abból mit varrogatunk, az itt így felmerül. De nem akarok ennyire előre szaladni, hanem a Jánost is. Vagy ennyi?
1: Én megláttam a Fájdalmas dicsőség, ami meg egy ilyen önéletrajzi film. Ő önmagáról szól, és végül is a heroin függőségéről is szól, ami számomra meglepő volt, de általában ez nem egy olyan meglepő dolog így a spanyol, nem tudom, közéletben valahogy így a heroin az elérhető.
2: Jó pár filmét láttam, Volver, Mindent anyámról, a Lők az idegösszeomlás szélén.
0: A teljes
2: idegösszeomlás szélén. Igen. Köszönöm. És lehet,
0: itt ülünk Jánossal szemben.
2: Még többet. Én azt nagyon érdekeltem, hogy nincsenek, tehát nagyon nincsenek törések, stílustörések, tehát hogy valahogy egy ilyen egészen furcsa műfajt valósít meg, vagy fogadtat el a nézővel, amiben a mesterkéltség és az őszintesség

0: tehát mesterkéltség végig jelen van, akár áttételesen is, de leginkább vizuálisan, ami hihetetlen magabiztos jó választás, tehát ez nem csak egy jó berendező, hanem ez sokkal több annál. Ha úgy tetszik, egyfajta kritika is lehet, de nyilván elemeli, és hozzátesz, és használja a színeket. És hát ezért is küldtem el nektek, hogy újabban így az elmúlt, nem tudom én, 10-15 évben ő fotóművészként is megjelent, és hát kifejezetten jó képek, tehát nem...
1: Ilyen zurbaránoidok.
0: Igen, de ugyanakkor, tehát hogyha mondjuk ezek a csendélet képek, amiknél mindegyiknél nagyon komolyan dominál a szín, de hogy ahogy a háttereket kitalálja, vagy amilyen háttereket tesz, és ahogy a háttereket beteszi, tehát tényleg egy nagyon izgalmas, és mondjuk az jól kialakult vizuális világ, és ez ellensúlyozza az a sok, mit tudom én, vagy nem, hogy ezt, hanem ez ellensúlyozza talán, vagy ad egy újabb jelentést annak a nem tudom, milyen bizarr vagy abszurd egésznek, amiről szerintem minden filmje szól. Úgyhogy én nagy várakozásokkal néztem elém a dolognak.
1: És?
0: Egy icurka-picurka malőr történt, amihez hasonló, mert történt velem, hogy megvettem a mozijegyet, és leültem a Puksin mozi előcsarnokába, és vártam, hogy beengedjenek, és az történt, hogy egy picit túl soká vártam, vagy nem tették egyértelművé, tehát egy negyed órával később nyitottam be a terembe, ahol három másik ember társaságával végignéztem a filmet, és egy picit izgultam, főleg így a korábbi emlékek miatt, hogy fogok tudni belekapcsolódni ebbe a dologba, de úgy érzem, mert utólag elolvastam a plotot a Wikipédián, hogy viszonylag jól sikerült lekövetnem.
1: De ez, én is szeretném elmondani, hogy milyen körülmények között láttam a filmet, mert én a cirkóba láttam, és egy jó késői vetítésre vettünk jegyet, és csodálatos volt, hiszen amikor beléptünk a terembe, akkor már két szintén egy kicsit nálam idősebb nő ült a valamelyik sor közepén, mi a barátnőmmel, aki ugyanolyan korú, mint én, beültünk eléjük, ugyanis négyen néztük végig a filmet, és aztán, amikor kijöttünk, akkor már annyira késő volt, hogy a fiú, aki a cirkóban dolgozik, ő már picikét úgy inkább félig aludt, és az egész film után meg egyáltalán, hogy ilyen, tehát az én számomra ez a film valamennyire így hogyha nagyon előre szaladok, akkor így megkérdőjelezi az egész művészet, filmkészítés, az egész európai, azt nem, de mondjuk a művészet és a filmkészítésnek a, hogy is mondjam, a létjogosultságát tulajdonképpen, vagy azt így próbálja így körüljárni, hogy ez most így, de hogy meg a mozi, tehát az, hogy a mozi hát merre tart. A film olyan, mint hogy egy Godard filmet csinált, mint egy Godard film remake, vagy nem tudom, tehát olyan, hogy így nagyon akar egy ilyen mozi szubstanciát is adni, meg közben, amikor nézed, akkor azt érzed, hogy gyerekek, most ez a film, mert igaziból azért halálra unod.
0: Tehát... Nagyon, nagyon, nagyon fura, olyan, mint hogyha ilyen
1: szóval mozi halála.
0: Nézésben ismertek ezt, tehát amikor mondjuk egy sorozatot egy éjszaka végignézel, és akkor így hirtelen ilyen nagyon intenzíven ott a minden szereplő az egészben. Egyrészt tényleg az a pillanat, amikor valahogy az ott kihangsúlyozódik, hogy a filmkészítésben szerelmes, vagy valami ilyesmi, az nekem az ilyen hátborzongató volt, mert valahogy...
1: De várjál, nem ő, hanem az
0: a
1: ő...
0: A rendező.
1: A filmforgatónk, igen, a rendező.
0: Igen, akkor valamit el kell mondani a filmről, tehát körülbelül ugyanazt, amit a Wikipédián is el lehet róla olvasni. Nem?
1: Ja, persze, de ezt el is mondjuk.
0: Ja, mesélj, te most láttad?
2: Én nem láttam.
0: Ja.
1: Nem, vagy, de ő volt Spanyolországban.
0: Igen.
1: Teljesen első kézből vannak információ, hogy tényleg így élnek-e a spanyolok, és így öltöznek-e.
0: Akkor. Jó, hát ez egy...
1: Nem tudjuk elmondani az egész sztorit, mert...
0: Nem, csak az alapsztori a lényeg, hogy a film főszereplője egy filmrendező, aki mindenféle problémája van, életében először pánikrohama van, ez sok mindennek betudható, és
1: elkezd... De várjál, most te melyikről beszélsz, a nőről, vagy a férfiről?
0: A férfi.
1: Ja, és... Ő a férfiről beszél, én majd a nőről.
0: Na jó, hát ő jelenleg, hogy...
1: Tudom, hát egymásba játszik a két paraszt karakter.
0: Tehát valahol el kell kezdeni, tehát kezdjük itt. És ő...
1: Ne felejtsük el, hogy János negyed órával később ült be a filmre, hiszen a nővel kezdődik a film valójában.
0: Jó, hát akkor mondd el, hogy kezdődik?
1: Hát úgy kezdődik a film, hogy iszonyatos migrénje van a csajnak.
0: Tehát hát, hát akkor én az elejétől láttam.
1: Na, de utána később is lesz migrénye. Tehát van először migrénye, és akkor elmennek kórházba a tűzoltó fiúval, és aztán utána ott a kórházba a szobák között vacilál.
0: Én nem láttam.
1: Ja, jó, akkor csak a reklámogram áll le, jó.
0: Igen, okay, lehet.
1: Okay, akkor mondd te.
0: Jó, igazából én nem akartam a történet szerint mondani, hanem hogy körülbelül mi az alaphelyzet, mert ugye nem mondjuk végig a történetet, nem is lehetne, mert eszmetlen komplikált, és...
1: Annyira komplikált, hogy én körülbelül 3 napja láttam, és egyáltalán nem emlékeztem, ha nem olvastam volna el újra a Wikipédián, hogy miről
0: szól. Szóval, hogy van egy rendezőnk, aki idősödik, és szemreláthatólag hihetetlen híres, és megvan a saját enturázsa, és valamiképpen egy úgy hozza a sors, hogy megél egy ilyen pánikot, és ezt ő valahogy úgy dolgozza ki, hogy ír egy, neki lát újból írni, már évek óta nem rendezett egy forgatókönyvet, és ki más legyen ennek a forgatókönyvnek a főszereplője, fő alak, egy nő, egy rokonszenves filmrendezőnő, aki két, mondjuk azt művészfilm után úgy döntött a múltban, hogy reklámfilmeket készít, és ebből él meg remekül. És innentől kezdve csak nagy vonalakban, hogy mind a rendező férfinek a valóságban, mind a időben, azt hiszem 20 évvel korábbra tett fiktív rendezőnőnek a magánélete, illetve a baráti körében különböző olyan, nem tudom én, nagy változások és szenvedélyek vagy drámák bontakoznak ki, amik ugye kvázi választ várnak. És hát végül is erről szól a film.
1: És az egész film az a karácsony előtti nagy héten játszódik, és 2 olyan fontos történés van, ami tulajdonképpen a végére kibontakozik, hogy mi az a 2 kardinális történés, ami egy embernek a legnagyobb tragédiája lehet. Az egyik az anyja halála, a másik pedig a gyerekének a halála. És nyilván ezért keserű karácsony, mert megelőlegezi ezt. Tehát tulajdonképpen a bibliai történetet, de valahol még van is valami utalás, meg állandóan látod a keresztet a szobafalon, hogy igaziból azt a... Tehát egy anya szenvedése is előkerül a történetbe. Itt mondjuk úgy, hogy a főszereplő fiktív rendezőnő barátnője egy olyan modell, akivel ő dolgozott a reklámfilm forgatásokon, aki autóban esetben, úgyhogy ő vezetett, a kisfia meghal. És tulajdonképpen a fiktív rendezőnőnek, meg az egyik, tehát kiderül, hogy miért vannak a pánikrohamok, meg miért van a őrületes migrénje, és akkor valahogy a terápiában az derül ki, amikor egy pszichiáternővel beszél, hogy az anyjától nem tudott elbúcsúzni, amikor az anyja meghalt. Tehát ez a két ilyen csomópont van a fiktív történetben.
0: Tehát az anyaságnak, nem tudom, ilyen legalább három különböző fázisát látjuk három különböző szereplővel, és valóban ezek a tragédiák, de itt ugye az egyikben a fiatal anya autóból esetében ugye ott az elvesztés mellett egy önvád van nagyon erősen jelen. Az anya elvesztése esetében is ott igazából az önvád, hogy nem volt ott, amikor ott kellett volna lennie, és ez ugye eléggé ki van játszva, mert pont egy jelentős reklámfilmforgatás közben kapja a hírt. Azt akartam az előbb mondani, hogy az egésznek ugye az egyik motorja, tehát a fő egyik ilyen hajtóerő az, hogy a filmrendező ugye az filmet akar rendezni, és nem elégíti a sikernek rengeteg más formája, hogy nem tudom, ezt csinált, azt csinált, színházban rendezett egyebek. És nekem ez lehet, hogy ez egy ilyen személyes dolog, nekem ez egy picit mindig gyanús, ez a filmrendezésben, a filmkészítésben való szerelem, mert valahogy én ennek a diszruptív formáit láttam még így a szócmó idején a kortárs fiatal filmesek sokaságán, hogy egyszerűen azt imádják, amikor mondjuk egy Citroen kacsának a hátsó üléséről lógnak ki félig egy Ariflexel a kezükbe, vagy valami hasonló, meg ez a fajta csapatás és az egésznek a kivételessége. Hát ezek egy fejedelmi dolog, egy hatalmas költségvetésen dolgozni, mindenki alád dolgozik, hihetetlen jó érzés. És nyilván én ezeket azért egyébként érdekesnek tartom, mert hogy ugye a
1: semmi, csak villódzik a lámpa. Ja, hogy a Almodóvár szelleme.
0: Igen, hogy ugye sokáig az úgymond a művész, a par excellence művész, a művész archetípusa, ugye a modernizmus óta az a festő, aki adott esetben éhen hal, meg fest, és nem ad zemre, és aztán mégis, és a többi. És a filmmel beköszöntött pont emiatt nem fel kell húzni a mesit. Nem az szólunk majd, hogy...
1: Ez a hallgatóknak mondjuk, ne, hogy ez semmi különös...
0: Ott azt látod, ott van
1: semmi különös borzadány nem fog történni a mesivel, csak a mikrofonja nem volt.
0: Te ott még van egy gomb, amit alatta meg kell nyomni.
1: És igen, tehát most próbáljuk a technikai dolgokat.
0: Azt húztad föl?
1: Piros.
2: Most?
0: Nem.
1: Kérünk segítséget, nem?
0: Nem.
1: Mert csak két van, sárga, zöld, és...
0: Nem, mert ott kellene egy pirosra.
2: Ja, itt van.
0: Megvan.
1: És most?
0: Szerintem most. Most.
1: Most jó!
0: Szuper.
1: Csak eddig is olyan jó kis vicceseket mondott, és lehet, hogy nem hallotta semmit.
0: Szóval...
2: Nem tudom, hogy
1: jó. Jó, ez így.
0: Nem tudom, mit akartam mondani.
1: De azt akartad mondani, hogy a festő volt a művész archetípusa, és utána meg a filmes.
0: És utána meg a filmes, ugye a Fellini 8,5, ami szerintem annyiból teljesen korrekt volt, hogy tényleg ezt a kivételes állapotot, és ezzel járó felelősséget, alkotói felelősséget, tehát bármit megtehetsz, neked kell irányítani, nem tudom én, egy több főből álló csapatot, ez így nagyon Aztán, hogyha emlékeztek, volt egy ilyen foglalkozás a riporter, a fotós, ugye már másodszor ugye bejött a nagyítás után, a fotós. És hát ugye filmről van szó, ami azt jelenti, hogy ezek mind, hogy mondjam, csak a felszín, mert a lényeg az, hogy mi történik a dolog, mit jelképez a művész. Tehát itt egy picit én is egy fárasztónak, de valamiképpen a dolognak az önkritikájába passzoló elemnek láttam ezt a filmművészt, mert azért eszméletlen kegyetlen azzal a figurával, aki teljesen értelmű önmagát van hivatva képviselni. És én, igen, és de ugyanakkor valahol az egész, én azt éreztem, hogy nincs, hát ez a banális dolog, hogy nincs meg a vége. Tehát, hogy, és nem csak az, hogy elvaratlan szálak, hanem abban a eladásmódban, ahogy ezek így... Vagy hát azt is lehet mondani, hogy kitör belőle a filmrendező olyan értelemben, hogy a végére tart egy fordulatot, mint egy bűnügyi filmben, ahol ugye...
1: Azt én őszintén nem értem. Tehát, hogy akkor majd a következő filmben lesz a Mónika a főszereplő, vagy... Na mindegy, ezt most egy kicsit kanyarodjunk vissza oda, hogy azért most az ilyen áttételes, meg mindenféle nagyívű rálátások helyett, hogy az Almodóvár az annyira spanyol, nem? Tehát most, hogy volt egyébként a foci VB, és a spanyolok nyertek, és láttad a spanyolokat, hogy néznek ki, milyen színű mezbe vannak, hogy ott van a kukurella, és a többi, tehát, hogy egy ilyen
0: de Tünde, nem
1: hogy ünnepelték a spanyolokat most,
0: hogy fordítva, franciákat hogy szerintem egy más, tehát olyanok lettek a spanyolok, mint ő, valamit észrevett, és felerősített, mert például, hogyha emlékszel, azért a 90-es évek elején volt egy nagyon erős kortárs művészeti, mondjuk azt fölhozatal fókusz Spanyolországon, tehát még a bőven a új angol, meg amikor így folyamatosan különböző hívószavak alapján valahogy fókuszba került, nem véletlenül természetesen egy-egy, tehát amikor kitalálták ezt a fajta marketinget. Tehát volt egy nagyon erősen új spanyol jelenlét, megjelenő nevek és művészek, és ez nagyjából egy időben az Almodóvár jelentkezésével. Tehát ez én egy picit úgy látom, hogy ezt a nagyon tudatos és nagyon biztos jó ízléssel kitalált vizualitást, ezt, amiben színek, anyagok és ezekkel való kommunikáció, tehát itt a szereplők nagyon sok esetben ugye komplementer színeket, aztán váltottak, és akkor nem az, akkor egyik színét felvette a másik, bár nem hogy mondjam, látványosan, csak a következő életben egy olyan színű, nem tudom, kabát jelent meg, vagy hasonlók. Szóval, hogy tényleg...
1: Más. Na, de azért, hogy mondjam, tehát szerintem a spanyolok azért nem olyanok lettek, mint amit az Almodóvar, meg a 90-es évek elejei kortárs spanyol művészetből, amiből most nekem semmi nem jut eszembe, érzékelünk. Úgyhogy most a Messit akarom meginterjúvolni, mert egyszer emlékszem, hogy amikor kapott valami ösztöndíjat vagy meghívást Madridba, akkor utána ilyen teljes extázisba jött vissza, hogy az milyen jó volt, és hogy ott mennyire ilyen spanyol élet volt, de nem akarom én elmondani.
3: Mondjuk ezt a filmet nem láttam, de amúgy meg ilyen főszíneket használ az Almodóvár a filmekben, meg ilyen nagyon harsány színeket, és tehát mondjuk, ha végigmész Madridban az utcákon, akkor rögtön ilyen ruhákat tudsz venni, meg persze mindenféle dolgot lehet venni, mert ez a globalizált áruházak, azok mindenhol ott vannak, de azért így a helyi márkák, azok ez a napsárga, meg piros, meg zöld, ilyen harsányabb, szép színek. És az emberek hordják is, meg teljesen így korosztálytól függetlenül így úgy vettem észre, hogy hogy nincs az, hogy jó, akkor mit tudom én, valaki elér egy korosztályt, és akkor most már nem illik ilyen harsányszeget hordani, hanem pont, hogy így full kivirágoznak, így az idősebb korosztály is, és igazából én azt visszaköszönni láttam az Almodóvár filmekben. Egyébként pont ez a bőr, amelyben élek, ott azt mondom, hogy egy turkálót, vagy ilyen second hand boltot üzemeltet az egyik szereplő, és itt tök sok jelenet ott is játszódik. Szóval ez a ruha, meg az öltözködés kultúra, ami egyébként tökre meghatározza egy városnak az érzetét, amikor mész az utcán, hogy ki milyen ruhákban van. Például mondjuk Magyarországon télen mindenki fekete kabátban van a legtöbben, és aki nem fekete kabátban van, az általában valamilyen ilyen spanyol kabátban van, ami más színű, és mondjuk sárga vagy piros.
1: Mesinek sárga.
3: És a, szóval ezek a harsány színek, ezek nagyon jelen vannak az utcán, meg úgy a mindennapokban. És igen, mondjuk ezt alá tudom húzni. Egyébként az önéletrajzi filmben ott Antonio Banderas játszotta őt magát.
1: Azért ez mondjuk egy erős, ez egy erős állítás.
3: Ezzel az idő, hogy az ilyen... Tétakozom.
1: De egyébként még, a, még ehhez, hogy, a, hogy, hogy erős színek, meg, meg harsány színek, most hagyd térjek vissza azért a foci VB-hez is, meg ahhoz, hogy, a, hogy milyen karaktereket használ az Almodóvár. Tehát azért mondtam a Cucurellát, aki ugye az a focista, akinek ilyen hosszú göndörhaja van, amit egyébként azért nem vágott le, mert hogy autista a gyereke, és nem ismerné meg, hogyha levágatná, tehát ő ebbe futkározik. És de hogy ott van például a Rossi de Palma, aki a két vagy három évvel ezelőtti párizsi fotó hónapnak, tehát fotóvásárnak a fővédnöke volt, és a Rossi de Palma az a, az a nő, akinek ilyen teljesen úgy néz ki, mint az ifjú Frankensteinben az Igor nevű karakter, hogy teljesen ferde az orra, máshol áll az egyik szeme, mint a másik. Ebben a filmben is szerepel egyébként. Ő egy ilyen központi karakter, akinél mindenféle gyógyszer, meg mindenféle kokain, meg minden is van. Úristen, azt mondtam, hogy minden is.
4: Jézus Máriám, kérlek, segíts.
3: Szia, uram!
4: Kösz, Mesi.
0: Minden is, az...
1: Az tilos, nálam. De hát aki azt mondja, hogy mindent is, azt abban a pillanatban meggyűlölöm, és most itt vagyok, itt állom az öngyűlöletnek a poklában.
0: Nem tudom, én ezt az idiomát ebben az értem nem ismerem. Tehát, hogy miért ez... Mert az,
1: ez a most ez a legújabb divat. Tehát bármi.
0: De mire mondják, hogy...
1: Bármire, mindent. Bármire. Ahelyett, hogy mindent, ahelyett azt mondják, hogy mindent is. És okay. Most ez egyszerűen szörnyűséges, hogy ez kijött az én számom is, pedig lehet, hogy én logikusan használtam, de ezt nem lehet logikusan használni, ugye az a szomorú benne. De és el is felejtettem, hogy mit akartam mondani.
3: Hát, mert igen, a spanyol zászló is ilyen harsány színekből áll. Tehát mondjuk van egy nemzeti ünnep, akkor rögtön sárga, meg piros minden. Mondjuk, hogyha Franciaországból jönk, akkor kék, fehér, piros, itthon zöld, piros, fehér, zöld. Szóval ezek ilyen, ahhoz képest ilyen nyomottabb színek, vagy nem ez a
1: hát nem ez a vérbő.
3: Igen. És már emiatt is van egy ilyen alap gondolat szerintem, hogy a sárga, a piros, az így a spanyol vizuális kultúrához hozzátartozik, meg az egész kultúrához. Egyébként az önéletrajzi filmben ott be volt rendezve a saját lakása, nem tudom, hogy azt ő, hogy az itt tényleg nála volt, de ott azért elég meredek ilyen műtárgyak voltak, mert én ott azt éreztem, hogy nagyon látszik, hogy ez ki volt találva, tehát ez nem csak úgy, mit tudom én, úgy nagyjából legyen egy hangulat, hanem hogy tényleg ki voltak választva műtárgyak, és hát én úgy éreztem, hogy rengeteg minden volt egyrészt a térben, de nem éreztem, hogy annyira jó ízlése lenne, vagy úgy
1: ehhez nagyon-nagyon tudok
3: úgy sok minden
1: most
3: megjelent ott a saját lakásában, de egyébként gyűjt is, szóval így, az is van, hogy ő is így fölhalmozza a dolgokat, amik nem passzolnak egymáshoz, hát ilyen is van, hogy mégiscsak látni akarja, és ott is ilyen nagyon rengeteg piros, keretös kép, meg sok piros bútor, szóval így a saját környezetét ábrázolva ott is megjelennek ezek a harsány színek.
0: Hát egy nagyon egyértelmű posztmodern vizualitás, tehát nekem a Ettore Soccans, meg ezek a design bútorok, meg ez a gondolkodásmód, ami ugye, hogy teljesen ellentmond a korábbi megközelítéseknek, hogy úgy csinálják meg, és olyan színekkel. De én azt érzem, hogy az ő esetében ez hézagmentes, vagy konzekvens, és ez
1: nem, én meg azt érzem, hogy ez túl konzekvens, és amikor átküldted a fotóit, annál meg kifejezetten azt éreztem, hogy Jézus Mária, mert ezt már ne, tehát az, hogy eleve van a, én most az Urbaránhoz térek vissza mindig, mert hiszen azt a kiállítást lát, meg hát az a kedvenc festőm, de hogy van az Urbarán csendélet, ahol van négy ilyen hófehér, nem hófehér, de szóval egy ilyen fehéres kis tégely, vagy egymás kis vázácska egymás mellétéve, és az egésznek van egy tényleg egy ilyen szubtilis szépsége, és akkor utána az összes filmbe, vagy hát szóval most ugye én kiderült kettőt láttam, de most ebben nagyon hármat, de ebben most mindig van valamelyik lakásban van egy ilyen kis fali beugró, ahol ott vannak ezek a tégelykék, csak azt hiszem, hogy lehet, hogy hófehérek, de a fotói meg színesek. Szóval látszik ez a motívum, hogy ezt így megszerette, csak valahogy én azt éreztem az egész filmben, meg a lakberendezésekben, meg az, hogy Lanzaroton játszódik az a rész, amikor elmennek nyaralni, hogy egy kicsit olyan, mint hogyha azt érzékelnéd, hogy ne tessék haragudni, de hát, hogy a világban mi van most azon kívül, hogy spanyolok, önök, és mindenki nagyon, és mindenki filmes, mindenki nagyon szépen fel van öltözve, és hihetetlen luxus van mindenhol, de még szegény anyja, amikor meghal a rendezőnőnek, ott is így azért nem Magyarországról,
0: hát,
1: a magyar kórházakból.
0: Hát, hogy beviszik a
1: kórházba rögtön, persze,
0: és
1: igen.
0: Egy migrénnel, és
1: 60-an ugrálnak körülötte.
0: Igen.
1: Tehát így azt érzed, hogy most ez vicc, tehát ez most akkor egy ilyen paródia, vagy nem is paródia, de szóval, hogy egy ilyen mert ugye végig a film tulajdonképpen akkorül forog, hogy a filmezés az micsoda, és hogy van-e joga a filmesnek az élet nagy tragédiáit beemelni a hülyeket telésébe tulajdonképpen.
0: Hát ez tulajdonképpen az minden írónak a problémája, tehát egy ilyen furcsa.
1: De valahogy azt érzed, hogy az őszinte pályakezdő íróknak nem, de akkor, amikor valaki már nem tud mit kitalálni, mint Csók István, amikor nem tudta, hogy mit fessen meg, és kínlódott azon, hogy mi legyen a téma, és akkor Bátori Erzsébetet választotta, aki a szüzek vérét issza éppen. Tehát, hogy azt érzed, hogy Jézus Mária, most ez a legnagyobb problémája mindenkinek, hogy ott a gyönyörű lanzaroti úszómedence mellett a kis banán növények és a csíkos pink színű kis úszóflamingóban van a gyerek, és még a ruhácska is. És mindenkin Prada van, bocs, de ekkora izékkel, tehát ekkora logóval, hogy ez komolyan van gondolva, vagy pedig pont azért van ennyire túltolva, hogy így azért ez mindenkit úgy megvisel.
0: És hát nem csak ez a része van túltolva, de erre majd mindjárt válaszolok, csak hogy nekem az is föltűnt, hogy hogy hát itt akarva akaratlanul nyilván a történet szempontjából fontos, valamiképpen ugye gyorsan súlyozni kell, hogy ez az ábrázolt dráma, konfliktus, stb. Ez mennyire súlyos. Tehát a pánikbetegség, amiről ugye szóba kerül, hogy 20 évvel ezelőtt nem tudom én, nem ismerték, de most már ismerik, ezért is jó, hogy nem tudom én ezt írja bele. De az, ami, és hát nyilván tudjuk, hogy ez egy, vagy tudni lehet, hogy ez azért egy komoly jelenség, és itt az egész valami olyan, nem minden szereplő esetében, de mondjuk a főszereplő, ugye a rendezőnő, ugye a fiktív rendezőnő esetében valami olyan, hát szóval ilyen félrevezető módon, tehát igazából nem is végül, és nem is rokonszemes módon, tehát még a pszichológus is rögtön fölírja a gyógyszert, egymásnak adogatják, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, mint egy új passzió, úgy van ebben megjelenítve, és ezt én abszolút félrevezetőnek, hamisnak találom, de ugyanakkor ennek a rendezőnőnek az attitűdje a többi támogatandó, vagy az ő körülötte levő fontos szereplőkkel viszont ugyanúgy fals, mert...
1: De az egész, szerintem az egész színészvezetés direkt, tehát direkt fals, és azért mondtam azt, hogy egy ilyen Godard filmet rendezett tulajdonképpen, mert ilyen nagyon, nagyon Godáros az összes, tehát a plánozás, az egyes jeltek, ahogy követik egymást, és ennek a szuper színésznőnek, aki egyébként szerintem gyönyörű, aki ezt a filmrendezőnőt játsza, Elsa, ő neki biztos, hogy nem, tehát ilyen kimódolt gesztusokat kell tennie, akkor, amikor éppen a forgatókönyvet írja, belegépeli a számítógépbe, és amikor úgy félrenéz, mert éppen a barátnője veszekszik vele azért, hogy miért írja őt bele a forgatókönyvbe, hogy jön ahhoz, hogy az ő tragédiáját felhasználja, hogy az egészben van egy ilyen nagyon lecsupaszi, olyan, mint a Godardnak a Megvetés című filmje, hogy ilyen teljesen minimalista párbeszédek, ilyen kicsit elrajzolt karakterek.
0: Amit azért a Megvetést mindenkinek ajánljuk a szíves filmgyermébe. Meg lehet nézni. Fantasztikus film, nagy
1: és
0: bukás
1: színes,
0: volt a Godard
1: rajongó. Ugyanilyen színek.
0: És ugyanilyen gyönyörű Caprin játszódik, és van néhány nagyon fontos
1: jelenet. És ugyanígy a filmezésről szól. A filmezésnek az értelme, a filmezés és az élet kapcsolata, és...
0: Elhangzik benne az a mondás, hogy ha meghalom azt a szót, hogy művészet, kinyílik a zsebemben a csekkönyv. Mert ugye ez egy náci darabnak volt a szlogenje, dölt pisztoly.
1: Igen, hát amit a Schmidt Mária mondott, aztán idézett.
0: Hát a Goebbelst idézte, mert
1: igen,
0: a Goebbelst tette magáévá, vagy igazából népszerűvé. Igen, tehát ez azért, mert itt akkor tulajdonképpen hogyha levesszük ezt az egész filmrendezést, meg egyébeket, akkor itt ugye a nagy kérdés az, hogy a művész, aki praktikusan író, csak ugye, hogy súlya legyen az a híres megengedheti azt, hogy mások szenvedéséből oldja meg a saját szenvedését, miszerint ír egy zseniális könyvet, forgatókönyvet, akármit. Ami szerintem annyira ilyen mesterkélt tehát hogy ez azért sose így van, és erre mindenféle példák vannak, pont azért, mert művészet, például az egyik legfantasztikusabb, amit ha nem ismertek, ajánlok olvasmányként magyar irodalomból, a Mándi Ivánnak a Fabúja feleségei. Ezt ismertek? imádni fogjátok. Fantasztikus. Úgy van, tehát az, hogyha lehetne írást tanítani, abból a könyvből lehetne tanítani. Na most az egy konkrét barátjáról, ismerőséről szól, aki eleinte ezt úgy jó néven vette, aztán később rettenetesen megsértődött, mert mindenki rájött, hogy őról van szó.
1: Jó, mondjuk ezt egyébként írók szokták mondani, hogy akik a saját történeteiket dolgozzák fel, ott azért, főleg, hogy a vidéki írók, akkor azért ott kikészülnek a családtagok, meg a szűkebb környezet, mert a városiak azok, még hogyha nagyon szar szereppel kerülnek, de akkor nagyon élvezik, hogy benne vannak mondjuk bármiben.
0: Hát igen, meg mindegy. Szóval nem tudom, mennyire élő probléma
1: ez. Ezt az általánosításomat egyébként, ugye egyébként nem vállalom, csak most egy kicsit én is így
0: útolom. Mint a... Írásban nem vállalom.
3: Az amúgy érdekes, hogy most János mondtad az elején, hogy az ilyen fejedelmi a filmrendezés, mert tényleg akkor így egyrészt nagy büdzsé, ha jó esetben.
1: Igen.
3: De ha nincs nagy büdzsé, akkor meg emberi erőforrás, az, ami összejátszik, meg lelkesedés. És mondjuk az írás az meg nem ilyen, mert az meg egy magányos dolog. Persze ott is vannak ilyen beszélgetések, meg az emberek megosztják a történeteiket, és egyébként mondjuk ezeket a történeteket úgy, nem tudom, kizsákmányolják, vagy az embereket, akik megosztják a történeteket, felhasználják az írók, de hogy az mégsem olyan pazarló, úgymond, mint a film. Persze az se pazarlás, hogyha jó a film, vagy így megérte, de ebben az összefüggésben...
1: Most már ezután, a film után nem tudjuk, vagy hát legalábbis fel van vetve ez a kérdés, hogy megérte a pazarlás, az tényleg megérje.
3: Igen, meg hogy mik, vagy végül is erről is beszéltünk, hogy vajon a legfontosabb csinálni egy filmet most, vagy pont, hogy nem, hanem inkább visszavonulni, és
0: hát itt végül is akarva akaratlan azt mondja, úgy is lehet értelmezni természetesen, tehát nem mondja, hanem mondhatja, hogy értelmezhetjük, interpretálhatjuk úgy, hogy a világ mostani szerencsétlen állapota annak az egyik következménye, hogy nem fordítunk figyelmet önmagunkra, illetve nem fordítunk figyelmet a másik emberre. Amiben sok igazság van, de tulajdonképpen...
1: Na de ő akkor
0: most... Ez nem biztos, hogy a leghatékonyabb formája annak, hogy ezt az emberek, hogy megváltoztassuk az emberek ez irányú attitűdjét. Mert ehhez, hogy ide, erre az olvasatra eljuss, hihetetlen módon bíznod kell, vagy ismerned kell az Almodovár életművét ahhoz, hogy ez valahogy kicsendüljön, vagy valami ilyesmi kicsendüljön belőle. Tehát itt ott látok egy öncélúságot, hogy te akart csinálni egy filmet, akar valami komoly dolgot mondani, de valahogy ez a kettő így egyen tényleg olyan, hogy egy jobb sorozat ezt kihozza. Tehát, hogy nem tudom én, katarzis, vagy profit, vagy nem tudom én, amit a néző érezhet, vagy amit elgondolkodhat, egy igazából egy átlagos jobb sorozatban megvan.
1: De egyébként szerintem itt az, hogy nem figyelünk egymásra, meg mindenki, mit tudom én, mivel van elfoglalva, és akkor azért vannak pánikrohamai, stb. De közben meg az direkt van, hogy hát azért manapság a film, de akár az angol sorozatok, tévésorozatokban is, vagy Netflix sorozatokban, tök mindegy, de egy ilyen kardinális kérdés, hogy ne csak fehér ember szerepeljen benne, hogy abszolút valahogy legyen olyan, tehát mutass, vagy másik világok, másik kontinensek felé is, más kultúrák felé is valahogy nyíljon valami kis ablak, akár csak azon a szinten, hogy tényleg színes bőrű embereket is foglalkoztatnak. Itt az, hogy még nyaralni is egy Spanyolországhoz tartozó szigetre mennek el, és ott is csak a saját közegükbe mozognak.
0: Szerintem erre a magyarázat más, hogy, mert hogy itt végül is
1: Szerintem ez direkt van egyébként.
0: Nem, hát ez ad egy nagyon erős, lehet, hogy nem, tehát ezzel lehet vitatkozni, hogy mennyire jó ötlet vagy sem, de én úgy gondolom, hogy ez szolgáltat egy nagyon erős, olyan absztrakt jelleget az egésznek, hogy másképp vegyük komolyan, vagy nem úgy kell komolyan venni, mert ugye az egész el van emelve, ez a luxus, a gyönyörűen berendezett belső terek, a kitalált ruhák és színek, hiszen alig van különbség, egy picit van különbség egyébként, azt nagyon figyeltem, a fikcióban szereplő vizualitás és a film szerinti valóságban való vizualitás között, de iszonyú sok hasonlóság van, tehát igazából a picit le van egyszerűsítve, tehát kevesebb a minta és több a színes felület, de hogy még az úgynevezett realitás is totál el van emelve. Tehát, hogy azt érzed, hogy ez egy ilyen furcsa példabeszéd, amiben tévúton jársz, hogyha mondjuk a valóság, a realitáshoz való kapcsolatot akarod keresni, mert hogy ő azt mondaná, vagy üzeni, hogy a realitás az a másik ember, vagy mi magunk, és hát ami nyilván így van, csak tudod, ezek a nagy igazságok, hát tudjátok jól, nagy igazságok hihetetlen laposan hangzanak, hogyha valamiképpen ez nem kap valami olyan, nem tudom én, csomagolást, ami hát maga a művészet nyilván. És
1: te a végén hogy magyarázod a Mónika szállat? Mert az van egyébként, hogy van ez az igazi rendező, aki férfi, és akinek az asszisztense is egy férfi, de ő tulajdonképpen a női karakter, tehát a rendezőnőt, akinek van egy striptiz táncos, és egyébként tűzoltó barátja, ami egyébként szerintem az amerikai szál ebbe az egész Godard filmezéses parabolába, de hogy ennek tehát az igazi rendezőnek van egy Mónika nevű asszisztense, aki ott hagyja őt, mert hogy valami egyéb feladata van az életben, tehát kiszáll ebből a filmezéses, meg életműdíjas, meg nem tudom én hova, filmfesztiválra járkálós világból, amit egyébként mind ő rak a rendező alá, és ő szervezi le, és ő figyel oda még arra is, hogy igyon vizet, amikor éppen szomjas. És akkor kiderül, hogy a Mónika azért megy el, mert a barátnőjének rákos a gyereke, és ott akar lenni mellette, amikor a kezelések vannak, illetve akkor is, amikor a gyerek meghal, tehát ugye itt játszik egymásba a két történet a modellel, aki az autóbalesetben elvesztette a gyerekét, és akkor amikor megtudja a Mónika, hogy ezt a történetszállat, tehát a gyerek halálát is beleírta a forgatókönyvbe, akkor üvölt vele, és megfenyegeti, hogy tönkre teszi, és mindent, amit eddig megtudott róla a 20 év alatt, azt mindet felhasználja, és kicsinálja teljesen. Majd utána lenyugszanak, és a rendező pedig innen kap egy ötletet, megvilágosodik, hogy akkor a Mónikát kell majd a filmje főhősnőjévé avatni, és akkor nem az lesz a film címe, hogy Keserű karácsony, hanem Édes Elza, és én ezt így nem értem.
0: Hát nézd, itt jó, ideig teljesen egyetértek veled, mert én se értettem, és próbáltam valamilyen magyarázatot találni. Én úgy gondoltam, hogy valamiképpen, mint a bűnügyi filmek a dramaturgiájában ugye kötelező, hogy a film végén legyen még egy csavar, amire senki nem számított. És ezt ő eléggé jól fölépíti, mert ugye ez a veszekedés, kiborulás, vagy ez a jelenet, aminek az a vége, amit most elmeséltél, az egy hihetetlen komoly és fájó és igaz kritikája a rendezőnek, az ő magánéletének, kvázi, hogy nem veszi észre a legközelebbi munkatársát, élettársát, ezt a fiút, És
1: de egy kicsit az a klisé, amikor nem veszi észre a, tehát mint a kaktuszvirága, hogy nem veszi észre a 20 éve mellette lévő
0: igen.
1: nő
0: az,
1: asszisztens,
0: az,
1: hogy az is ember.
0: Igen.
1: De...
0: Hát, hogy ez én csak ezt tudtam
1: ja,
0: mondani,
1: és várjál, mert az Almodóvár azt nyilatkozta valahol, hogy ő ezt a filmet a gender kérdésnek szentelte.
0: Mint a többit, mint a nem.
1: Na de hogy itt a gender kérdés, az mi?
0: Hát szerintem nem kell ezt nyilatkozatot komolyan menni,
1: jó,
0: mert
1: hát
0: ez így... Ezért, de hogy tényleg akkor valahogy az a kicsengése, nem, hogy ez a, hogy úgy mondanak, hogy gondolok, hogy globálisan, de cselekedj lokálisan, nézd, igen, hogyha nagyon szolidaritás akarsz kifejteni, akkor nézd a legközelebbi környezetbe körül, meg hasonló, de valahogy ennek a hitele, tehát a Pilinszky írta egy helyütt, hogy ha az Oscar Wilde mondja azt, hogy boldogok, akik sírnak, akkor ez egy őrületes gics. Hogyha meg Jézus Krisztus a hegyi beszédben, akkor ez egy mély igazság. Tehát mondjuk ezen a vonalon el lehet indulni, hogy nem jött össze az a háttér szerintem. Tehát hiába volt ott felismerhető Almodovár utalások, hiába volt egy zseniális színész csapat, akinek mindenkinek kilométeres sztoria van az egész Almodovár univerzumban, mert hogy valahogy ez úgy nem ütött át, mert hát érted ezt még a, hogy hívják ezt, Nyugodt évek, vagy Életet az éveknek, köszönöm, ilyen nyugdíjas magazin, vagy nem tudom, mi ugyanezt így. Hát igen.
3: Egyébként a teamből, amikor voltam Spanyolországban, akkor egy valakivel találkoztam, aki neki dolgozik, és ilyen tök érdekes helyzet volt, mert ott 10 napot voltam, és akkor hát ilyen korombeli művészökkel, meg fotósokkal együtt lógtunk, és egyik ilyen, mit tudom én, valamelyik ilyen szupermarket előtt ittunk valamilyen kefírt, vagy nem tudom, szóval egy ilyen hétköznapi nappali cselekvés, és akkor láttam, hogy gyűlné valaki egy ott a szömbe lévő házból, és ott volt egy kis tér előtt, és ott a téren, nem tudom, ott így átsétál, aztán így hozzászólnak emberek, de ilyen, én még életemben nem láttam ennyire ilyen laza, cool arcot, és egy ilyen fehér trikó volt rajta, meg egy ilyen melegítő alsó, ilyen mackó alsó, meg papucs, és kérdeztem, hogy mondom, Jézusom, mondom, ki ez? Ki az? Mert láttam, hogy az egyikőjük így beszélt vele, és akkor mondta, hogy hát nem ismered, ez az Almodóvárnak a grafikusa. És tényleg egy ilyen, tehát semmilyen, például rajta nem voltak ilyen élénk színek, meg semmi, hanem így gondolom föntről lejött a boltba, azt élemen cigizni, vagy nem tudom. De én még nem láttam ennyire ilyen nonchalance arcot, hogy így teljesen...
1: De ez tök egybevág azzal, amit mondtál, hogy a festők után a filmesek az életcsászárai, vagy nem tudom, és a tök érdekes, hogy ma délelőtt hallgattam valami rádióbeszélgetést, ahol az Itt érzem magam otthon című filmnek a rendezője meg a forgatókönyvírója volt a vendég, és akkor ők beszélgettek, és akkor amikor kérdezték tőlük, hogy mik a terveik, akkor, vagy hogy ők mennyire szorosan dolgoznak együtt, akkor az egyik elkezdte mondani, hogy hát ők alig tudnak összefutni egymással, mert hát állandóan filmfesztiválokra járnak, meg különböző ilyen fogadásokon vesznek részt, meg hát a ilyen kalifornia, nem tudom micsoda, és akkor amikor én bent csend lett a stúdióban, akkor mondta, hogy viccelek, tehát állandóan együtt ülünk, és semmiféle ilyen helyre nem jutottak még el, de hogy valóban, és ebből a filmből ez a filmes
0: grandeur.
1: Ilyen, igen, igen, az a buliból is kiderül.
0: És hogy olyan rendes, tehát mindenki olyan rendes, az egy beszél, mint egy nagy gyerek, tudod, tehát a szem lehet rá haragudni, hát beleírja, meg nem tudom én, hát szegény, szeret filmet csinálni.
1: Ja, és van még egy pulcsjelenet a filmben egyébként, ami olyan, hogy úgy érzed, hogy az is úgy kapargálja, hogy az egésznek úgy tulajdonképpen mi az értelme, vagy hol van ebben még ilyen igazi érzelem, amikor a rendező csajnak ugye a pánikrohama van, és ezért azonnal el kell rohanni azért a pánikroham elleni gyógyszerért, amit a nyelv alá kell tenni, és akkor attól elmúlik, és elmennek a Rossi de Palma által játszott karakterhez, aki még éppen hatalmas parti van, de nagyon nyomulós, és mindenkit is kierőszakolja, hogy jöjjön be, nem csak a gyógyszert adja oda, és ott fekszenek a tűzoltó striptisztáncos pasiával éppen, hogy várják, hogy hasson nála a gyógyszer. Amikor bejön az estnek a vendége, egy ilyen spanyol dalt, tehát ilyen Lorca.
0: Prádában.
1: Prádában, de bejön egy csaj, egy énekes csaj, és akkor így megölelik egymást, és mondja, hogy énekeljek neked egy dalt, amit szoktam. És akkor ott rögtön cellós, igen, azt hittem gitáros, de nem, de cellós. És akkor azonnal énekel egy ilyen igazi spanyol...
0: Hihetetlen érzelmes, élethalál, belesír,
1: hát amilyen elsír. A spanyol dalok, meg amilyenek a Lorca versek egyébként.
0: Nagyon érdekes...
1: És akkor ott rögtön... Érzed, hogy az igazi ilyen egyszerű...
0: Szerelem, halál, elválás.
1: Tehát ez a hagyományos népi, tulajdonképpen népi gyökerű művészet, ez úgy igazán hat. Vagy nem tudom, azt a jelenetet, azt
0: nem, mert nagy, igazából azért Spanyolország esetében ott még nagyon sok minden van, tehát egy ilyen nagyon furcsa, szigorú katolicizmus, tehát erről a Buñuel és ehhez tartozó szokások, és hát ugye a polgárháború múltja, és a Franco rezsim. Elolvastam a Buñuelnek az életrajz, a naplóját, önéletírását, valami ilyesmi, és pont ebből a korszakból, amikor a barátját, a García Lorcát megölték, és gyakorlatilag ő is halállistán volt, de Párizsba kötött ki. És ami hihetetlen, hogy zajlottak ezek az egymás elleni harcok. Tehát egyszerűen volt olyan, a Buñuel írja le, hogy mit tudom én, a frankoisták egy utcát lezártak, és akkor mindenkinek meg kellett mutatni a kezét, és akinek kérges volt a tenyere, tehát munkás, potenciális analista vagy szakszervezet, és azt lelőtték. De a másik oldal is csinált hasonlókat. Az egyik legbizarabb dolog, hogy pont a frankoisták speciális börtöncellákat is kialakítottak. Tehát a...
1: Nem, azt nem a frankoisták. Azt nem a frankoisták. Az a Laurencis, nem?
0: Igen, igen, tehát lengyel...
1: Hát azt te mondtad, szlovén.
0: Oké, de ők valósították meg, ki is végezték ezt a Laurencis nevezetű figurát, és a legfurább az, hogy azon túl, hogy ilyen kényelmetlenségi...
1: De frankoista foglyokat tettek be.
0: Az a másik volt, igen, ők csináltak, mert ez baloldali volt, de igen. Aztán az is történt, hogy a sok ilyen csere folytán végül is volt, hogy baloldalaikat is tettek ebbe bele.
1: De ennek az a lényege. Igen.
3: Tehát de ez ennek milyen volt?
1: Az a lényege, hogy olyan börtöncellákat csináltak, ami azon a modern művészet jelent meg. Tehát tényleg, mint hogyha egy Kandinsky képet így térbe forgatnál, tehát egyrészt nem volt vízszintes sem a padló, sem az ágy.
0: Két dolgokkal
1: ilyen kövek, meg ezt. Ilyen kis kocka izék voltak.
0: A padló
1: voltak.
0: Vízszintes volt, csak élére állított téglák voltak. Tehát járni is alig lehetett, és nem volt semmi, amire le lehet dőlni, volt valami, ami ferde volt, tehát feküdni nem tudsz, legurulsz róla.
1: Plusz, ilyen patka, igen.
0: Igen, és plusz akkor ezek az opárt dekorációk. Volt egy hely, ahol egy ilyen börtönben, ahol a Buñuelnek és a Dalinak a közös Andrőzé kutya cím filmben azt a híres jelenetet tették be, amikor ugye egy penge elvág egy
1: szemgolyót,
0: hogy ezt vetítették, ugye a fény is mozgott, és van egy elképesztő fénykép, amikor a német tisztek és a frankó ülnek ebben, mert bemutatják nekik ezt a börtön.
1: Tehát és nagyon, és utána volt valami, tehát én olvastam azt is, hogy a baloldaliak azok nem szenvedtek ebben annyira, mint a hagyományos gondolkodásúak.
0: Igen, mert azokat is néha bezárták, és, de hogy őrület volt, és igazából most ezt csak azért hoztam fel, ezt a Bunyán emlékiratot, hogy nyilván az ő baráti köréből rengeteg mindenkit megöltek, és meghalt, és ezt úgy tovább gondolva valószínűleg hát ennél még több ember, akár mind a két oldalon, tehát volt úgy, hogy a baloldaliak, mit tudom, elkaptak egy csapat apácát, és kivégezték

0: megszabadulni, tehát ez jó példa a magyar, és ott meg nem. Tehát, hogy tényleg, és nyilván a Franco alatt sem volt jó, és ott is voltak börtönök, meg verték az ellenzékieket, de hogy lehet, hogy ez az egészen sajátos, furcsa a katolicizmus, ami jellemző, meg hát a Dalí, Buñuel, tehát valahogy ez egy ilyen, ez a, ha lehet ilyet mondani, akkor ez a nemzet lelkében rejlő szürrealizmus, ami aztán nyilván sok mindenféle formát, tehát a Gaudi, és tehát egy teljesen, és hát mindegy, most nyilván ismertek, hogy tervezett a Gaudi fejjel lefele. Ezt nem ismertek?
1: Fejjel lefele lógott, mint egy
0: denevér. A modell lógott fejjel lefele. De fantasztikus fényképek vannak, tehát még el nem ütötte a villamos, ugye volt egy műterme ott a Sagrada Familia építkezésénél, és azért, hogy ezeket a szabálytalan formákat statikailag jól ki tudják alakítani, nyilván nem volt számítógép, egy nagyon egyszerű modellezést tártak ki, a makett az fejjel lefele lógott, tehát a gravitáció kialakította azokat a íveket, meg egyebeket, így ellenőrizte le. Zseniális. Tehát ezt a teljesen fura, szabálytalan, az akkori eszközökkel
1: tehát valami olyan anyagból volt, ami elkezdett meg...
0: Igen, valamilyen zsinór, tehát nyilván, hogy mondjam, szóval nem falakról volt szó,
1: ez hanem... mindig jelez, hogyha valami hülyeséget mondunk.
0: Igen, itt villog az egyik lámpa. Tehát nem falakról volt szó, hanem élekről, amiket különböző módon lesúlyozott zsinórok. Tehát érted, hogy mondjuk egy mennyivel kell lesúlyozni mondjuk egy zsinórt, ami még tart mondjuk két másikat, és akkor tudod, hogy ide ráteszem még egy picit többet, tehát ez azt jelenti, hogy a statikailag úgy jön ki az a rendszer. Tényleg lenyűgöző. Tehát ugye ez mind egy ott van, és hát a másik azért nyilván, hogy egy tengeri nagyhatalom volt Spanyolország egy olyan korszakban, ami ugye amikor 1453-ban Konstantinápolyt elfoglalták a muszlimok, akkor megszűnt a
1: ide-oda hajózgatás.
0: Csak úgy, igen, az a hajózgatás, és akkor kitálták a karavelt és a kormányzást, és új utakra indultak. Ez tudjátok, ott a Tordesillas-i szerződés, amikor a spanyolok és a portugálok felosztották egy bizonyos délkör mentén a világot két részre. Az egyik az övék, a másik a portugáloké. Szóval igazából nekem ez végtelen rokonszenves ez a... lehet nem rokonszenves, mert nyilván nem az atrocitások miatt, hanem hogy valami... Tehát valahogy, mint hogyha lenne egy sokkal erősebb ilyen, egy más, vagy egy kevésbé görcsös attitűd az élethez, nem? És hát az összes szereplője, tehát a Wolver, ugye ott szerepel, azt hiszem hogy hívják a Banderas feleséget? Penelope Cruz.
2: Volt aztán, feleség.
0: Vagy volt, köszönöm.
2: De nem is volt a feleség.
1: Nem.
0: Csak jobban voltam.
2: Javier Bardem a férje.
0: Ja, igen, de, ja,
1: és
0: bocsak,
1: a Tom Cruise-nak volt a felesége, a Penelope Cruz.
2: Igen.
1: Hiába az egyik Cruz, a másik meg Cruz, de mégis az van. Hát lehet, hogy nem a felesége volt, vagy a barátnője hosszú ideig.
0: Mint Marx és Engels. Hát. Két jó barát. Bocsánat, ez egy ilyen...
2: Anthony Bandresnak Melanie Griffith volt a feleség.
1: Igen, a feleség.
0: Ja, igen. Köszönöm szépen.
1: Igen.
0: Na mindegy, ott a Penelope Cruz, aztán egy
1: Nába éces... Nába Janikó 2.
0: Éces apácát játszik.
1: Ki?
0: A Penelope Cruz, azt hiszem a Wolverben.
1: Aha.
0: Van. Igen.
2: És a

0: A ház, amit Jack épített, az hogy kapcsolódik?
1: Hát, hogy az is egy, tehát az is egy olyan...
2: Tüdevállalást tett, túlteljesíti az önkénzást, és úgy
1: nem,
2: érzi,
1: én, azt, én azt megnéztem.
2: Melyiket?
1: A ház, amit Jack épített. Igen. Én azt láttam.
2: Bocsánat.
1: Hát az is tulajdonképpen abszolút egy hát ott az kőkemény, tehát ott egy
0: azt én is láttam.
1: Na, tehát egy sorozatgyilkosról van szó, és hát ott is a végén a pokol jelenet, és ott is a, tehát az, hogy a ház, amit Jack épített, az tulajdonképpen maga a valamilyen produktum, művészeti produktum létrehozása, színház, film, ott is, ahogy épül, akkor ott ez az egész illúzionizmus, stb. Ez ilyen több, már régen láttam, szóval több szintennek, több rétegben épül föl, és aztán egy ilyen pokol jelenet jön, tehát az egésznek a teljes szétesése, és gyakorlatilag az, hogy a legkőkeményebb cselekvések is mindig megindokolódnak azzal, hogy egy magasabb cél érdekében történnek meg. Ott ugyanúgy ez a kérdés, hogy most akkor tehát az alkotás érdekében lehetsz-e ennyire görény szemét, és gyilkos tulajdonképpen, tehát elpusztíthatsz-e mindent magad körül azért, mert te kitáltad, hogy valamit csinálsz. Hát ez tulajdonképpen még ugye a MeToo mozgalom előtti, vagy a körüli film, de így iszonyúan benne van ez a tulajdonképpen ugyanaz a kérdés, hogy most akkor egy ilyen fikció, meg egy ilyen nagyon-nagyon túltenyésztett és túl virágzott dolog érdekében te használhat, tehát felhasználhatsz egy ilyen sztorit, hogy a volt asszisztensed barátnőjének a rákos gyereke meghal, és beleírod-e a forgatókönyvedbe mindenféle ilyen valódi empátia, meg mit tudom én, minélkül.
2: Úgy vetődött fel ez a kérdés az Indigóban, hogy rossz ember tud-e jó verset írni.
1: És? Milyen választ adtatok rá?
2: Nehéz ez a jó ember, jó művész. Tehát főleg, hogyha a művész önmagáról hirdeti, hogy jó ember, probléma. Érted, ott van a Céline, aki valószínűleg nem volt egy olyan nagyon rendes ember, mondjuk picit exponálta magát a nácizmussal, és közben az utazás az éjszaka mélyére egy jó könyv. Szóval...
1: Igaziból tudnánk még mondani, nem?
2: Hát
1: szemét embereket, akik művészek.
2: Hát igen, hát kit...
0: Pont összefügg azzal, amit mondtál, hogy a fejedelmi pozíció, mert szerintem az azért, aki arra vágyik, ott szerintem több olyan van, aki átlépi a határait egy másik embernek.
2: Szóval ezt nem olvastátok? Van egy remek Thomas Mann életre, az egy német, meg magyarul. És ezért... Nekem már ott borzongott a hátam, amikor Zaubernek, varázslónak kellett őt szólítani, amikor esténként lesétált a családjával érintkezni, és felolvasta azt, amit aznap írt. Ez volt a esti program.
0: Hát igen.
1: Jó, hát egyébként most szerintem még tudnánk egy csomó példát mondani, így úgy a kurátori, mind a szerkesztői gyakorlatból, vagy nem is tudom. De egyébként meg szerintem ez egy ilyen, szóval szerintem ez persze érdekes kérdés, de hát gyakorlatilag hülyeség.
2: Persze, mert egyrészt mindenre van példa, másrészt meg egy sem mindent nem tudunk, és tudhatunk. Tehát nem is érdemes ezzel foglalkozni, de...
1: De minden esetre egyébként nem, hát ugyanaz, mint az, hogy ment-e a könyvek által a világ elébb, nem? Tehát ez mindig azért felmerül,
2: A versnél ott azért volt érdekes, mert ugye ott valami nagyon könnyen ellenőrizhető finom érzékenységet kíván meg mondjuk egy költészeti, nem tudom, micsoda, vagy én így képzelem. De tényleg nem egy, szóval azért mondjuk túl sokat nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, inkább azért maradt meg, mert pont megválaszolhatatlan, tehát egy rossz kérdés, tehát nem biztos, hogy ezt kell föltenni.
0: Egyébként kicsit hasonlít ez a gondolatmenet a Grant Castell és Claire Bishop vitájához, akik két művészettörténész, és végül is így a 2000-es évek művészetével kapcsolatban arról vitáznak, hogy lehet-e olyan művészetet csinálni, aminek nincsen társadalmilag elkötelezett természete, vagy hogy nem tudom, együtt dolgozni általános helyzetű csoportokkal, vagy ilyen új típusú public art munkák, főleg azok, amik fölmerülnek ebbe az összefüggésbe. Vagy pedig, amikor már az aktivizmussal összekapcsolódik a művészet, akkor azt nem nevezhetjük művészetnek, mert az nem ez az esztétikája. És akkor viszont csinálják az aktivizmust 100%-on, mert akkor igazán hatékony lesz, mert különben egyébként meg kizsákmányolja esetleg azokat a csoportokat, amiket úgymond láthatóvá tesznek ezek a projektek. Mondjuk tényleg általában ilyen hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal együtt dolgozva különböző társadalmi problémákat mutatnak meg múzeumi közegbe. De azzal előrébb megy egy művésznek a karrierje, és akkor nem tudom, díjakat nyer, stb.
1: Itt is elhangzik a filmben ez így szó szerint, szóval tényleg olyan, mintha ennek lenne az illusztrációja.
0: Ugye szerintem egy nagy ilyen etikai kérdése a 2000-es évektől biztos, de szerintem valószínűleg mindig is, hogy aktivizmus tényleges társadalmi hasznosság, vagy a művészet, és hogy mi a viszonya a kettőnek egymáshoz, hogy mondjuk egy film tényleg lehet-e olyan hatással, hogy megváltoztatja gondolkodását, hogy kijövünk a moziból, és akkor attól kezdve máshogy viselkedünk. Szóval ez alapvető kérdése így a művészetnek, a kortárs művészetnek.
1: Is.
2: Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy tulajdonképpen az egész művészet, vagy valami pont arra is van kitálva, hogy ilyen kérdésekkel lehessen foglalkozni, vagy játszani, mert ugye semmi, hogy mondjam, nem lehet tévedni, vagy hogy mondjam, szóval nem lehet mellé nyúlni, mert egyrészt van példa, illetve azért még így is, még az aktivizmus felülés, tehát azt is lehet más szempontok alapján értelmezni, és az is tartalmazhat valamit abból a, nem tudom én, klasszikus megfoghatatlanságból, ahogy úgy általában a művészetet szokták. Tehát én szerintem minden ilyen vita főleg azért hasznos, mert azt jelzi, hogy itt valami olyasmivel találkozunk, vagy olyasmiről van szó, aminek nincs, nem lehet, tehát lehet vitatkozni a definícióján, de nem lehet egy végleges ilyen esetben eldönteni, mint hogy valamire eldöntjük, hogy ez kicsi, vagy nagy, vagy zöld, vagy kék, hogy ez most...
1: De nekem megvan a megoldásom. Igen? Most a Mónika. Tehát, hogy a filmnek mégis nem Édes Elza lett a címe, hanem a Keserű Karácsony, tehát mégis az eredeti sztori forgott le, és nem pedig a Mónika 20 éves hányattatásairól szól a film, tehát ez tulajdonképpen olyan, minthogyha erre a kérdésre is adna egy választ, hogy fú, tényleg, hát figyeljünk oda a mellettünk robotoló, hogy van a bibliai történetben, hogy a Márta meg a Mária, hogy az egyik, aki Jézussal beszélget, a másik meg, aki rohangál a konyhába és hozza a kaját, és hogy elvileg az az értékesebb, aki Jézussal beszélgetett. Tehát itt tulajdonképpen abszolút ez a Keserű Karácsony maradt a film címe, és mint hogyha belemegyünk ebbe a katolik vagy a keresztény tematikába, hogy ugye a karácsony az a Jézus születése, és ha keserű a karácsony, akkor azért mégiscsak megtörténik a vége, tehát mégiscsak
2: halálon.
1: Mégiscsak az eredeti sztória az érvényes, és nem lehet átírni arra, hogy...
2: Most, hogy mondtad a Tom Cruise-t, két adással korábban a Tomival a szemtől szem, nem a... Ja, nem, bocsánat, nem, ez én voltam, csak valami miatt végignéztem újból a tágra zárt szemeket. És ugye az is karácsony, és tökéletlenül megint csak más okokból pár héttel korábban a Halászkeren legendáját is ott, és a zárás az a megoldás, az a karácsony. Vagy nem az a megoldás, hanem hogy a megoldás ideje az a karácsonyra esik. Vagy valami hasonló.
1: Én meg nemrég elolvastam a Poirot karácsonyát, és most sajnos be kell fejeznünk ezt a nagy ívű beszélgetést. Ide jött az ott, ezt is mutogatott.
2: Nekem azt mutogatta, mutatóját föltettem, magasra, függőlegesen.
1: Ja, jó, oké.
2: És az nála egy perc.
1: Elkapkodtam.
2: Egy perc, szűk egy percet jelent.
0: Egyébként ez az álmodó grafikusan, ami ott így ilyen aurája volt, egy kicsit nyilván saját jogán is grafikusként ő egy művész, de hogy az, hogy valaki a környezetében van mondjuk Álmodóvárnak, hogy vele dolgozik, azért azzal így nagyon sok pozitívum, meg egy presztízs, meg vágyik arra az ember, hogy egy nagy alkotóval dolgozzon.
1: Hát mint mindenki a filmbe akar bekerülni, még most is, nem?
0: Igen, szóval ez egy nagyon ilyen kettős ellentmondásos folyamat, és aztán persze praktikusan, amikor megtörténik, akkor viszont tényleg lehet keserű az a folyamat.
1: Vissza fogunk térni erre, hogyha te is megnézted a filmet.
0: Jó.
2: Hát akkor...
1: És van egy másik témám is, de majd ezt elmondjuk a következő adásban.
2: Akkor mi befejeztük.
1: Befejeztük,
2: már.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok.
3: Download the Who Sampled app to discover the samples behind any song. Plus cover versions and remixes for any artist in your music library. Available now for iPhone and Android.

Yeah, y'all. Yeah, y'all.

some. Some.

Bombombombáj, szevasztok, szól a Tilos Rádió nektek, hiszen a Tilos Rádiót hallgató, Tilos Rádió hallgatók vagytok, úgyhogy ezt választottátok, ezt kapjátok, és hát ez van, ez szól, az FM 90,3-on lehet minket hallgatni, ha valaki ilyen régi módi, hogy analóg rádió készülékekkel felfegyverkezve vág bele a éterfigyelésbe, de a digitális kollégáknak is kedvezünk, hiszen mindenféle digitális felületen el lehet minket érni, élőben is, a varázslatos információs szuperstrádán, avagy az interneten keresztül, mindenhol ott vagyunk a falba és a levegőben, ahol van internet, márpedig manapság azért a világ elég sok pontján van internet, és nem csak a interneten vagyunk élőben elérhetők, hanem ugye az archívumban is megtalálható minden, úgyhogy a ma új divatos podcast-szerű rádióműsor hallgatás is lebonyolítható a Tilos Rádióval kapcsolatban, történetesen a Tilos Rádió archívumában, nem tudom hány évre visszamenőleg minden adást meg lehet találni, többek között az Optimált is, amely műsor most éppen kezdetét veszi. Én Pablejt vagyok, vagy Placid DJ, és ez tehát az Optimál Tilos Rádió, vidámzenés afrokínai kertész műsora, a művészetek, a tudományok és a szerelem jegyében minden csütörtökön éjféltől hajnali 3-ig, és mivel csütörtök éjfél van, ezért most ez a műsor kezdődik. Igen, még egy felület van, azt ugye tudjátok, hogy az Alma zenén is meg lehet találni a különböző műsorokat podcastként, úgyhogy az Optimált is meg lehet ott hallgatni, nem csak a friss adást utólag, hanem minden egyes régebbi adást is. Na de ennyit az elérhetőségekről, ez tehát az Optimál, ami egy rádió, egy zenés rádió műsor, úgyhogy nem fogok sokáig pofázni, és zenét fogok szolgáltatni helyette. Igyekszünk jó műsorokat készíteni, és igyekszünk jó zenét szolgáltatni, hogy vidáman teljen az apokalipszis. Na, azt hiszem ennyi volt akkor a verbális része a műsornak, és akkor indul a zene szó egész hajnali 3-ig. Csak zene, itt a Tiloson, az Optimálban. Szevasztok!

do the funky. Do the funky.